Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 2 óra után vagyunk, és hamarosan kávéházi cigányzenét játszom Önöknek, hiszen a Váradi Roma Café Minden Nap című muzsikája is várakozik, de a kezdésben a Kis Attila Band 2016-os felvétele, a New Day, itt nálunk a Jazzin. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a 2012-ben alapított trip-hop csapat a Sonar Bistro is szerepel. Jónás Verával közös felvételük várakozik az Open Up. Szeretek játszani, kísérletezni a különböző műfajokkal és egymásba olvasztani őket. Ezt olvastam Herold Péter szaxofonos Insta oldalán, és hozok is egy dalt ennek az igazolására. Ez a dal pedig most a Sun and Moon, itt a Jazzy Night-ban.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Az Ed Phillips and the Memphis Patrol nevű banda is szerepel nálunk. A hangszereik korhűek, az előadások energikus és robbanékony stílusa pedig a rockabilly fénykorát idézi. Spin Out című dalukat választottuk. Előttük Iván Szandra zenekara a Ruby Harlem felvétele, amelyben Király Linda énekel, Még fáj címmel, és Pokol Diszkó, ez pedig már az Amorf Ördögök 2006-os lemezének a címe, erről indul már is a Dunántúli sláger. És ezzel a válogatással én most búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottak. Este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Jó étvágyat!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Ebből gondoltam azt, hogy talán aznap beült mellé a kocsiba. A szakértőnk szerint, a szakértőnk szerint ön is szép. Kérem, segítsen nekem!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel, író. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És van itt még valaki?
2: Igen, a kiskutyám, ami általában bejár a munkahelyemre, meg úgy vele mindenhova, őt Szedernek hívják egyébként, és most próbálkozik a vakaródzással, hogy...
1: De Szeder jól érzi magát.
2: Ő mindenhol jól érzi magát.
1: Pláne, ha te is ott vagy.
2: Igen.
1: Szeder hány éves?
2: Ő 6,5. De úgy csinálj, mint a kettő lenne.
1: Jó, hát van ez így az emberekkel is, ugye? Megjelent 5. AVH regényed a Vörös Báró címmel. Mi volt az, ami életre hívta?
2: Hát alapvetően, mint a legtöbb regényemet, ez is valós események inspirálták, és elég sokat keresgéltem igazából egy olyan megtörtént gyilkossági ügy miatt, ami azt gondoltam, hogy én a fejemben lévő egyéb koncepciókhoz, ami ugye regényes része a történetnek, illeszkedik, és így találtam rá igazából egy, hát az interneten Lengyel Kápolnai pártitkár gyilkosság néven lehet megtalálni, ugye Lengyel Kápolna, most Zákányszéknek hívják, és ott valóban történt egy gyilkosság, az ott lévő Kis Imre nevezetű pártitkárt megölték, és aztán ennek nyilván vannak valós aspektusai, amik ugye visszakövetkeztethetők a különböző dossziékból, és van egy általam elképzelt verzió is, ugye ez került a regénybe.
1: Tehát fikció és valóság keveredik a regényedben.
2: Igen.
1: És hol kutattál?
2: Hát a kutatást az mindig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nevű intézményben, ahol most már meglehetősen hosszú ideje ápolok kapcsolatot velük.
1: Már beköltöztél oda, ugye?
2: Azért annyira nem eszik forrónak ását, de hogyha megjelenek ott évi vagy két évi rendszerességgel, hogy most egy regényt szeretnék írni, ilyen-olyan téma van, kutatási engedélyt szeretnék hozzákérni, dossziékat, akkor már nem nagyon lepődnek meg, hogy van egy ilyen csodabogár, aki ott próbál, nem tudom, valami furcsa dolgokat kikutatni, és aztán valami egészen más furcsa dolgokat próbál belőle csinálni.
1: És mi volt az, ami ebben a gyilkosságban nagyon erős mágnest jelentett számodra, hogy erről írj, hogy ez legyen az 5. köteted az AVH témával?
2: Hát ez nagyon nehéz igazából megfogalmazni, úgyhogy ugye krimi révén ne nagyon lőjünk le spoilert a történetből. Ugye azt lehet tudni, hogy ennek a valós tartalma, tehát maga ennek a pártitkár gyilkosság, ez tulajdonképpen egy egyszerű falusi késelés volt, ha úgy vesszük, amiből az AVH egy koncepciós ügyet csinált. Én alapvetően krimi író szemmel próbáltam gondolkodni, tehát hogy mi az, amit az a krimi olvasó elvár, hogy legyen gyilkosság, legyenek gyanúsítottak, nyomozó, aki próbál a gyanúsítottak között valahogy utat találni az igazsághoz, és ebbe láttam meg azt a fantáziát, hogy egy valós gyilkossági történetet, amiben az AVH egyébként részt vett, hogyan tudom beilleszteni ebbe a krimi sablonba, amit egyébként az olvasók elvárnak, és ez a fajta krimi sablon egyébként jóval inkább kötődik az olvasók számára az ilyen Agatha Christie jellegű sémához, tehát nem a norvég, skandináv mintát követi, hanem ez a kisvárosi gyilkosság, inkább falusinak nevezném, amit ugye mindenki ismer, mindenki, ott vagyunk falun, és ebbe nagyon jól lehetett keverni igazából ezt a világot azzal, ami egyébként ott ténylegesen megtörtént.
1: De akkor az emberi motivációk, a személyes kapcsolatok is erőteljes szerepet játszanak ebben a könyvben, illetve nagyon megmutatkozik az, hogy kinek milyen a karaktere.
2: Igen, Kis Imre valójában nem volt olyan személy, mint akinek én bemutatom. Ő egy, hát egy pártitkár volt, alkohol problémái azok voltak, de nem volt egy ilyen a címben szereplő Vörös Báró. Ugye maga a kifejezés az csak jóval később, nem az 50-es években jelent meg, de ugye ezt, hogy Vörös Báró, ezt kifejezetten az ilyen igazi kommunista nagyurakra használták régebben. Ő nem volt ilyen. De ugye a regény szempontjából számomra fontos volt, hogy őt egy kicsit így kiszínezzem, és ezáltal az ő regénybeli karaktere az sokkal inkább megfelel annak, amit mondjuk a később a Kádár korszakban visszaköszön. Most nem jó szó rá, hogy oligarha, de hogy az élet és halál ura volt, ő abban azon a településen, minden rajta tartotta a kezét, jobban élt, mint a átlag dolgozó parasztok, vagy akár gazdálkodók, úgyhogy a személyiség az nagyon fontos, és alapvetően az ő személyisége köré lehetett fölépíteni a regényt, amikor mindenki egyfajta függőségi viszonyban van, és ezáltal mindenkinek van potenciális indíték arra, hogy őt megölje.
1: De figyelj, sokan nem éltünk akkor, de mégis ismerős azért ez a motívum, amit most elmondtál.
2: Igen, én sosem szerettek nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozni, de amikor írtam a regényt, akkor nekem is szembesülnöm kellett azzal, ami hát valamennyire nyilvánvaló volt, hogy ezek a párhuzamok azért nem annyira ördögtől valóak, hogy a jelenkori viszonyokra is érvényesek legyenek, de nyilván ez az egyszer egyetlen helyen engedtem meg magamnak, tehát egy olyan utalás van, ami elég aktuál politikai lett, ez éppen az aktuális hangulatom miatt alakult ki, de azért szeretném úgy írni a szövegeket, hogy ezek nem a jelenkornak szólnak, még ha van is bennük hasonlóság.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Cserhalmi Dániel íróval, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk.
0: Jazzy.

0: Vendégem Cserhalmi Dániel, író és szeder, bocsánat, hát ne feledkezzünk meg róla, akivel a Vörösbáró című könyvéről beszélgetünk. Ugye ez az 5. AVH regényed, ami azt jelenti, hogy megelőzte már 4. A Csengőfrász 2018-ban, a Szibériai csapda 2020-ban, a Szabadsághadművelet 2023-ban és a Vadászat 2024-ben. Hogyan függenek össze ezek a kötetek a mostanival?
1: Mostanival szerencsére sehogy. Én törekszem arra, hogy a regények azok önállóan is olvashatóak legyenek. Éppen pont a krimi műfajban ugye az írók szeretik a saját regényhőseiket tovább örökíteni regényre, és akkor teremtenek egy Poirot, vagy bármilyen más.
0: A skandináv krimikben is így van.
1: Ez így van. Úgyhogy se a Vadászat, se a Vörösbáró nem kapcsolódik sem egymáshoz, sem az előzményekhez, tehát teljesen független történetek. Az első három között van azért egy nagyon laza logikai kapcsolat, a második és a harmadik között ennél szorosabb. Úgyhogy ha valaki szeretne elkezdeni ismerkedni a könyveimmel, az utolsó kettő az teljesen kontextus független, tehát bármelyikkel el lehet kezdeni. Az első hármat azt talán érdemesebb egy kicsit sorrendben olvasni, de ez a könyv és a Vadászat az teljesen független, különálló.
0: De ugye az mégiscsak egy közös pont, hogy a totális diktatúra az hogyan hat az emberre, hogy hogyan darálja be őket, hogy mivé teszi.
1: Ez így van. A regényeket valóban leginkább az köti össze, és ezért is, amikor megkérdezik, hogy én milyen műfajban írok, és az a válasz, hogy AVH regény, mert ez volt a lényeg, hogy az 50-es évek elsősorban Rákosi korszaknak mutassak be egy-egy szeletét, és hogy én ne egy zsánerhez ragaszkodjak, hanem valami fajta történetet meséljek el a múltból, ami számomra fontos, vagy legalábbis érdekes. Úgyhogy igen, a Csengőfrász az valóban az AVH működését mutatja be viszonylag plasztikusan. A Szibériai csapda azt járja körül, hogy mi történhet valakivel, hogyha egyszer csak átkerül egyik oldalról a másikra, tehát hogyha az AVH-nál dolgozott, és utána kikerül belőle, utána ő belőle is lehet olyan ellenség, akire korábban ő vadászott. A vadászat is egy érdekes kérdés boncolgat, hogy mi a bűn, és hogyan lehet azt igazából, mi a bűn és a büntetés viszonya ebből a rendszerből, és hasonló témakört boncolgat ez a Vörösbáró is.
0: Ugye Kis Imre, a helyi pártitkár, akit meggyilkoltak 1950-ben, egy kis délalföldi faluban élt, miközben a korábbi köteteid Budapesten játszódtak. Miért volt fontos számodra az, hogy Budapest után a vidéki Magyarország és a parasztság tragédiáját is bemutasd?
1: Ez alapvetően ugye Kis Imréből adódott, hogy ő Zákányszéken vagyis Lengyelkápolnán érte őt ez az eset. Én nem akartam ezt áthelyezni, mert az nem lett volna hiteles. Tehát, hogyha ő egyébként egy nyugat-dunántúli településen történt volna, akkor nyugat-dunántúlról írtam volna egy történetet, és a regényírása előtt én ellátogattam egyébként a települést, és nagyon kedvesen fogadtak. Ott is egy ilyen csodabogár voltam, hogy ki az, aki Budapestről idejön az ők is falujukba, és egy 70 évvel ezelőtti, vagy több mint 70 évvel ezelőtti történetet szeretne megismerni, és kivittek a tanyavilágba, amit szintén nagyon érdekesnek találtam, úgyhogy egyébként tudtam róla, tehát hogy tisztában voltam a tanyarendszerrel, de úgy megtapasztalni mégis egészen más volt, úgyhogy ez vezetett oda, hogy Zákány székem alatt a történet, és utána nyilvánvalóan egy csomó mindentnek utána néztem a helyi történeti viszonyokkal kapcsolatban, hogy ez a történet ne csak egy regény legyen, hanem valamilyen szinten hiteles lenyomat.
0: Jó, de figyelj, te valahol mindenhol különc vagy, vagy nem tudom, csodabogára, ahogy mondtad, hiszen alapvetően civilben környezetgazdálkodási mérnök vagy.
1: Ez van a diplomámba írva, igen, de hát ezt ugye sose csináltam ilyet, hogyha úgy tetszik.
0: De az Állatorvostudományi Egyetem növénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense vagy, azt csinálod?
1: Hát az már csak voltam, ez ennyiben nem igaz, ugye mondjuk azt, hogy sajnos tavaly óta már nem itt dolgozom, de igen.
0: De mégiscsak a nehezen összeilleszthető azzal, hogy krimiíró vagy AVH regényeket írsz.
1: Hát ez igazából csak egy hobbi, szóval, hogy aki alapvetően mondjuk jogász, és utána valami biológia orientáltságú hobbija van, hogy mondjuk kőzeteket gyűjt, miért ne lehetne?
0: Én... Jó, hát igen, ez abszolút ez a színességet mutatja.
1: Hát magad. Bízom benne.
0: Jövünk vissza a Cserhalmi Dániel íróval.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, aki hát akkor is környezetgazdálkodási agrármérnök, a most azt mondja, hogy nem dolgozott ott egy napot sem, de hát mégiscsak alapvetően te másnak készültél, nem írónak. Ehhez képest sajátos irodalmi védjegyet alakítottál ki.
1: Én szerintem erre büszke vagyok, és talán egy hete valaki írt egy a MOL nevezetű könyves portálon egy ilyen kommentet, hogy én lennék így az egyik legjobb exportcikk így ebben a műfajban, mert hogy magyar krimit sokan írnak, de ugye ezek ugyanazok a történetek, amiket el tudunk olvasni jellemzően angol nyelven, csak éppen egy más közegbe játszódnak, de az AVH regények meg egy olyan dolgot tudna exportálni nyugat fele, amit nem nagyon ismernek, tehát valószínűleg amerikai brit kultúrákban maga a diktatúráról hát valamennyit ismernek nyilvánvalóan, de valószínűleg felszínesen, tehát hogy mennyire jó lenne, hogyha az én könyveim angolul megjelennének, és akkor ezen a területen is hát megismertethetném más olvasókat azzal, hogy mi történt itt a diktatúrában, úgyhogy én mindenképpen örülök ennek a fajta különbségnek.
0: De hát ez miért megtörténhet, hogy megjelennek a könyveim?

0: történhet, most... nem rajta múlik ezúton is, nem tudom, várom a külföldi kiadók jelentkezését, vagy könyvügynökök, nem tudom most, hogy ez hogy működik jelenleg, de bár megtörténne.
1: Mennyire volt történelmileg valóságos a rendőrség és az AVH közötti feszültség és hatásköri harc?
0: Hogy mennyire volt feszültség, azt nem biztos, hogy meg tudom mondani, de annyi biztos, hogy az AVH nagyon erősen rajta tartotta a kezét a rendőrségen, illetve megvolt ez a fajta ilyen felülbírálási lehetőségük, amiket, hogyha ilyen amerikai filmet nézünk, és akkor a helyi rendőrség ott vizsgálódik, és akkor megjön az FBI, és azt mondják, hogy akkor átvették az ügyet. Most ugyanezt az AVH is megtehette, tehát hogyha a rendőrség elkezdett nyomozni, az AVH-nak mondjuk más elképzelései voltak, ők leállíthatták a nyomozást, vagy egyszerűen mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, valószínűleg nem ezekkel a szavakkal, de hogy ők sokkal, ha politikai ügyet láttak benne, akkor számukra ez sokkal, de sokkal fontosabb volt, hiszen más, magasabb jellegű koncepciókat kellett érvényesülniük.
1: Hogyan lehet feszült, de mégiscsak szórakoztató krimit írni egy olyan korszakról, ahol nem létezett törvényesség, és hát a nyomozóhatóság pedig maga volt a terror forrása?
0: Valószínűleg nem a korszakon múlik, hogy lehessen feszültséggel teli krimit írni, hiszen krimik már születtek a római kortól kezdve a jövőben játszódó regényekig. Valószínűleg azon múlik, hogy a kriminek vannak egyfajta írott és íratlan szabályai, és ezeket kell jól beépíteni egy történetbe, teljesen független, hogy ezek most Magyarországon, vagy éppen Svédországban játszódnak a múltban, vagy éppen a jelenben. Tehát kell egy rejtély, ami az olvasót foglalkoztatja, jelen esetben, hogy kiölte meg ezt a pártitkát. Tudjunk gondolkodni azon, hogy kik a gyanúsítottak, hogy most valójában a gazdák voltak a TS-ből, valójában a felesége volt, vagy a gyereke, vagy valami más személy. Tudni kell együtt nyomozni a hatóságokkal, a nyomozóval, a pozitív karakterekkel, és hát el kell jutni a végére, ahol jobb esetben van valami fajta olyan fordulat, amire az olvasó nem számít. Ezt a receptet szerintem át lehet ültetni tényleg szinte bármilyen korszakba, ha valaki van mátyáskori krimi, ezek középkorban játszódók, ezeknek kell megfelelni, és akkor működni fog egy regény kontextusban.
1: És amitől talán még jó egy krimi, az atmoszféra teremtés.
0: Az biztos, hogyha elhisszük az írónak, hogy ez hiteles, akkor jó, és ez megint csak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk. Ha valaki a 2020-as évek rendőrségéről ír, mint nagyon sokan, akkor számomra olvasóként fontos, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg a magyar rendőrség, hogy nem ezek a rendőrviccek féle ilyen fakabátok vannak benne, hanem olyan nyomozók, akik tudják, hogy működik a bűnüldözés, vagy bármi. Hogyha a Rákosi korszakba szeretnék elmenni egy könyv segítségével, akkor szeretném azt a Rákosi korszakot visszakapni, ami ténylegesen megtörténik, és ez igaz a Mátyás korra, a római korra. Szóval ez megint az írói felkészültségen múlik, hogy egy olyan világot tudjon bemutatni egy regényben, amit én elhiszek, hogy annak a valóságnak a törvényei szerint történik.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cserhalmi Dániel íróval a Vörös Báró című könyvről itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, akivel legfrissebb könyvéről beszélgetünk, a Vörös báróról, amely éppen az ötödik az AVH sorozat tekintetében. Most ugye ez egy fikció és valóság keveredéséből állt össze ez a történet, nem tudom, Szeder, mennyiben volt a segítségedre, lehet, hogy igen. Szóval, hogy melyik az az eleme, amelyik mondjuk a leginkább a te fantáziádat vette igénybe?
1: Ez jó kérdés igazából, mert hogy minden, tehát az a fontos, hogy amikor olvasunk egy szöveget, akkor ne legyen egyértelmű, hogy mi az, ami fikció, és mi az, ami valóság. Tehát amikor olvasol egy szöveget, akkor el kell hinni azt, hogy ez is a valóság, hogy ez teljesen megtörténhetett, hogy mondjuk ott a TS-ben esetleg mondjuk mahináltak az emberek. Lehet, hogy nem így történt, és azt most nem mondom meg, hogy így van, vagy nem, de alapvetően fontos, hogy úgy kell keverni ezt a két elemet, hogy azoknak az elegye, az természetesen hasson egy szövegben. Most természetesen a könyv megoldása az nem az, mint ami megtörtént, vagy nem teljesen az, mint ami a kisindegyilkosság bármelyik weboldalas találatában megtalálható. Itt azért éltem azzal a lehetőséggel, hogy a egyszerű falusi késelésből én valamilyen kicsit összetettebb dolgot írjak.
0: De ha jól tudom, kaptál olyan kritikákat, hogy ilyen vége még nem volt Magyarországon egy regénynek sem, vagy valami ilyesmit?
1: Igen, írtak olyat, szerencsére, és ez jó hír, mert valójában tényleg erre tettem föl az egész könyvet, szerencsére, és nem az életemet. Mert hogy még Agatha Christie-ek idejében azért a krimíróknak volt egyfajta ilyen kódexük, amiben megfogalmazták, hogy mi az, ami mik azok a szabályok, amelyeket követni kell egy krimi szerzőnek, hogy ne legyen olyan szereplő, akiről nem tudtunk, és ő belép, hogy ő volt a gyilkos, tehát ne legyenek benne olyan mérgek, amik nem léteznek, tehát hogy voltak szabályok, ez persze Agatha Christie úgy így után szépen megszegte jelente a klasszikus műveiben, és én is úgy voltam vele, hogy azért ki kell emelkedni valamennyire ebből a zsánerből, és azért olyan befejezése van ennek a történetnek, amit valóban magyar krimi szerző még nem nagyon írt, tudomásom szerint. Tudom, ez ilyen fölcsigázó.
0: Hogy nagyon, akkor mert nem tudom, mire gondoljak.
1: Igen, szóval hát ez az, amit nem lehet elmesélni, de az olvasói visszajelzések alapján, amik eddig beérkeztek, ez így betalált, úgy tűnik, és hát erre nyilván büszkének kell lenni, hogy ez így van. Tehát van egy olyan kreatív megoldás benne, amit ebben a zsánerben nem nagyon szokott előkerülni, de ez a történethez viszont nagyon-nagyon sikerült belesimulnia ennek. Úgyhogy hát ez tényleg már nem tudok más mondani, hogy el kell olvasni a regényt, úgyhogy bízom benne, és sikerült fölcsigázni a hallgatóknak az érdeklődését.
0: Miben más egy krimi író, mint mondjuk egy más egyéb műfajokban alkotó író?
1: Szerintem semmiben. Ugyanúgy kelünk és fekszünk, maximum más típusú ötleteink vannak.
0: De hogyan jár az agyad? Tehát, hogy most például itt ebben az esetben, hát tényleg írhattál volna egy történeti tényszerű könyvet is.
1: De valahogy azok nem engem, mint embert, vagy mint olvasót nem érdekelnek. És még csak azt sem mondom, hogy én csak krimiben gondolkodom, mert az első három az nehezebben besorolható.
0: Van ilyen Magyarországon, hogy krimi írók társasága, vagy krimi írók közege?
1: Hát nincs ilyen szakszervezet, tudom már. Van egy ilyen laza csoport, akiről így lehet tudni, de nincs ilyen érdekképviselet.
0: De te benne vagy?
1: Hát én azt gondolom, hogy ilyen kültagként vagyok benne, mert pont az első három regényem miatt nehezen akartak fölvenni a tagságba, mint a szabadkönyvesek, de most már nagyon nehezen tudnak belőle kihagyni pont a vadászatnak a Vörös báró miatt.
0: Akkor itt is így a peremen egyensúlyozol.
1: Igen, de hogy pont ebbe bízom, hogy a minőségi könyvek valahogy oda teszik az én nevemet is ebbe a társaságba, és akkor talán nem leszek annyira kikerülhető. Ebben nagyon bizakodom egyébként.
0: Kis Imre története az 50-es évek vidéki Magyarországához kapcsolódik. A korábbiak Budapesthez legközelebb visszatérsz a fővároshoz, vagy ki tudja még, hogy merre bóklászol?
1: Erre nem tudok egyértelműen válaszolni, mert hogy több ötlet is fölmerült bennem, de egyébként nagy valószínűséggel mind a kettő Budapesthez jobban kötődött, én is itt élek, és én szeretem felhasználni a körülöttem élő épületeket, történeteket. De hogy pontosan ez mikor fog megszületni az ötletből az, hogy most újra írni kezdjek, és hogy melyik ötlet lesz megvalósítva, erre még szerencsére van időm, úgyhogy itt hosszú a nyár, meg idén most kielvezem, hogy megjelent egy könyv.
0: Hát így van, itt van most az aktuális, ugye most erre kell koncentrálni.
1: Ez így van.
0: Ez a Vörös Báró. Szederrel mi lesz a mai nap történése?
1: Hát szerintem hazamegyünk, és akkor majd még este maximum egy sétára lesz ő befogható, egyébként az alvást fogja választani.
0: Mint ahogy majd te is.
1: Egyszer, remélem, igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A könyvhöz. Cserhalmi Dániel, író volt a vendégem itt az Intermezzóban. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok ennek is, Nóra, és a kedves hallgatóknak is.
1: A 42. Régi Zenei Napok Fesztivál 2026. június 26-a és július 4-e között kerül megrendezésre Vácott idén. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségük tanulniuk a mesterkurzusok résztvevőinek. Ez az az időszak nyáron, amikor azok a hallgatók, akik jobban el szeretnének mélyülni abban, ami érdekli őket, vagy esetleg új impulzust kapni, akkor ilyenkor lehetőségük van, hogy elmenjenek kurzusokra, mesterkurzusokra. Milyen részt venni a Régi Zenei Napok Fesztiválon, illetve kurzusokon? Milyen visszajelzéseket kapnak?
2: Hát ez egy időutazás, azt gondolom egy kicsit, és ehhez az időutazáshoz nagyon-nagyon szép környezetet biztosít Vác városa, ami egy barokk kisváros, és ennek a kornak a zenéje az úgy fűződik össze ezzel a várossal, hogy szervesen beépül gyakorlatilag, és úgy érezhetjük magunkat, ha behúgyjuk a szemünket, mintha több száz évvel ezelőtt ülnénk ugyanezekben a padokban is hallgathatnánk ezeket a darabokat. Ez egy nagyon izgalmas dolog, annyit kell tudni erről a régi zenejátszásról, hogy ez egyet egy előadói mód, egy stílus, ami ilyen beszédszerű zeneként jelenik meg. Kórhű hangszereken játszanak, bélhúros hangszereken, barokk harsonán, barokk trombitán, fortepiánon, vialajvegambán. Tehát egy csomó olyan hangszeren, amint hogyha beül a közönség és megnézi, akkor talán ismeretlenként is hathat, hiszen másképp is néznek ki ezek a hangszerek. A hangszerek nagyon sokat fejlődtek ebben az elmúlt időszakban, pár száz évben, tehát ennek van egy nagyon sajátos hangzásvilága, ami nagyon különlegessé és izgalmas teszi, és azért az is egy érdekes dolog, hogy sokkal több időt vesz igénybe a hangolás, hiszen nem volt olyan pontos ezeken a hangszereken még a lehetőség rendszer erre, nagyon nehéz játszani ezeken a hangszereken például. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy az előadók számára is egy kihívás, nyilván ez egy specializált terület, amin ezek az előadók játszanak, ezért is vannak a kurzusok, hogy ezeket lehessen tanulni. És az ugye ez egy kor is, aminek a játékáról, az itteni előadók műveiről, a játék módjáról tanulhatnak azok, akik ide érkeznek, és a programnak az a különlegessége, hogy a magyar előadók és a külföldi szakemberei, művészei jönnek ide és tanítják azokat, akik jelentkeznek erre a programra. Egyébként a Filharmónia Magyarország ezt a programot a Haydneummal együttműködésben valósítja meg több fronton is, nem csak ösztöndíjat adnak, de a fortepiánokat is adnak kölcsön ehhez a programhoz. Hisz itt azért ezek olyan különleges hangszerek, amik nincsenek is elég számban az országban, tehát őtőlük fortepiánokat és csembalókat is kapunk, de például nincs is elég csembaló, ami rendelkezésre állhatna a kurzusokhoz, koncertekhez, úgyhogy Sefülor Csehországból már régi partnerünk, aki idén is volt 4 hangszert ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon meg tudjuk rendezni ezt a programot.
1: A mesterkurzusokat, illetve a professzorokat és minden más információt a filharmónia.hu oldalon egyébként részletesen meg tudnak nézni, és most a kurzusokon belül lesz-e olyan, vagy amely eddig esetleg nem volt, vagy lesz-e olyan professzor, aki esetleg eddig még nem tanított?
2: Igen, lesz olyan professzor, Lucy Horst nevét emelném ki, aki egy fiatal hölgy, de az összes lemeze gyakorlatilag díjat nyert, elismert csillaga ennek a hangszernek. Idén azt a rugalmas technikát igyekszik tanítani a kurzusán, ami lehetővé teszi, hogy a különböző repertoárok stiláris keretein belül szabadon is természetesen mozoghassanak a hallgatók. Szintén új név, Sorke Sato, aki a világ egyik legkiemelkedőbb historikus hegedű művésze. A zenekottából nem olvasható és leírhatatlan szépségét keresi, és a kifejezések gazdag tárházát, amelyet a korabeli gyakorlatok kínálnak a részvevők számára. Ő most először jár majd nálunk, és egyébként hegedű művészként is megmutatkozik, nem csak a professzorok koncertjén, de a záró koncerten is ő is fogja vezényelni majd ezt a programot.
1: A mesterkurzusokra a jelentkezési határidő már lejárt, és aktív hallgatóként nem lehet, de esetleg aki passzív hallgatóként szeretne bekapcsolódni, annak van lehetősége?
2: Így van, a helyszínen kell keresni a mi titkárságunkat, és napi díjjal be lehet ezekre a különleges pillanatokra legbarátabbba kukkantani, azt gondolom. De ugye lesz itt még énekkurzus, Elizabeth Scholl, Szutréri Katalinnal, Szomlai Petra a fortepiánon fog majd játszani és tanítani. Vasély György kamarazenekurzus tartok, és Nagyvéka és Szokos Augustin is játszik majd. Ők a kíséret művészetét fogják tanítani ezeken a kurzusokon. Egyikük billentyűs kíséret, a másikuk pedig a vonós kíséret művészetét.
1: A régi zenei napok, tehát 2026. június 26-a és július 4-e között tartanak, és Vácott lesz mindez több helyszínen, és akkor most szerintem beszéljünk a programokról, a koncertekről, és hát azokról a helyszínekről, ahova ellátogathatnak az érdeklődők.
2: A nyitó koncert 26-án 19 óra 30-kor kezdődik a Capella Savary és a Törztő Kórus közreműködésével Vácott a Fehérek templomában. Vashegyi György fogja vezényelni a programot, és két nagyon különleges darab lesz benne. Az Eszterházy családnak a magyar zenei élet és a magyar kultúra is azt gondolom, hogy elég sokat köszönhet, és egy pozsonyi barokk időszakot tudunk megragadni majd ezen a koncerten, hiszen ott született az a mű, amit a Cémor Requiem, ami egy újkori bemutató lesz, Matthias Schenauer műve, és a Haydn D-moll Nelson is széjjel fogja zárni a programot a nyitó koncerten. Majd a professzorok koncertje fog következni 30-án, 20 órakor a Piarista Kilátó Központban, ami hát azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon különleges, egyszer is és megismételhetetlen alkalom, hiszen ezeken ehhez a professzoroknak iszák a szavát, és ezek nagyon-nagyon fantasztikus hét, amit itt eltöltenek, és akik ide látogatnak, és fiatal zenészek, és igyekeznek megtanulni ezeknek a játékmódoknak a fortéjait, ezeknek a hangszereknek a különlegességeit. Itt most az ő professzoraik előadó művészként tudnak megmutatkozni, és együtt kamarazenélni, és ezek mindig elképesztően izgalmas és érdekes pillanatok.
1: Majd aztán július 1-e következik.
2: 19 óra 30-kor Duszi Horsfúli estjé lesz majd Vácott a Barátok templomában, ahol Nagy Réka Viola de Gambán és Szokos Augustin Csemballó lesz partnere, és itt Telemann művek, egy Castello, Bach, Hasse művei csendülnek majd fel ezen a programon. Nagyon sokan érkeznek csak azért idén a régi zenei napokra, hogy Lucy Horse játékát megcsodálják, úgyhogy a jegyek nagyon szépen fognak, és igyekezzenek, hogy még kapjanak erre a programra, és el tudjanak jönni, és meg tudják hallgatni, hiszen nyilván a templomnak a sorai végesek.
1: És aztán július 3-án pedig nem koncert lesz, hanem táncház.
2: Így van, a főtéren a Harangjáték pavilonnál dr. Kovács Gábor táncpedagógus fog egy táncházat tartani majd. Volt olyan év, amikor kurzusként is tanítottuk a táncot, erre a korra jelent a táncot, hiszen ez nagyon összefügg és nagyon szoros kapcsolatban van a zenével. De itt azt gondolom, hogy hangulatként is nagyon nagy élmény lesz ebbe belecseppenni, és izgalmas program lesz. Majd július 4-én lesz a hallgatók koncertje a Piarista Kilátóban. Ugye ez mindig nagyon érdekes dolog, hogy az egy hét alatt mit tanulnak ők meg, mivel foglalkoznak. Saját maguknak is egy szép haladás, amikor ide érkeznek és eljutnak valahonnan, valahova, és itt ebben a programban meg is tudják mutatni majd. A zárókoncert pedig 4-én 19 óra 30-kor az Orszó Zenekar és a Pörszül Kórus közreműködésével a Nagy Boldogasszony Székesegyházban lesz. Vezényen is hegedűn közreműködik pedig a már említett Sunszke Szátó. És két magnifikát lesz a programon, ami keretezi gyakorlatilag az estét. Sőt, német magnifikátjával kezdjünk, és Bach D-dur magnifikátja lesz a záróprogram, és közte még lesz egy Bach hegedű verseny, a D-moll hegedű verseny, a Horszátó hegedű művészként is bemutatkozik, és még két Bach darab.
1: Izgalmas, és igazán sokszínű lesz, és hát sok-sok elfoglaltságot jelent, azt hiszem, a szervezőknek és a kurzuson résztvevőknek a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál. Mi hallgatók pedig élvezhetjük majd folyamatosan azt, ami ott megszületik, június 26-a és július 4-e között Vácott. Én pedig nagyon-nagyon sok erőt, energiát kívánok, és hogy fantasztikus diákok jelentkezzenek a kurzusra, és utána teltházas koncertek legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit nagy szeretettel várunk, és tényleg nagyon sok volt az információ, hogy a filharmonia.hu oldalon minden részletet megtalálnak a hétről. Várjuk Önöket nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Nagy Juditot hallhatták, a Filharmónia Magyarország kommunikáció igazgatóját.

0: A Klasszik Rádió 92 egyen itt az ideje, hogy érkezzen még néhány programajánlat. Felvétel kiállításra hívok meg mindenkit, amely egész nyáron látható a mai Manó házban. Felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand és verkfotókat állítja középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek bepillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás. Augusztus elejéig látogatható a HAB művészeti központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bármelyik kiállításra is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly, erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: A telefonnál pedig Pozvai Zsolt, a Develor ZRT tanácsadó cég nemzetközi vezérigazgatója. Szia!
2: Szia Melinda, jó reggelt a hallgatóknak is.
1: Ugye mondtam a hallgatóknak már, hogy a szerkesztőségünk költözött, és a vendégünk, ugye te pedig a régi helyre mentél most, mert hát azt gondoltad, hogy még ott vagyunk. Egyébként minden rendben, ott ellenőriztél, minden rendben van.
2: Ellenőriztem, minden be van zárva, soha nem lehet bejutni.
1: Oké, de hát a témánk biztonságban van ott minden, oké. A témánk pedig az, hogy miként tudjuk fejleszteni a dolgozók belső motivációját, hát erre egyébként nem egyértelmű a válasz, az, hogy pénzzel?
2: Hát nem, sőt, azt hiszem, hogy talán megfogtad az egyik legrosszabb választ erre a kérdésre, mert ha van belső, akkor biztos van külső is, tehát itt szerintem a legfontosabb tán az, hogy a legelején megbeszéljük azt, hogy mi a különbség a belső és a külső motiváció között, mert a pénz egy tipikusan külső motivációs eszköz, ami arra ad választ, általában ez a kérdésünk, hogy mit kapok érte, ha ezt megcsinálom. Tehát ugye van egy ilyen rossz vicc is, hogy ha adok pénzt, akkor talán tudsz-e úszni. De mindegy, szóval ez a pénz tipikusan az, ami rövid távon tud hatni, és egyébként egyáltalán nem szeretném azt mondani, hogy semmifajta motivációs hatása nincs, és felejtsük el, és tulajdonképpen a pénz nem is számít, ez nem igaz, de igazán a belső motiváció egy teljesen más kérdésre ad választ, mégpedig arra, hogy miért jó az nekem, ha megcsinálom az adott dolgot.
1: Egyébként a külső motiváció, azért ne engedjük el annyira a pénzt, meg egyébként az extra juttatásokat, vagy akár a rugalmas munkaidőt, hogy az mennyire gyorsan jár le ennek a szavatossága. Tehát ha mondjuk megemelem az összeget, amit az adott munkáért fizetek, akkor az mennyi idő múlva veszti el ugye a motiváló hatását?
2: Az a baj, hogy elég gyorsan, és tulajdonképpen egy bizonyos szint fölött pedig már szinte csak nagyon minimálisan tud hozzájárulni, és aztán tipikusan nagyon gyorsan. Tehát az a fő kérdés szerintem a fizetéssel és általában a juttatásokkal kapcsolatban, hogy az adott ember ezt korrektnek érzi-e. Korrektnek érzi-e másokhoz viszonyítva, a saját tudásához, a teljesítményéhez viszonyítva. Ugyanis, hogyha azt gondolja, hogy igen, fair az, amit kapok azért, amit itt csinálok, akkor utána, ha meg is emeled nekem, vagy adsz egy plusz bónuszt, annak értelemszerűen talán azon a napon, vagy egy hétig, esetleg egy hónapig még örülhetek, tehát az jelenthet valami fajta kis extrát, de tulajdonképpen tartósan én nem fogok emiatt esetleg ott maradni, hogyha más vonzóbb, vagy keményebben dolgozni, vagy kreatívabban dolgozni.
1: Na és akkor térjünk rá erre a belső motivációra, amire azt mondtad, hogy miért jó ez nekem, ezt hogy tesszük fel ezt a kérdést, mikor tesszük fel, és hogy tudjuk rávenni azt, hogy egyáltalán valaki ezt feltegye magának?
2: Igen. Hát a belső motiváció akkor jelenik meg, amikor maga a tevékenység okoz örömöt és elégedettséget nekem. Ugye? Tehát amikor nem azért csinálom meg, mert valaki figyel, és esetleg valamilyen jutalom vagy büntetés lesz a következménye, hanem önmagában azért, mert élvezem azt, amit csinálok. És legritkább esetekben teszik fel ezt maguknak tudatosan az emberek, hogy na akkor most ez okoz vagy nem. Tehát te is tudod, hogy vannak olyan tevékenységek, meg volt olyan munkád korábban is, meg akár most is, amikor élvezted, elégedettség okozott. És nem azért, mert azt vártad, hogy a főnököd megdicsérjen, vagy esetleg fizetésedet megemeljék, hanem önmagában szereted azt, amit csinálsz különböző okokból.
1: Hát igen, meg hogyha tényleg az ember úgy érzi, hogy fejlődik, vagy tanul valakitől, vagy olyan főnöke van, akitől érdemes ellesni bizonyos dolgokat, akkor hogyan tudjuk erre ezt tudatosan felépíteni? Mert ez egy jó dolog, ha az emberben ez magában bent van, de ha a főnökök vagyunk, akkor hogyan tudjuk rávenni arra az embereket, hogy gondolkodjanak így?
2: Igen. Nagyon jó a kérdés, mert meggyőződésem, hogy ez közös felelősség, és egyrészt egyébként az adott személy saját felelőssége és az ő belső motivációnak fenntartása, de egyértelműen ez egy vezetői feladat, hogy olyan környezetet teremtsünk, amiben az ember belső motivációja megmarad. Ugyanis ennyi egyébként, tehát mondhatnánk azt is, hogy ez nem egy őrületesen bonyolult dolog, valójában egyébként igen, vagyis a legfontosabb tanácsom a vezetőnek az, hogy ne vegyük el az emberek belső motivációját, mert mindenkiben megvan a belső motiváció, csak a legtöbb esetben szépen erodálódik, elveszik, és aztán elveszítjük az adott munkatárst. Szóval rátapintottál az egyik fontos tényezőre, mert tulajdonképpen 3-4 olyan tényező van, ami különösen hat a belső motivációnkra. Az egyik az, hogy képesek vagy tudunk-e fejlődni az adott munkában, munka munkakörben. Tehát amit mondtál, hogyha azt érzem, hogy itt tanulok, itt fejlődök, itt többé válok napról napra, vagy akár hétről hétre, hónapról hónapra, akkor értelemszerűen ez a belső motivációt megerősíti. A második ilyen tényező az, hogy van-e hatásom, ami praktikusan azt jelenti, hogy érzem azt, hogy van-e hatásom a dolgokra. Ugye ez sajnos nagyon sok munkakör és munkahely esetében nem feltétlenül van így, de a vezetőnek ez egy feladata, hogy megértesse az emberekkel, hogyha ők még kis fogaskerekek is egy szerkezetben, azért mégiscsak van jelentőség annak, amit csinálnak, és hozzárulnak a nagy egészhez. És a harmadik az pedig, hogy van-e valami nagyobb cél, amiért én ezt a munkát csinálom, van-e valami, úgy szoktam mondani, hogy meaning, meg vision, meg misszió, tehát, hogy hozzájárul ez valamilyen módon ahhoz, hogy például a világ jobb hely legyen, vagy hogy én teszek ezért a világért.
1: Te ezeket, amiket elmondtál, szerintem ez teljesen így van, és teljesen egyet is tudok vele érteni. De hát valójában ez a gyakorlatban, hogy néz ki, az ember bemegy reggel, és akkor a főnök minden reggel mondjon egy ilyen motiváló beszédet nekik, hogy vegye rá őket erre nap, mint nap, mert így meghallgatom, ez tök így van. De a mindennapokban ez, hogy látszik, tehát reggel bemegy a főnök, és akkor mint egy ilyen lángoló karddal kiáll, és azt mondja, hogy már pedig megváltoztatjuk a világot. Szóval, vagy hogy néz ez ki?
2: Hát valóban nem így, és ezt nehéz is lenne elvárni, hogy minden nap így tegyél. Én két kulcspillanatot látok. Az egyik az, hogy akkor kell valamit tennünk, amikor azt látjuk, hogy elveszett a fény, a szikra a kolléga szemében. Tehát, hogy azt látom, hogy eddig lelkes volt, eddig láthatóan élvezett, hogy csinált a munkáját, és most, mintha nem érdekelné, unottabb lenne, elvesztette ezt a fajta örömöt, amit mondtam, a tevékenység maga okoz. És akkor kéne egyébként leülni, beszélni, mi van, hogy érzed magad, és bizonyos szempontból visszamenni a gyökerekhez abban az értelemben, hogy oké, megnézni azt, és tényleg, én úgy gondolom, egy jó vezetőnek ma már, és erről már korábban beszélgettünk, bizonyos szempontból pszichológusnak is kell lennie, egyszerűen ez elkerülhetetlen, hogy foglalkozunk az emberek lelkével, érzéseivel, érzésvilágával, azaz mások oldalról a belső motivációjával ilyen szempontból is. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy egyébként mi veszett el, mert egyébként lehet, hogy csak annyi történik, hogy megváltozott a munkakörnek a tartalma, vagy bármi. Szóval, hogy a vezetőnek az első feladat azt mondta, hogy észrevegye, amikor ez a belső motiváció elkezd csökkenni, és akkor lépjen valami. Például akkor adjunk valami más típusú munkát, tegyük be egy másik csapatba, ahol mások között esetleg jobban érzi magát. És a másik helyzet, ami szükséges, és ez szintén nem napi tevékenység, hogy időről időre, és ez lehet havonta, lehet negyedévente, lehet fél évente, beszéljünk azokról a dolgokról, hogy akkor az én csapatomban van-e lehetőség a fejlődésre, az én csapatom milyen nagyobb ügyért dolgozik, mert amit mondtam neked, ezek nem evidensek. Tehát, hogyha én egy könyvelő vagyok, akkor azt mondom, hát én csak számokat, meg kontírozok, meg számlákat kezelek, stb. Egyáltalán nem. De hozzájárulsz ahhoz, hogy mi például törvényesen működjünk, hogy mi pénzügyek sikeresen működjünk, és ezt kell mindig megértetni időről időre, de semmiképpen nem napról napra.
1: Jött egy SMS, ami azt mondja, hogy ez egy amerikai modell, amiről te beszélsz, vagy inkább talán nyugati, mert hogy Ázsiában például teljesen más a munkakultúra.
2: Hát Ázsiában lehet, hogy más a kultúra. Én azt gondolom, hogy Ázsiában alapvetően fegyelmezettebbek az emberek, és úgy akkor is dolgoznak talán, amikor jobban bírják a monotonitást, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy ezen motivációs tényezők meglétének hiányában is ott maradnak és csinálják. Szerintem Magyarországon az a hogy hozzánk nem az ázsiai kultúra áll közel, ezt mindannyian tudjuk, hanem inkább akkor az úgynevezett amerikai vagy nyugat-európai kultúra, ahol bizony tenni kell azért, hogy ezt fenntartsuk, mert az emberek nagyon gyorsan elmennek. Látjuk azt, hogy milyen sok a mozgás, mennyien keresnek munkát folyamatosan, és mennyire nem találják a helyüket a mostani munkahelyen.
1: Egyébként nem gondolod, hogy esetleg éppen ezért kell, hogy sok fiatal legyen egy rendszerben, mert talán a fiatalok belső motivációja az még talán nagyon erős is, vagy ez igaz-e? Hogy ahogy az ember idősödik, egyre kevésbé érzi úgy, hogy hát még motiválja ez a szakma, amit csinál.
2: Izgalmas ez a generációs megközelítés. Én azt hiszem, hogy minden új munkavállaló belső motivációja erős. Csak gondoljunk vissza arra, hát nyilván, hogyha olyan helyeket mennünk, ahol nem is akartunk, csak nem volt jobb, akkor ez nyilván egy kicsit más. De hogyha sikerült megszereznünk egy olyan munkát, egy munkahelyet, amire vágytunk, és ami azt mondjuk, hogy fú, na ez lesz az életem munkahelye, akkor mindannyiunkban baromi erős volt a belső motiváció, amit aztán a főnök, a környezet, a munkatartalma szépen eltüntetett. A fiatalok esetében szerintem elsősorban erről van szó, hogy ők újak a munkaerőpiacon, és még lelkesek, hogy mondják, szét akarják tépni az istrángot, akarnak valamit csinálni. Tehát valóban én azt hiszem, hogy értem szerint rájuk igaz az, hogy belsőleg motiváltak. Szerintem a Z-generáció esetében azonban van egy nagyon erős érzékenység is, ami azt jelenti praktikusan, hogy érzékenyebbek a visszajelzésekre, két szempontból is, hogy például ha negatív visszajelzést kapnak, akkor azt nagyon mélyen, nagyon személyesen élik meg. A másik pedig, hogyha nem kapnak nagyon rendszeresen visszajelzést, akkor azt is nagyon rosszul élik meg. Ha ők nem adhatnak visszajelzést, és nem szólhatnak bele a cég vezetésébe, azt is nagyon rosszul élik meg. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy valóban van egy nagyon magas belső motivációk induláskor, de ez nagyon gyorsan eltűnhet. Nem véletlen az, hogy a fiatalok nagyon gyorsan és nagyon bátran váltanak, még akkor is, hogyha egyébként nincs egy másik lehetőségük, ahova mondjuk a következő napon beléphetnének. Gond nélkül ott hagyják a cégüket, mert úgy érzik, hogy a belső motivációknak a feltételeit nem teremtik meg, nincs meg ez a fejlődési lehetőség és a többi, amiről beszéltünk.
1: És ha mi, mint munkavállalók vagyunk, akkor hogyan növeljük a belső motivációnkat? Tehát, vagy inkább, hogyha érezzük, hogy ez a munkahely nem oké, akkor szerinted váltsunk? Vagy próbáljuk a belső motivációnkat erősíteni, és hogyan?
2: Igen, hát az első kérdés az, hogy képesek vagyunk-e egyébként egy őszinte önreflexióra, és ez tényleg szerintem egy tudatos tevékenység kell, hogy legyen, hogy gondold végig, hogy egyáltalán mi volt az, különösen azokban a helyzetekben, amikor nem érzed jól magad. Tehát amikor azt érzed, hogy hát valami nem jó, korábban élveztem a munkámat, most elvesztettem ezt, korábban szerettem itt dolgozni, most meg nem, legalább akkor álljál meg, és csinálj egy olyan végiggondolást, hogy oké. De mi volt az, amit egyébként én szerettem? Mi az, ami örömet okozott? Mi az, ami elégedettséget okozott? És egyébként mikor tűnt el, vagy miért tűnt el, vagy hasonlók? Tehát, amit mondtam, menjünk vissza a gyökerekhez, értsük meg a saját motivációinkat, mert ugyanis például, amit mondtam, hogy az autonómia segít, vagy a fejlődési lehetőség segít, vagy a cél segít, de vagy az, hogy érzem, hogy hatásom van meg, hogy haladok előre, az segít, de mindenkinek más módon. Tehát a te elvárt autonómia szinted az nem az enyém. Nekem lehet, hogy sokkal több kell, neked lehet, hogy már kevesebb is elég, de lehet, hogy pillanatnyilag nulla van, mert a főnököd elkezdett mikromenedzselni, mert bizalomhiány van szenved a munkatársaival kapcsolatban. Szóval szerintem a mi feladatunk az, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy mi az, ami a belső motivációnkat megteremti, fenntartja, és mi az, ami ezt lerombolja, és utána pedig akkor tegyünk érte. Szerintem az első lépés mindig az, hogy kérjünk segítséget valakitől.
1: De felettestől?
2: Hát, igen, például a felettestől is, de ez lehet akár első lépésben valamilyen vállalati céges mentor, vagy egy coach, vagy egy barát, vagy bárki, de én azt gondolom, és visszatérnék az előző gondolatra, hogy tudod, én a vezetőktől sokat várok el, és sok minél felelősséget teszem őket, beleértem magamat is, szóval hogy a közvetlen vezetőktől is lehet ilyen beszélgetést kérni, és kell is, tehát én mindenkinek azt mondom, mielőtt ott hagynád a céget, ami legtöbb esetben ugye azt jelenti, hogy a vezetődet, azelőtt mondd el, hogy bocs, én elvesztettem az érdeklődésemet, én elvesztettem a motivációmat, valami történjen. És akkor együtt talán meg tudjuk beszélni, hogy ez nem is olyan bonyolult, mert ha tényleg az autonómián veszettem, mert a főnököm túl kontrollál, akkor lehet, hogy ettől a felismerést azt mondja, hogy tudod mit? Jó, oké, akkor rád bízom ezt a részét a munkádnak, és kapsz valami fajta önállóságot.
1: Te Zsolt, ez teljesen reális esély, hogy bemegyek a főnökömhöz, és azt mondom, hogy hát én elvesztettem az érdeklődésemet emiatt a munka miatt, és erre megértő lesz.
2: Szerinted hozzám még nem jöttek be ilyen az a helyzet? Jöttek, és nem is egyedül jöttek be ilyen esetben, és akkor a vezetőnek
1: jó, de ti egy speciális területen dolgoztok.
2: Nem.
1: De mondd, de mit csinálsz
2: ilyenkor? Az, hogy vezetőfejlesztéssel foglalkozunk, az nem azt jelenti, hogy mi mindent jól csinálunk ebben a tekintetben, tehát néha mi cipőnk is lyukas, ugye, suszterként. Figyelj, én azt gondolom, ha az a munkatárs fontos nekem, tehát például történt, nagyon különböző dolgokat tettem ilyen helyzetekben, volt, ahol teljesen más munkát bíztam valakire. Egyébként azért nem bíztam rá korábban, mert nem is gondoltam, hogy őt ez a dolog érdekelné. Például valakit áttettem az ilyen értékesítés támogatásról, informatikai jellegű feladatokra. Na most ez abszolút nem tipikus karrierút, hogy így mondjam, de rájöttem abból, amikor ő megkeresett engem, hogy ha én meg akarom őt tartani, mert értékes embernek tartom, akkor meg kell tennem ezt a változtatást. És én megteszem, mert ez az én érdekem, hogy a jó emberemért megtartsam, érted? És minden vezetőnek a saját érdeke a végső soron, hogy megtartsa jó embereket. Nyilván, hogyha úgyis meg akartál már szabadulni tőle, akkor hát akkor ez egy nagyszerű lehetőség, akkor nem kell tenni érte. De őszintén mondom, szerintem nem tudom, mit gondol a hallgatóság, akik ma hallgatnak minket, úgy általában a vezetőkről, de azért én bízom benne, hogy mindenki találkozott már jó vezetővel, aki nyitott, aki meghallgat és tenni akar az embereiért, és bízom benne, hogy e felé halad a világ, meg e felé haladnak a vezetők, és az is

0: kérdés is jó, hogy mi kelt fel nap, mint nap, mert a belső motiváció az, ami felkelt minket hajnalba akkor is, hogy anélkül is, hogy büntetést kapnánk, vagy anélkül is, hogy esetleg most ezért valami különleges utalmat kapnánk. Az én munkámban alapvetően a legjobb az, hogy nagyon sokat változott. Ugye én nagyon régóta dolgozom itt valóban 25 éve, de először a magyar céget vezettem, most egy 16 országból álló nemzetközi hálózatot vezetek, és alapvetően engem az újdonságok éltetnek, és szerencsére így a nemzetközi hálózat vezetésében mindig van újdonság. Tehát én sem szeretem például az üzemeltetést, hogy akkor működtessük azt, ami van. Én abban találok örömet, amikor például új országokat alapítunk, amikor új meghatározó emberek jönnek, akiknek a beintegrálásába, a betanításába részt vehetek. Szóval nekem az újdonság egyértelműen.
1: Hát az az igazság, hogy ez egy jó kérdés volt az SMS-ezőtől, de azt is megtudtuk, hogy a belső motiváció az talán mindennél fontosabb. Nagyon szépen köszönjük Pozvai Zsoltnak, a Develor ZRT nemzetközi vezérigazgatójának, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszi Zsolt!
2: Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzin. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt, valóban ez itt a Jazz, és június 25-e van, fél hét lesz egy perc múlva, és hát folytatjuk tovább is a szép idő, mert hogy én emlékszem, hogy annak idején, amikor ilyen jó 30-33 fokos melegek voltak, akkor a nagyszülői mindig azt mondták, hogy ó, szép idő lesz egész nap, és ehhez képest valahogy a kommunikáció megváltozott, és most már van ez a mind meghalunk. Na jó, hát reméljük, hogy nem, és akkor bírjuk ezt a meleget, főleg így, hogy a nagyszüleim korában nem nagyon voltak még légkondicionáló berendezések, ma pedig már hát a legtöbb irodaházban vannak, ahogy itt nálunk is a Jazzy Rádió stúdiójában. Jó reggelt kívánok, Suri Imre vagyok. SMS számunk 0630 2010 909, és akkor gyorsan végigszaladunk azon is, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai nap folyamán. 7 óra után a Zsolnai Fényfesztiválról beszélgetünk Halász Kingával, a Zsolnai Örökség Kezelő Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársával. Kérem szépen, hogyha valaki még nem volt a Zsolnai Fényfesztiválon Pécsett, akkor annak javaslom, nagyon-nagyon javaslom, gyerekekkel vagy akár csak felnőttekkel. Ráadásul az idén 10 éves a Zsolnai Fényfesztivál, és ráadásul az idén szintén van egy szép kerek évfordulója a városszülőtének, Vazarellinek, úgyhogy az ő jegyében fogalmazták meg az idei fényfesztivált. Egészen elképesztő látvány lesz. Jövő héten csütörtöktől kezdődik, és vasárnapig tart majd. Aki teheti, az menjen le Pécsre, és nézze meg a fényfesztivált. Egy nap is elég, hogyha a fényekre vagyunk kíváncsi, de egy 4 napos fesztivál különböző programokkal, szóval szerintem egészen szenzációs. A részletek mondom majd kicsit később, 7 óra után. 7.30 után autós rovatunkban arról lesz majd szó, hogy egy új benzintípussal tudunk majd tankolni. Én ezen elképedtem, mert én már megszoktam azt, hogy ugye régen volt több fajta, biztos emlékeznek önök is, különböző oktánszámokkal, aztán ebből lett a végére 2, és van egy 100-as, meg van valami kisebb oktánszámú, illetve van persze a dízel, de most jön egy újabb benzintípus. Vendégünk Bögös Sándor autós újságíró, Jazzy Rádió műsorvezetője. 8 óra után megtudhatjuk, hogy milyen jelenleg a Velencei tó, illetve a Balaton vízállása. Siklós Gabriellát, az Országos Vízi Főigazgatóság szövét hívjuk majd telefonon. Ugye rengeteg cikk jelent meg arról, hogy úristen, ki fognak szálladni a nagyobb tavaink, és hogy ez rettenetes, és azonnal közbeavatkozásra van szükség. Hát ezt a témát szeretnénk egy kicsit jobban körbejárni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi ebből az igazság, tehát mennyire súlyos a helyzet. Ugye nem tudom, hogy sokan emlékeznek rá, de ez nem most kezdődött. A Velencei tó volt, mert már teljesen kiszáradt. 1848-ban Gárdony polgármestere írta egy levelet a huszárezrednek, hogy legyenek kedvesek, ne a kiszáradt mederbe gyakorlatozzanak, mert nagyon porzik a tó feneke. Szóval, hogy ez nem csak ezzel függ össze. Oké. Aztán 8.30 után, hát az iráni helyzetről kell beszélgetnünk Csicsma László közel-kelet szakértővel. Itt megint van miről beszélni, mert elvileg már békét kötöttek, lejjebb is ment az oljára, de közben kicsit olyan, mintha mégse volna teljesen béke, arról nem is beszélve mondjuk, hogy ott van Izrael, aki meg egyáltalán nem szeretne békét. 9 óra után gólpassz rovatunk vendége Gundel Takács Gábor műsorvezető kollégánk lesz, akivel a világbajnokság aktuális mérkőzéseit elemezzük. Van miről szintén beszélni, jó kis meccsek voltak az éjszaka folyamán, de hát majd a részleteket később, illetve 9:30 után a KSH-n ma reggel megjelenő foglalkoztatottsági, illetve munkanélküliségi adatokat Árgyál Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével veszük górcső alá. Ennyi minden van nálunk, most pedig folytassuk tovább itt nálunk a repülővel.
0: Jazzy, Jazzy, együtt vagyunk.
2: Nem, egész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na.
3: Ó, basszú gitár.
2: Bőgő ezt.
3: Bőgő, ja, bocs, mindegy. Na, hadd szóljon.
2: Na, megjött a kityó. Ah, ez a Bibi?
3: Igen.

0: Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt, jó reggelt! 2026. június 25-e van, fél hét múlt 7-es perccel. SMS számunk 06302010909 a stúdióban, Sor Imre köszönt Önöket. Gyorsan nézzük a mai névnaposokat elsőként. Isten éltesse Vilmos, Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, William, Vilma, Viola, Violenta, Violetta, illetve Viorika nevű kedves hallgatóinkat. Ezen kívül persze mindenkit, aki ma ünnepel, mondunk néhány olyan születésnapos is, akik ismertebbek talán, mint az átlag. 1852-ben született Antoni Gaudi katalán építész, 1926-ig volt velünk. Hát egészen elképesztő a munkássága, azt hiszem, hogy Gaudiról érdemes lesz majd még külön beszélgetni egyszer a műsor folyamán. 1886-ban született Kufner Raúl magyar üzletember, Tamaradő Lempicka emigráns lengyel festő férje. Ugye Lempicka talán a 20. század legjelentősebb festőnek az egyike. 1887 Karinthy Frigyes magyar író, költő és újságíró. Hát Karinthyről annyit lehetne beszélni, inkább nem is mondok semmit, de ha csak egyetlen egy könyvet, akkor talán a Tanár úr kéremet mondanám. 1903 George Orwell, eredeti neve Eric Arthur Blair, angol író és újságíró. 1949-ben Havas Henrik, Táncsics Mihály díjas magyar újságíró, műsorvezető és címzetes egyetemi docens. 1952-ben Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, teológus és egyházjuhász, illetve 1963-ban egy fiatalember, akit annak idén úgy hívtak, hogy George Michael. Tőle játszunk most egy felvételt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: az exkluzív gazdasági koktél.
1: Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, és zajlanak a csoportmérkőzések közül az utolsó mérkőzés, az utolsó fordulóba érkeztünk bele. De hát, mint tudják, a Jazzy Rádiónak van egy saját kis játéka a labdarúgó világbajnokság kapcsán. Ez pedig a gólpassz játékunk. A mostani kérdésünk, a mai kérdésünk, hogy hány alkalommal maradt el világbajnokság háborús helyzet miatt. A játékkérdés egyébként a Facebook oldalunkon helyezzük el, mindig a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu e-mail címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapi ingyen beszélgetéssel és 100 GB mobil nettel a Netphone Telekom felajánlásával. A fődíj pedig két fő részre szóló belépőjegy az Ácsi Milán egyik mérkőzésre, repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. Éld Át a futball csodáját. Erről szól tulajdonképpen ez a játék. Na, hoztam egy érdekességet, amit a Player magazinnál találtam. Olyan tényekről van szó, amin öt rekordról, sőt 5+1 rekordról, amit magyarok tartanak a foci VB-n. Nem tudom, hogy önök hányat tudnak felsorolni, én most elkezdem, mert szerintem érdekes, hogy mi magyarok hány rekordot tartunk a futballvilágbajnokságra úgy, hogy utoljára 1986-ban voltunk kint, 40 évvel ezelőtt. Szóval, az aranycsapat ugyan nem lett világbajnok 1954-ben, de azóta is a sokat emlegetett döntő után Puskásék számos olyan rekordot állítottak fel, amelyek még ma is állnak. Az egyik ilyen a legtöbb szerzett gól egy világbajnokságon. 1954-ben 27 gólt szereztek a magyarok, ez azóta sem tudta megdönteni egyetlen nemzet sem, pedig akkor még csak 5 meccset kellett játszani a világbajnoki címhez, vagy a döntőhöz, később 7, a mostani VB-n pedig a 4 közé jutó csapatok is 8 meccset fognak játszani, szóval 5 meccs alatt 27 gól, könnyű kiszámolni, hogy ezek a gól átlagunk az 5 fölötti volt. Aztán a magyar válogatott a történelem egyetlen olyan válogatottja, amely egy világbajnoki meccsen 10 gólt szerzett, ez még 1982-ben történt a VB csoportkörében, El Salvador ellen nyertünk 10-1-re. Ez azóta is rekord, Kis László pedig mesterhármassal zárt, Nyíresi Fazekas 2-2 gólig jutott, Pöröskei Tóth Szentes pedig 1-1 gólt szerzett. Azt gondolom, hogy miért lehetünk erre is büszkék. Emlékszem egyébként a korabeli sajtóra, a nemzeti sajtó el volt állva a magyarok játékától, és azt mondták, hogy úgy játszunk, mint a brazilok. Tényleg könnyedén játszottunk, tényleg jól játszottunk, hát ilyen is volt még 1982-ben. A legmagasabb gólátlag egy világbajnokságon, ez is az aranycsapathoz köthető, 54-ben átlagban a meccsenként 5,38% gólt szerzett a magyar válogatott, sőt az öröklanglista második helyen is Magyarország áll, az 1938-as szintén VB döntős csapat 4,67 gólt szerzett meccsenként. Szerintem mindkét teljesítményre méltán lehetünk büszkék. Aztán a VB-k történetének legmagasabb gól per meccs átlaga, Lionel Messi 2026-os világbajnokságon megdöntötte a világbajnokságok történetének gólcsúcsát, az argentin futballista 18 gólt szerzett a VB-ken, ezzel ő az abszolút rekorder. Csak hogy Messi a VB meccsén átlagban 0,64% gólt szerzett, ami kiváló mutató, de sehol sincs az abszolút rekordhoz képest, ugyanis Kocsis Sándor egyedül az 1954-es világbajnokságon lépett pályára, és 5 meccsen azonban 11 gólt rúgott. Ez 2,2-es meccsenkénti gólátlag, ez a legmagasabb, amit valaha elért egy futballista a világbajnokságon. Kocsisnál egyébként egyetlen futballista szerzett több gólt egy VB-n, ez Just Fontin volt 1958-ban. A leggyorsabb mesterhármas is hozzánk kapcsolódik, szintén visszakanyarunk az 1982-es El Salvador elleni meccsre, ahol a 9 gólos győzelemből Kis László 7 perc alatt szerzett mesterhármast, ráadásul figyeljenek, csereként. Tehát beállt csereként, és 7 perc alatt szerzett gyorsan 3 gólt. Na azt gondolom, hogy erre méltán lehetünk büszkék, és ne felejtjék még egyszer, mai kérdésünk, mai játékunk, hány alkalommal maradt el világbajnokság háborús helyzet miatt, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu e-mail címre várjuk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat, napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben, a javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban, az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a Dél-Alföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a főváros útjain a forgalom most még nem jelentős. Jól lehet közlekedni, torlódás sehol nem alapult ki, és a bevezető utak is jól járhatóak. Csak az M3-oson érkezett többen, de itt is folyamatosan lehet haladni. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, az exkluzív gazdasági koktél.
1: Kérem szépen, hogy azt már beharangoztam előjáróban, a jövő hétvégén lesz egy fantasztikus program, méghozzá Pécset, ez még nem más, mint a Zsolnai Fényfesztivál. Ráadásul az idei a 10., tehát ilyen jubileumi fényfesztivál. Ennek kapcsán beszélgetek Halász Kinga kommunikációs munkatársával, a Zsolnai Örökség kezelő non-profit Kft-től. Jó reggelt, szia Kinga!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Kérem szépen, Kingával nem először beszélgetünk már erről a fesztiválról, én több évvel ezelőtt már voltam ment, és akkor is egy fantasztikus élmény volt. Gyakorlatilag Pécs több épületében, több közterületén fényfestés van, házak falára, utcák kövére, és hát a leglátványosabb az persze az, amikor a Székesegyházra vetítenek, méghozzá pályaműveket. Egy kicsit ezt járjuk körbe, Kinga, hogy történik mindez?
2: Így van. Hát valóban elmondtad a leglátványosabb produkciónkat, ami egy mapping verseny, de mi is az, hogy mapping. Ennek során ilyen háromdimenziós alkotásokat készítenek a nemzetközi művészek, kifejezetten a pécsi Székesegyház homlokzatára komponálva. Idén egyébként egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyző jön majd, és ez 400 centire pontosan felhasználja a Székesegyházat. Tehát van, hogy elkezdenek pörögni a tornyok, van, hogy leomlik az épület, van, hogy lovak száguldanak ki belőle, vagy pillangók repik el, tehát bravúrosan látványos, tényleg 3D-ben megmozdul mindez zenével, több perces videóalkotásokkal. Aki ilyet még nem látott, az kb. Elképzelni sem tudja, hogy mennyire látványos.
1: De az a jó az egészben, hogy nem csak ott találkozunk ezzel, hanem amikor mentünk mondjuk a Sétáló utcából át oda a Székesegyházhoz, akkor már az utcákon, tereken, ott is mindenütt ott voltak a fényfestések, akár a házakon. Emlékszem, hogy a gyerekek mennyire élvezték azt, hogy különböző színekben pompáztak ők is, főleg a fehér ruhások. Tehát az egész város ilyenkor egy kicsit így megmozdul, de ezek az esti programok, nyugtass meg, hogy vannak nappali programok is.
2: Vannak nappali programok, de valóban pont azért, mert estére 36 helyszínen készülünk fényfestésekkel. Ezt mi egyébként úgy hívjuk, hogy a fény útja, mert így szépen végig lehet korzózni rajta egy kellemes séta keretében. És valóban imádják az emberek például a fényszőnyeget, amit te is mondtál, lefekszenek az utca kövére, meg a jártákra, úgy fotózkodnak. Aha. De az épületek mellett egyébként nagyon spéci helyekre is vetítünk. Lesz például lombkorona vetítésünk is, ahol egy fény erdőt fogunk majd varázsolni az ottani fákból. Plusz lesznek olyan látványos, interaktív alkotások is, ahol például egy fényből szőtt vízesésen sétálhatunk majd át, úgyhogy nem csak klasszikus épületvetítésekben gondolkodunk, hanem annál azért magasabbra tesszük a lécet.
1: Gyakorlatilag ez egész Pécsre vonatkozik, ugye? Vagy itt inkább a belváros, amíg Pécs belvárosára?
2: Képzeld el, hála az égnek annyian szoktak lenni minden évben több mint 100 000, hogy nem férnének már el a belvárosban, úgyhogy szét kellett húzzuk a fesztivált, és kettő fő tengelye lesz, az egyik valóban a pécsi belváros, a másik tengely pedig a Kodály Központ és a Zsolnai Kulturális Negyed környéke. Érdemes két estét számni, hogy megnézzük az egyiket és a másikat is, mert például a Kodály Központban lesz az egyik legizgalmasabb alkotás idén, egy lett csapat érkezik oda, és ők egy lézeralkotást hoznak, amiről azt kell tudni, hogy a korábbi külföldi bemutatóim annyira meghatotta a nézőket, hogy sírva fakadtak, és nem akartak kijönni. Szóval ez egy nagyon megható, egyébként a természet harmóniájáról szól, tehát jó értelemben fakadtak sírva, tényleg meghatódottságukban, de rendkívül megérinti az embereket. A Zsolnai negyedben meg találkozunk például majd lebegő fényszobrokkal, fényvirágokkal, körpanorámás vetítésekkel, rengeteg iszki dolog lesz.
1: Én már előttem a poént a bevezetőmben, de azért mondjuk el itt is, hogy ki köré építettétek az idei évben a fényfesztivált?
2: Igen, Pécset egy emlékév zajlik, Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját ünnepeljük, és pont ezért a fényfesztivált is Vazarelli hatja át. Rengeteg helyen találkozhatunk majd optikai illúziókkal, ahol a fény segítségével becsapják az érzékeinket és a szemünket fényművészek, illetve maga Vazarelli hatja át a fényfestő versenyünket is, tehát ami a Székesegyház homlokzatán lesz, ott is minden az ő ihletése. És maga a fesztivál koncepciója is azért ráreflektál, hiszen Vazarelli vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a kiállítások zárt tereiből, és az utcán, mindenki számára elérhető módon kell közzétenni, és ugye maga a fesztivál azáltal, hogy Pécs utcáit, tereit, épületeit teszi tulajdonképpen vászonná, amire festenek a művészek fénnyel, ezáltal pont Vozarelli örökségét valósítjuk meg.
1: Van egy ikonikus állatotok, ez a pixelbogár. Kérlek, hogy mesélj erről is egy kicsit.
2: Így van, ez a legelső fesztivál óta, ez a fesztivál totem állata, és egyébként a Kiégő Izzók csapata készítette, akikről azt kell tudni, hogy egy rendkívül neves fényművész csapat és a fesztivál kezdete óta támogatnak minket is. Igenis készülnek egyébként egy spéci alkotással, mégpedig a Székesegyház homlokzatán Martin Ferenc életműve előtt fognak majd ők is tisztelegni, úgyhogy egy nagyon látványos alkotás lesz. A pixelbogár pedig a kicsik és a nagyok kedvence. Ez egy hatalmas, sok ezerszeresére nagyított rózsabogár, ami természetesen fénylik, úgyhogy szuper jó fotókat lehet vele készíteni.
1: Na akkor egy kicsit beszéljünk a körítő programokról is, hisz nem csak a fényről szól. Van utcaszínház, vannak koncertek, vannak DJ programok. Kérlek, ezekről is mesélj nekünk egy kicsit.
2: Így van, ilyenkor Pécset ellepik a tűzsonglőrök, akrobaták, utcaszínházi formációk a világ minden tájáról érkeznek. Van egy kifejezetten tüzes helyszínünk, ennek parásfészek a neve stílszerűen, itt folyamatosan tűzsonglőrök adnak elő. De rengeteg gyerekprogrammal is készültünk, mert hiába az éjszakai vetítések nem annyira gyerekbarátak feltétlenül, de látjuk, hogy egyre többen akarnak családokkal együtt jönni, és a gyerekek is ebben a párnában fennmaradhatnak tovább a szokásosnál. Úgyhogy érkezik például majd egy világhírű marionett művész, akinek a saját készítésű bábfigurái egyszerre humoros, egyszerre elgondolkodtató történetekkel varázsolják majd el a gyerekeket és felnőtteket is. Lesznek különböző fénybütykölde műhelyeink, ahol lehet saját kezűleg készíteni különböző fénylő alkotásokat, például mécseseket, színes üvegablakokat, keleti mintájú lámpásokat. Aztán lesz egy olyan helyszínünk is, amit közösen hozunk létre, és ez is egy fényhelyszínné válik, ez a kristálykert, amikor is világító kristályokat hajtogathatnak össze a gyerekek és a családok napközben. Ebből ugye sok száz lesz, és létrehozunk belőlük egy ilyen meditatív fényligetet, és esténként pedig megnézhetik, hogy mennyire látványos az, amikor sok száz vagy akár sok ezer kis kristály ragyogott, és a fesztivál után pedig haza is vihetik a saját maguk által készített kis kristályokat. És említettük az utcaszínházat is, azt is kipróbálhatják. Tehát lesz zsonglőr és cirkuszi játszóház, ahol a gyerekek is beletanulhatnak ebbe.
1: Volt nekem, amikor elolvastam a sajtóanyagotokat, egy, ami megragadta a figyelmet, vissza a 70-es évek hippi korszakába a színház téren New Yorki Liquid Light Lab idézi meg a korszak legendás analóg fénysóit, Kandinsky színei, Jimi Hendrix és a korai Pink Floyd koncertjének vibrálása. De számomra ez lenyűgözően hangzik. Tudunk ebből egy kicsit többet mondani? Ennél?
2: Hogyne! Azt kell tudni erről a New Yorki csapatról, hogy ők például dolgoztak együtt a Pink Floyd tagjaival is, mert ha visszaemlékszünk tényleg itt a 70-es évek koncertjére, akkor biztosan sokak látják maguk előtt, ahogy ilyen vizuális, különleges, folyékony formából voltak ilyen vetítések.
1: Kérlek szépen, pszichedelikus rocknak hívták ezt az időszakot, pszichedelikus rock, és akkor valóban, és akkor ahogy te is mondod, ott volt olyan diavetítés, amiben ilyen folyadékot tették és forgott, és ahogy a folyadék forgott, úgy mozgott is, és a különböző színek világították meg. Hát, hogyha ezt hozzák vissza, az egy óriási időutazás lesz számomra.
2: Ezt hozzuk vissza, élő DJ fogja a zenét szolgáltatni, és az egész hangulata tényleg egy ilyen pszichedelikus, lebegő, elvarázsolt élmény lesz, amiről azt kell tudni, hogy tényleg egy kis hippi korszakba való visszautazás lesz.
1: Óriási. Na akkor mondjuk el a legfőbb, legfontosabb dolgokat még egyszer, tehát mikor van az időpont?
2: Július 2 és 5 között mindenkit várunk.
1: Ez jövő hét csütörtök és vasárnap, ugye? Jól emlékszem.
2: Pontosan. Jó. Egyébként érdemes már csütörtökön is jönni, mert akkor még nincs olyan hatalmas tömeg, úgyhogy egy-két kicsit lájtosabbat szeret, az csütörtökön kiváló.
1: Oké, a másik akkor gyorsan mondjuk el, hogy ha valaki szeretné megnézni a tavalyi évi összefoglalót, aftermovie-ját a fesztiválnak, akkor a YouTube-on hogy keresse? Mit is jön be?
2: Zsolnai Fényfesztivál 2025, ha ez beüti, akkor megtalálja, és akkor az segíteni fog elképzelni, hogy mire is számítson itt. Mert hogy egyébként ez az ország első és azóta is egyetlen fényfesztiválja, úgyhogy nehéz is elképzelni, hogy milyen lehet ez.
1: Jó, akkor már csak egy utolsó honlap címet kérek szépen, ha az ember utána tud nézni a dolgoknak, programoknak és egyéb eseményeknek.
2: Ez pedig rém egyszerűen annyi, hogy fényfesztivál.hu.
1: Nagyon szépen köszönöm. Halász Kingával, kommunikációs munkatársa beszélgetünk a Zsolnai Örökség kezelő non-profit Kft-vel. Kinga, ott találkozunk jövő héten. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk
2: álltál. Legyen így, hiszen Pécs a nyárfénypontja. Szervusz!
1: Szia, szia!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: És gyorsan el kell mondanom, hogy tovább tart a gólpassz játékunk. A mai kérdésünk, hogy hány alkalommal maradt el a világbajnokság háborús helyzet miatt. A válaszokat a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre várjuk, hogyha pedig valaki mondjuk elfelejteni, mert most nem akar az autójában SMS-t írni, akkor a Facebook oldalunkon biztos, hogy megtalálja a napi kérdésünket, mert hogy érdemes velünk játszani a nyeremények miatt, hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és 100 gigabájtnyi mobilnettel, a Netphone Telekom felajánlásával, a fődíj pedig két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére, repülőjeggyel, szállással, az ÉLD átutazási iroda felajánlásával. Kérem szépen, átkerülnünk a futball csodáját. Az a véleményem, hogy a futball az úgy, ahogy van, jó és örök és szép, úgyhogy minél többet foglalkozunk a focival, minél többet játszunk, most pedig mi zenélünk, mert ez mégis csak a Jazzy Rádió. Jön már is a Never Love You More, Kendrick, illetve a Family Soul előadásában kicsit ilyen Barry White-os 70-es évekbeli zene, szeretni fogjátok.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Ah, yeah.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a helyszínen és a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál a külső sávban. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 106-os autóbusz terelve jár, nem érinti az Áhony utca és a Sújtás utca megállót a Római úti lakótelep felé szabálytalan parkolás miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Kovács Botond, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Jazzy Streeten nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó, és már nem csak a hétvégén, hanem a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Street a Business Classban most élőben.
1: Jó reggelt! Június 25-e van, 7:08, stúdió vendége Bögös Sándor autós újságíró. Mert beszélgettünk itt a zene alatt, George Benson alatt, és egészen megdöbbentő dolgokat mondott, úgyhogy egy kicsit távolabbra fogjuk kezdeni, nem pont onnan, hogy új benzintípus érkezik a piacra, hanem hogy az elkezdted mondani, hogy hányféle cég, meg milyen új, meg honnan szednek elő újabb üzemanyagokat, és egy kicsit ezt járjuk körbe. Én onnan kezdtem meglepődni, amikor azt mondtad, hogy a levegő széndioxid tartalmát kezdik átalakítani üzemanyaggá.
2: Jó reggelt mindenkinek. Egyébként tényleg, mert hogy ugye mindenki próbálkozik valahogy valamilyen formában még egy kicsit megtartani ezeket a hagyományos fosszilis üzemanyaggal működő autókat, amik most már, hát nevezhetjük őket fosszilisnek, maradjunk annyiba, hogy hagyományos működésű motorok, és ebbe különböző üzemanyagokat fejlesztenek. Igen. Ja. És hát nem tudom, az Audinál például most már évek óta fejlesztenek olyan üzemanyagot, ami gyakorlatilag meg tudja menteni ezeket a motorokat, meg tudja menteni az autózásnak ezt az élményét, ellenben ami hátul kijön a csövön, az már nem ez a káros anyag, amit mi eddig ismertünk. Tehát rengeteg ilyen üzemanyagban megjelentek, hogy a növényi adalékok az most már nagyon-nagyon régóta van, időnként emelik a mennyiségét, és ezen aztán morognak a motorgyártók, hogy hát igen, de azért ez annyira nem buli. Szóval azért vannak időnként ilyen összetűzések.
1: Igen, főleg azt szokták mondani, hogy ha sokáig áll az autó, és külön válnak egymással a különböző alkotóelemek, akkor tud probléma lenni.
2: Igen, az necces, hogyha egy autó nagyon sokáig áll. Egyébként az a szép benne, például rémesen egyszerű, ha megnézzük a fűnyírónkat, vagy valamit, hogyha valakinek van ilyen, és benne hagyta az üzemanyagot, akkor az elkövetkezendő mondjuk indításra, majd jövőre, hogyha ez egy telet így pihent, akkor lehet, hogy még ki kell cserélni a membránokat is, meg mindent, mert hogy egy ilyen ragadtsá válik benne, és tönkreteszi az alkatrészeket is.
1: De még egy fűnyíróból értemes kifogyasztani?
2: Ki kell fogyasztani. Szigorúan minden ilyen benzinnel működő kütyünket, az ki kell.
1: Várj kicsit, Sanyi. Jó, elment megint a hangod. Megtenek, de kérlek a kedvemért, hogy átülsz oda a szomszéd mikrofonhoz? Igen, köszönöm szépen. Igaz is be magadnak, aztán föltom. Ezt velem rendszeresen eljátsz egyébként ez a mikrofon, a vendégem mikrofonja, hogy egyszer csak fogja magát, és megadja magát, aztán egyszer csak visszajön. De most ezt nem vártuk meg, hogy visszajön. Szóval tiéd a szó, igen.
2: Átköltöztem ide. Igen. Tehát lényeg az, hogy tényleg például egy fűnyíróból, meg ilyenekből, hogyha majd lemegy a szezon, akkor ne felejtsék el az üzemanyagot kihasználni, vagy egyszerűen csak kiönteni a tartályból, és utána még egy picit kijáratni a gépből, mert máskülön tönkreteszi az alkatrészeket. És tehát ezek a mostani üzemanyagok egy kicsit máshogy viselkednek, mint a régiek. A régi benzint az ember beletöltötte, és az 3 év múlva is elindult vele.
1: Elképesztő. Na, de elkezdted mondani, és az volt az eredeti apropó, hogy új üzemanyagot dob piacra MOL, méghozzá veterán autó, veterán járművek tulajdonosainak. Mi ez?
2: Igen, mert ez egy érdekes dolog. Tehát ugye a mostani autóknál teljesen mások az anyagok, amiket használunk. Teljesen más a felépítése az egész rendszernek, hogy milyen anyagokból, hogy épülnek
1: mások a motorok. Az üzemanyag.
2: Most a régi autóknál szükség volt például az ólomra. Az ólom az kenést biztosított, tehát azért volt ólom az üzemanyagban, mert az biztosította a kenést a hengerfaj és a gyűrű között, tehát az egy nagyon fontos eleme volt. Amikor ez eltűnt, akkor mindenféle hogy ilyen pótló adalékokkal, egyebekkel lehetett vacakolni, tehát volt egy ilyen átmeneti időszak, amikor jött az ólommentes üzemanyag, és akkor mindenféle adalékoknak jött el a nagy korszaka, amikor ezekbe az autókba ezeket töltögették bele az üzemanyag mellé, hogy pótolják az eltűnt ólom mennyiséget. Na most itt ugye szintetikus üzemanyagokról beszélünk, és mindenféle szintetikus adalékokról, és most ezt tulajdonképpen megoldották így a MOL-nál, hogy oldtimerek esetében, régebbi autók esetében ez az üzemanyag ez alkalmas legyen arra, hogy ezt a kenést ezt biztosítani tudja, tehát érdekes, mert ugye rengeteg irányba fejlődik a világ, és ez is úgy látszik, hogy most már az oldtimerek korszaka az itt van, tehát ez egy divatos dolog, és úgy látszik, hogy megérte erre is fejleszteni.
1: És ezt vajon milyen benzinkutaknál lehet megtalálni, majd bármelyiknél, vagy leszek külön kijelölt benzinkutak?
2: Hát én nem tudom, hogy erre igen, hogy lesz majd a megoldás, mert erre egy kútoszlopot csinálni, nem tudom, hogy megéri-e, a fene se tudja.
1: Arról nem is beszél, hogy oda megy valaki, aki mondjuk gondolja, jó, itt végre nem áll senki sorba, és simán beletölt az autójába, és mindjárt tönkre is teszi vele.
2: Igen, igen. Tehát azért mondom, hogy jobb ez. Hát tönkre nem teszi talán vele, mert hogy azért ezek az üzemanyagok, hogyha egy kicsivel jobban kennek, az nem baj. Csak ugye más az üzemanyag összetétele. Hát mondom, ez igazán egy ilyen üzletpolitika, hogy érdemes erre mondjuk Budapesten egy-két olyan töltőállomást létesíteni, ahol csinálok egy ilyen töltőfejet, és akkor tudják az autósok, hogy én Budapesten itt tudok olyan üzemanyagot tölteni, ami az én autómban jó lesz, és nem pusztulol a motor.
1: Nem kerülhetjük ki a kérdést, hogy itt a nyár, indul a nyári szezon, rengetegen ülnek autóba és mennek el nyaralni, akár kisebb, akár nagyobb távolságra. Mire figyeljenek oda, Sanyi?
2: Hát első kör egyébként a guminyomás. Uh-huh. Ha valaki nem tudja, hogy mennyi a guminyomás a normális, amivel be kéne állítani, akkor megtalálja általában vagy a vezető oldali ajtónál, az oszlopnál, alul le kell guggolni, meg kell nézni, szelep magasságban van, tehát ott meg tudjuk nézni, ki van írva, és arra állítsuk be. Ott mutatja egyébként a táblázat, hogyha tele van az autó, megpakoljuk, fullon vagyunk, akkor mennyire fújjuk, és hogyha éppenséggel csak ketten megyünk pár csomaggal, akkor mennyire fújjuk. Ezeket az adatokat tartsuk be. Egyébként a gumi számára például az nagyon káros, amikor alacsonyabb a nyomás. Aha. Ha egy picivel több van benne, az még mindig jobb, bár mondjuk akkor meg kicsit furcsábban kopik a guminak a futófelülete, középen fog jobban kopni, de még mindig jobb, mint hogyha alacsony, mert az ellenben sokkal kellemetlenebb, sokkal rosszabb. És lehetőség szerint mondjuk reggeli időpontban állítsuk be a guminyomást, nem amikor már mondjuk 5 órát állt a tűzőnapon az autó, mert akkor az megint nem lesz a nyerő.
1: Pont erre gondoltam, hogy most beállítom reggel 2,2-re vagy 2,3-ra, majd 25 fokban, majd elérkezik a nappali 35 fok, és teljesen más lesz a guminyomás így.
2: Igen, ilyenkor változik valamennyit, de egyébként alaphelyzetből ez egy ilyen 15-20-25 fok környékéig, tehát hogyha ott fújkálok a gumiba, akkor az úgy rendben van, és utána ez úgy van kitalálva, hogy a különböző hőingadozásokat az egészen jól viseli.
1: Jó ezt hallgatni. Mi a helyzet a szélvédőmosó folyadékokkal?
2: Igen, szélvédőmosó. Na, azt érdemes egyébként tölteni, és hogyha elindulunk egy hosszabb útra, pláne hogyha mondjuk elmegyünk valami mediterrán nap környékre, a bogarak szép számmal vannak, akkor érdemes a nyári szélvédőmosót beletenni. Lehet, hogy még sokaknak ugye benne van a tél is, mert nem fogyott ki belőle, ami tök jó, csak az a baj, hogy a téli a jeget oldja, a nyári meg a bogarat. Tehát oda azért érdemes a nyárit beletenni, mert hogy olyankor azért lényegesen kellemesebb, hogyha látunk is valamit, és nem csak eldörzsöli a szélvédőn a bogarakat, hanem valóban el is távolítja.
1: Az utolsó 10-20 évben most már szinte minden autóban tettek légkondicionáló berendezést. Ezt mennyi időnként kéne átvizsgáltatni, kitisztítatni?
2: Én egyébként mindenkinek azt javasolom, hogy amikor van egy ilyen átvizsgálás, akkor azt mindenképpen meg kell nézetni, de egyébként éves szinten egyszer nem árt megkitakarítani, mert ha csak megnézzük, hogy mi az a kosz, ami itt a város levegőjében is van, vagy éppenséggel úgy alapból a levegőben van, ha az mind bejön, akkor gyakorlatilag az azért rendesen le tud rakodni a klímában és a különböző szűrőrendszerekben, egyebekben, légszűrőkben, tehát ezeket érdemes évente egyszer legalább kicserélni. És ne feledkezzünk meg róla, hogyha mondjuk nem okvetlenül szervízben járós már nagyon az autónk, akkor cseréljük ki a légszűrőbetétet és a motornál, mert az se baj, hogyha ő is kap levegőt, és egyébként azzal még a fogyasztáson is lehet segíteni. Tehát egy kicsit csökkenti.
1: És egy kicsit akkor még egy ilyen. Most úgy örülök, mert mindig van egy ilyen szakemberem, akivel autós kérdésekről tudok, akinél autós kérdésekről tudok érdeklődni. Miért van az, hogy apró pici motorokkal gyártják a hibrid autókat? Én most éppen egy japán márkát hajtok, és kérem, nem vagyok teljesen megérgedve, mert amikor megyek az autópályán, hát üvölt a motor. Ezeket nem lehetne kicserélni, vagy megváltoztatni, vagy ez valami divat, vagy ez miért csinálják?
2: Az, amivel te jársz, szóval nincsen pici motor.
1: Az hát abban pici motor van.
2: Hát nem olyan pici.
1: 1001-es vagy 1200 köbcentis.
2: Na várj, de hogyha az hibrid, akkor igen, abban nem annyi van.
1: Akkor még kisebb.
2: Nem. Abban az állítólag nagyobb motor van.
1: Nem létezik, Sanyi. Hát megyek 130-al az autópályán, és...
2: De ő nem azért, ordít veled, amikor nyomod a gázpedált. Tehát de azért ordít veled, mert haragszik rád, mert tolod mind a süket az olajtot, de gyorsítani akarsz.
1: Nem, 130 érdi emelkedő, és ült a motor 4-5000-es fordulaton.
2: Gyorsításoknál általában, hogyha kimozgod ügyesen, akkor ez az ordítás az úgy elmúlik. Ez tulajdonképpen egy ilyen specialitás azoknak a motoroknak, amiről szó van. Egyébként nem is titok, ez a Toyotának a rendszerei, amik, hogyha egy intenzív gázadás van, akkor gyakorlatilag a benne lévő hajtómű, ugye a váltó gyakorlatilag az, ami úgy van kialakítva, hogy ebben van egy slip.
1: Aha.
2: Tehát ő, amikor gyorsítasz, akkor a motor elkezd forogni, és egy bizonyos idő eltelik, amíg utoléri a kettőt, és akkor úgy kibalanszírozik, vagy kiegyenlítődik, és onnantól kezdve aztán elhallgat ez a dolog, de intenzív gyorsításoknál ez bejön, mert hogy ez a slip, ez belép. Ez egy ilyen konstrukciós történet, erre szokták azt mondani, hogy ez a váltóban rejlő dolog, ellenben azt tudni kell róla, hogy az a váltómű, amit például a Toyota-nál beraknak, az simán 1 millió kilométert kibír, az nem hal meg. Uh-huh. Míg a többi váltók esetében azért több a probléma.
1: Tulajdonképpen akkor váltón spórolunk, azért van ez az űrötő motor.
2: Igen, tulajdonképpen nem spórolunk rajta, hanem ilyen a konstrukció, és egyébként egy írdatlan strapabíró jószág az a váltó, tehát a világ vége meg egy nap. Erre mondta nekem az egyik autós barátom, ismerősöm, hogy az tök jó lenne, hogyha beletennének egy váltót, ami 300 000 kilométerig tisztességesen működik vele, és akkor nincs ilyen probléma. Egyébként meg keveset fogyaszt, tehát minden oké vele, minden rendben. Ez egy ilyen konstrukció sajátosság, és egyébként például a Toyotánál, a fejlesztéseknél baromira rajta vannak, hogy ezt a slippet csökkentsék. Van például a Forddal is egy együttműködésük. Ők is ugyanezt a rendszert használják a hibridekbe. Ők egy nagyon érdekes verziót csináltak. Ott olyan, aki kicsit ismeri a Fordokat, tudja, hogy van 10 sebességes automata váltójuk is, és az például szimulál egy ilyen váltási folyamatot. Tehát amikor nyomod, akkor mindig úgy érzed, hogy hopp, itt most váltott egyet. Tehát nincs ez a folyamatos ilyen, és akkor így megy. Hát mindegy olyan, mintha most váltott volna egyet. Tehát ki hogyan csinálja, ki mennyi melót tesz vele, meg kinek milyen kreatívjai vannak ott a mérnökök között.
1: Mögös Sanyi autós újságírónak köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Innen folytatjuk majd jövő héten.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Tudják, hogy folyik gólpassz játékunk. Ugye ez egy kérdés, amit minden nap a Facebook oldalunkon helyezünk el, a Jazzy Radio Facebook oldalán. A mai kérdésünk úgy szól, hogy hány alkalommal maradt el világbajnokság háborús helyzet miatt. A válaszokat pedig a játékukat jazzy.hu e-mail címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel, illetve 100 GB mobilnettel, a Netfont Telekom felajánlásával. A fődíj pedig két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzés repjeggyel, szállással, az Éldált utazási iroda felajánlásával. Játszanak velünk, érdemes, nagyon jó kis nyereményeink vannak, mi pedig addig itt zenélünk. Jön az MF Robots.
0: Jazzy. Együtt.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben, a javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csaknem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban, az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a Délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, akik most indulnak el a fővárosban, már megnövekedett forgalommal kell számolniuk. A Rákóczi úton befelé a keletitől a Blahalújza térig már tolódnak a járművek a Hungária körúton és a Könyves Kálmán körúton, valamint a Robert Károly körúton a szokásos reggeli forgalommal kell számolni. Az Alkotás úton és a Krisztina körúton a Széchenyi tér felé már sűrű a forgalom, És a Rákóczitól a Ferenc körúton is csak lépésben halad a kocsisor. A főváros környéki utakon mindenhol torlódnak már a gépjárműnek, nehéz bejutni a városba. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Jó reggelt, június 25-e van, 8 óra múlt 4 perccel, SMS számunk 0630 2010 909. A stúdióban Súr Imre köszönt Önöket, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Tele van a sajtó azzal, hogy nagyon nagy a baj a Velencei tónál és a Balatonnál is, elég komoly problémákkal nézünk szembe. Na, rekord alacsony a Velencei tó. Azt mondják, mióta mérik, de közben meg én emlékszem, hogy találtak a levéltárban olyat, amikor Velence, illetve Gárdony polgármestere megkérte a huszárezredet 48-ban, hogy ne a kiszáradt tómederbe gyakorlatoznak, mert nagyon nagy a por. Mi most ez a helyzet?
2: Így van, mindegyik információ tökéletesen igaz. Ugye azt nagyon fontos tudni, hogy a Velencei tó egy nagyon-nagyon kicsi vízgyűjtővel rendelkező sekély tó. Az elmúlt 1500 évben a feljegyzések szerint 16-szor száradt ki, és ugye kb. 100 éve, 105 éve mérjük hivatalosan a vízállást, és van egy úgynevezett átlagvízállás, amihez ugye viszonyítjuk a különböző rekordokat, és valóban ugye 2022. szeptemberében volt egy 53 cm-es átlagvízállás, és tegnap reggel 7 órakor pedig a kollégák szélcsendes időben mértek 52 cm-t, tehát ha úgy nézzük, akkor ez a bizonyos 105 éve mért vízállás rekord, ez megdőlt, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy a továbbiakban ez a rekord sajnos ezen a nyáron még többször megdől majd.
1: Hát ugye csak erre a hét, és folyamatosan 30-ok fölötti hőmérsékletet jeleztek, ami egy intenzív párolgás lesz a tónál, tehát folyamatosan fog csökkenni a vízszintje.
2: Ez egészen biztos, ez a párolgás ilyenkor kimondottan nagy. A Balatonnál például akár lehet napi 1 cm is, ugye az egy nagyobb tófelület is. Tehát igen, most ez az időjárás, ez abszolút előidézi azt a helyzetet, mégpedig fokozottan, hiszen lehetne azért egy olyan nyár is, amikor mondjuk nem állandóan süt a nap, vagy mondjuk a medárd időszakban megérkezik az, vagy megérkezett volna az a bizonyos 40 napos eső, hát ezt pontosan látjuk, hogy erről szó sincsen.
1: Gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor az a fő probléma, hogy több víz párolog évente, mint amennyi a vízgyűjtő területről beérkezik.
2: Is. Ez a fő probléma, illetve a mennyiség még az, ami problémát okoz. Az elmúlt egy évben a Velencei tó vízgyűjtő területén, tehát 12 hónapból, 11 hónapban az átlag már kevesebb víz érkezett a vízgyűjtő területre, és nem kicsit kevesebb az átlagnál, hanem az átlagnál körülbelül olyan 80-90%-kal kevesebb. Tehát azért ezek nagyon-nagyon komoly
1: ez
2: számok.
1: Brutális. Igen.
2: Ez, igen, tehát ugye azt gondolom, hogy ez érzékelteti azt, hogy ugye bocsánat, van a vízügyes szaknyelven egy úgynevezett feltöltődési időszak, ez november és április között van, amikor ugye a vízállások hát nagyon böcsülettel úgymond elkezdenek nőni és növekedni, és a nyári szezont aztán biztosítják. Hát ez most már 5.-6. éve nem történik meg.
1: Aha.
2: Tehát már nincsen ilyen feltöltődési időszakunk. Ugyanez egyébként némileg igaz a Balaton vízgyűjtőjére is, ami egyébként azért jóval-jóval nagyobb, és itt is a 12 hónapból 9 hónapban ugyanez volt a helyzet. Uh-huh. Azért tud ez a különbség lenni, mert ugye a két vízgyűjtő terület egyrészt nem ugyanakkora, meg nem is ugyanott van, és ugye ezt nagyon-nagyon sokszor látjuk már mostanában, hogy az úgynevezett lokális csapadékok mit tudnak okozni, hiszen a napokban is, ami leesett, azt hiszem vasárnap vagy hétfőn, vasárnap igen, ha csak a fővárost nézzük, mert ugye én itt élek a környékén, tehát a 13. kerületben olyan komoly pusztításokat okozott, és nagyon sok felé, akár Óbudán is egy csepp eső sem esett, és csak nézték, hogy ott vajon mi lehet az egyel arrébb lévő kerületben, a Duna másik partján. Tehát ez ugyanaz igaz a vízgyűjtő területekre is, és mondom, ezek a tavak, de főleg a Velencei tó nagyon-nagyon kitett ennek a szélsőségnek most.
1: Gabriel, mi lehet a megoldás? Ugye elhangzott több terv, hogy a Dunából oda vezetni egy csatornán keresztül, vagy karszvizeket fölhozni, vagy tisztított vizet, tehát hogy megtisztítani a szennyvizet. Mi az igazi jó megoldás?
2: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ez nem a vízügynek a dolga. Tehát a vízügy nyilvánvalóan mindegyikhez azt a részét, ami amit tud, azt hozzáteszi. Gondolok itt elsősorban műszaki tervezésekre, de itt egy hatalmas konszenzusnak kell kialakulni a rengeteg résztvevővel, és ugye ezt most már az élőkörnyezetért felelős minisztérium koordinálja, tehát ők elkezdték ezt a munkát, és nyilvánvalóan folyamatosak az egyeztetések, de én mondom, azért nem szeretnék erről pontosabbat mondani, mert igen, azt el tudom mondani, hogy van négyféle lehetőség, ugye.
1: Kicsit menjünk fel igazán a négyféle lehetőséget.
2: Jó, tehát ugye van a karcvizekből való pótlás, van a tisztított szennyvíz bevezetése, ugye vannak a tározóknak a rekonstrukciója, ugye ezekre már kész vannak a tervek, ezeket a vízügy már elkészítette, illetve van a Dunából való vízpótlás. És még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt részletesebben én azért nem szeretném elmondani, mert nem a vízügynek a feladata, hanem itt egy tényleg iszonyan széles körű egyeztetés van, hiszen a nemzeti parkoktól kezdve az önkormányzatokon keresztül rengeteg civil szervezeten át, most már folyamatosak, mondom, az egyeztetések.
1: Van-e valami pozitívum, ami bizakodásra adhat okot? Mert hogy ahogy ön is mondta, ugye már azért sokszor kiszeredt a Velencétől, aztán valahogy mindig visszajött bele a víz, tehát most mi várható?
2: Igen, egyelőre ugye, hát mi vízügyesek igazából 6 napra szoktunk erről lejelezni komolyabban. Egész nyárra azt kell, hogy mondjam, hogy most a hosszú távú előrejelzések megváltoztak egy kicsit kedvezőtlenebb irányba. Tehát mondjuk a tavaszi előrejelzéseknél a most a legfrissebbek azt mutatják, hogy a július-augusztus azért az átlagosnál még szárazabb és melegebb lesz. Tehát egyelőre jó hírek nincsenek, és bizony az hát hogy mondjam, tehát most már azért nehezebben fogadja el a társadalom azt, hogy kiszáradt a Velencei tó sokszor, hiszen nem ilyen jellegű volt a használata, hogy így mondjam, ez nem szép szó, de hát ugye egészen más most már a társadalmi megítélés a tónak, hiszen ugye turisztikailag nagyon komolyan használják és szeretik rengetegen. Tehát sajnos egyelőre így nagyon rövid távon erre a nyárra az előrejelzések semmi jót nem mutatnak.
1: A fertőtóval is voltak korábbi években problémák, hol tart most a fertőtó?
2: Hát, hogyha jól tudom, akkor ott most szintén viszonylag alacsony a Balatonhoz hasonlóan a vízállás, ami nekünk komoly problémát okoz, és ami kritikusnak mondható, az egyértelműen a Velencei tó.
1: Uh-huh. És akkor a Balaton az viszont az akkor tulajdonképpen akkora veszélyben nincs, vagy akkora problémával nem küzd, mint a Velencei tó?
2: A Balatonnál egy érdekes helyzet van. Ugye a sajtó előszeretettel generál olyan főcímeket, amelyek ugye akár már kritikus, válságos és világvége hangulatot
1: igen, ez a mind meghalunk, igen.
2: Igen, én nem akartam ezt így mondani. Igazából, amit tudni kell, hogy a Balatonon az elmúlt 100 évben, vagy 105 évben, mióta ezek a mérések vannak, 16 alkalommal június végén ennél, vagy június közepén a mainál alacsonyabb volt a vízállás. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, tehát itt azért semmilyen rekordra nem kell számítani. Most azt hiszem 76 cm körüli, és ilyenkor átlagosan 90-92 cm szokott lenni. Ez az átlaga az elmúlt 15 évnek. Ugye hozzászoktunk ahhoz, hogyha van víz, mivel jóval több vizet tárolunk most úgymond a tóban magában, mert ugye ez a szabályozási szint, ez megnövekedett 110 cm-ről 120 cm-re, és ez rengeteg, most nem tudom pontosan mennyi, de rengeteg millió köbméter víz tárolását tette lehetővé, akkor, amikor érkezik víz. Igen. De ahogy elmondtam ugye az elején, most már évek óta jóval kevesebb víz érkezik, de az elmúlt 12 hónap pedig végleg megmutatta azt, hogy most egy nagyon csapadék szegény időszak van. Tehát azért nyilvánvalóan ez látványos lesz a Balatonnál is, hogy alacsony a vízállás, és nyár végére, hiszen itt is elég komoly a párolgási veszteség, hát ezekben a napokban meg kimondottan nagyon komoly. Tehát nyár végére egészen biztos, hogy megint lesznek majd olyan képek, amelyek ugye el tudnak indítani egy bizonyos hangulatot, de ezzel azért mondom, a számok tükrében óvatosan kell várni.
1: Mi a helyzet a folyóinkkal? Mert szerintem most általában tavakról beszélünk, de azért a folyóinkra is érdemes odafigyelni.
2: Egyértelműen nagyon kevés a víz a folyókban, ugyanezt tudom elmondani, mint a tavaknál, csak nincsen úgynevezett feltöltődés időszak, hanem lennének olyan időszakok tavasszal, amikor ugye érkeznek kisebb-nagyobb árhullámok. Eleve a hóban tárolt vízmennyiség, ezt így mondják szaknyelven, a vízgyűjtő területeken semmi, vagy nagyon kevés volt, tehát nagyon-nagyon-nagyon minimális számok voltak. Nem is tudott ugye nyilvánvalóan ennek megfelelően ez elolvadni, mert nem volt. És hát most már nagyon-nagyon régóta nagyon alacsony a vízállás, azért az fontos tudni, hogy ahol tudunk, és amikor tudunk, tehát mindig, amikor vízkészletünk van, akkor mi a vízügy azokra a területekre, amely az ő tulajdonában van, tehát gondolok itt holtágakra, csatornákra, olyan tározási lehetőségekre a meder mellett, ahol ami állami tulajdonban van, és nem másnak a területe, oda ezeket a vizeket kiengedjük. Ugye itt leginkább arról van szó, hogy gravitációsan kell ezeket kiengedni, tehát a folyóvíz állásának magasabbnak kell lenni, hogy ki tudjon folyni a mellette lévő csatornába vagy tárolóba. Ezt csak azért magyarázom így, mert ezt sokan azért így nem értik, hogy először hallják. Tehát, hogy ott, amikor tudunk, akkor ezeket a holtágakat töltjük, folyamatosan töltjük. Most például ennek a helyzetnek a helyzet ellenére, tehát a csapadék szegény helyzet ellenére az idei évben olyan körülbelül 40 millió köbméter vízzel többet tudott a vízük visszatartani, mint a tavalyi év hasonló időszakában.
1: Ez egy nagyszerű szám, ennek örülünk mindannyian. Ugye az Egyensúly Intézettől volt itt a szakértő, a vízügyi szakértő, és ő azt mondta, hogy ha okosak vagyunk, akkor azt úgy csináljuk, hogy a különböző folyók mentén kialakítunk ilyen mesterséges tárolókat, tehát hogy kiszélesítjük a folyómedreket, ilyen olyan területeket hozunk létre, amit el lehet árasztani, és így tovább, és így tovább, pont ez, hogy visszatartsuk valahogy a vizet, ami aztán le tudjon szivárogni a talajba.
2: Abszolút egyetértek a szakértő úrral, vagy hölgyel, nem tudom, de gyakor hölgyel, szakértő hölgyel, de amit nagyon fontos tudni, hogy a víz ugye ezt most ott tudja megtenni, ahol szabad neki, és ahol lehet, tehát azokon az állami területeken, amelyek a mi kezelésünkbe tartoznak, nem engedhetünk ki csak úgy vizet más területekre, vagy másoknak a területére, legyen ez akár mezőgazdasági, akár bármilyen terület. Itt szintén ugyanaz igaz, mint például a Velencei tónál, hogy folyamatosak az egyeztetések, folyamatosan, ezt minden résztvevő tudja. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ezt minden résztvevő tudja, de nagyon-nagyon sok résztvevőnek a konszenzusára van ahhoz szükség.
1: Hát jó, csak közben megy az idő. Gabriela, megy közben az idő.
2: Ez egyértelmű, csak én meg szeretném hangsúlyozni, hogy ugye itt a vízügy egy darab szereplő, és mi tudjuk, hogy vizet kell visszatartani.
1: Oké, rendben. Hát nagyon szépen köszönjük Siklósi Gabrielával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjével beszélgettünk a vízhelyzetről. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm. Jesse.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Torlódásra kell ezért készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Barostér előtt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve jár, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 219-es autóbusz nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Baton, BKK Info. A hírek után

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt, június 25-e van, 8:02, a vonal túlsó végén itt van velünk Csicsman László, közel-kelet szakértő. Jó reggelt, Laci!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát még mindig ott tartunk, ugye, hogy még mindig a közel-keletről kell beszélgetnünk, még mindig a hormuzi szorosról kell beszélgetnünk, és még mindig arról, hogy elvileg béke van a közel-keleten az Egyesült Államok, illetve Irán között, de mi történik a színfalak mögött?
2: Ugye sikerült egy 14 pontos egyetértési nyilatkozatot aláírni az Egyesült Államoknak és Iránnak, és ez arról szól, hogy 60 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet, szeretnének egy átfogó megállapodást elérni, ami rendezni a vitás kérdéseket, mint a nukleáris program vagy a hormuzi szoros kérdése, hogy a legfontosabbakat említsek, és ez ügyben elkezdtek Svájcban tárgyalásokat folytatni. Itt azért az apró részletekig kell menni az egyes pontoknál. Hát kérdéses, hogy a 60 nap elegendő arra, hogy a technikai részleteket megtárgyalják, és hát az is kérdés, hogy ez egyáltalán lezárja-e az Iránnal kapcsolatos konfliktust. Véleményem szerint kevésbé, minden esetre az kétségtelen, hogy egy fejezetét a február 28-án kezdődött háborúnak biztosan bezárja, de ez egyáltalán nem biztos, hogy a térség valamennyi államának, beleértve Izraelt és az öböl menti arab államokat, biztonsági érdekeit is szolgálja ez a megállapodás.
1: Na akkor menjünk egy kicsit bele jobban a részletekbe, mert hogy oké, elindult egy béketárgyalási folyamat, de közben ugye jönnek olyan hírek, hogy mi van akkor, hogy 61. naptól mondjuk pénzt kell fizetni a hajóknak azon, hogy azért, hogy áthaladjanak a hormuzi szoroson. Ez hogyan befolyásolja például majd az olajárát?
2: Hát ez mindenképpen befolyásolja, most azért érdemes megjegyezni, hogy az olajár az visszament a tegnapi napon gyakorlatilag éppen 70 dollár.
1: Most éppen 74 fölé. Nézem.
2: Igen, ami az azt indexet jelenti, hogy ez már majdnem közel áll ahhoz, ami február 28-a előtt volt. Azonban azt látni kell, hogy a hormuzi szorosan a hajózás helyreállítás, ez nem megy egyik napra a másikra. Ugye tengeri aknák vannak valószínűsíthetően elhelyezve. Így de facto most is az iráni iszlám forradalmi gárda mondja meg, hogy milyen útvonalon kell haladni az egyes kereskedelmi hajóknak. Így közel hajóznak kvázi az iráni parti vizekhez, illetve Umán a másik érintett állam. Itt is van egy útvonal. Ez azt jelenti, hogy ennek a két államnak, akárhogy is néz a korábbiaknál nagyobb szerepe lesz a konfliktus követően, és mindkét állam abban érdekelt egyébként, hogy valamilyen címen pénzt szedjenek be, amire lehet mondani, hogy majd nem az áthajózásért, hanem környezetvédelmi díj vagy szolgáltatási díj. Most nyilván ezt mindenki ellenzi jelen pillanatban, de én azt gondolom, hogy ezt nehéz lesz megállítani, hogy ezek az államok úgymond érvényesítsék a kedvező geostratégiai fekvésüket, hiszen a hormuzi szoros nem lehet arrébb tenni.
1: Azt egy kicsit vizsgáljuk meg annak tükrében, hogy az Egyesült Államok ugye annak idején megtámadta Iránt, a legfőbb vallási vezetőjüket ugye mondjuk úgy, hogy kivették a pakliból, gyakorlatilag jött helyette egy forradalmi gárda, jött helyette egy katonai vezetés, és egy kicsit úgy tűnik, mintha ezzel rosszabbul járt volna, mint az Egyesült Államok, mint pedig a nyugati világ.
2: Hát az biztos, hogy az iráni tüntetőket, akik ugye kimentek az utcára december 28-tól kezdve az utcára, most senki nem védi meg a nemzetközi közösség részéről, és a legkevésbé szól most a média az iráni emberekről. Itt azért sok ugye civil ember meghalt, nagyon rossz a gazdasági helyzet Iránban, viszont kétségtelen tény, hogy maga a háború egyfajta legitimációt hozott ennek a rezsimnek. Tegyük hozzá, hogy az elnyomás azért nagyon komolyan folytatódott az elmúlt hetekben, tehát például a háború alatt is rendszeres letartóztatások, sőt kivégzésekre került sor egyfajta megfélemlítése, és hát most ezek a pénzeszközök, az a 300 milliárd dollár, ami szerepel ebben a megállapodásban, hogy kvázi egy újjáépítési alapként Iránnak ezt az összeget magánpénzből odaadják, ez megerősítheti a rezsimnek a stabilitását, hiszen az egyik legfőbb probléma éppen az volt, hogy az iráni rendszer nem tudta a közszolgáltatásokat biztosítani, tehát például rendszeres energiahiány és vízhiány volt, és bizony pénzzel nagyon sok mindent meg lehet vásárolni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy hatalmi harcok várhatóak Iránban. az ugye a forradalmi gárda mellett ott van a reformer Bezeskian elnök, keményvonalas parlamenti képviselők, illetve maga Mostaba Khamenei, aki azért szintén szerepet játszik a legfőbb vezetői poszton ebben a folyamatban, és azonnal a háború után fog kikristályosodni, hogy pontosan hogyan is néz ki ez az iráni rendszer.
1: Tegyük fel, hogy megállapodás születik az Egyesült Államok és Irán között. De mi a helyzet Izraellel, akinek hát nem ezek voltak a céljai, finoman fogalmazva?
2: Igen, hát Izraelben abszolút úgy látják, hogy a lakosság is és a vezetés is azt mondja, hogy ez a tárgyalás sorozat nem szolgálja Izrael érdekeit, és hogy Izrael biztonsági szükségleteit nem igazán veszi figyelembe most az Egyesült Államok. Ugye azzal kapcsolatban óvatos lennék, hogy az amerikai-izraeli viszony végletekig megromlott, ezért ez egy stabilabb lábakon áll, és Netanyahu miniszterelnök elég sokat köszönhet Trump elnöknek, hiszen azért másodízben avatkozott be Iránnal szemben, de kétségtelen tény, hogy Izrael számára az a legrosszabb forgatókönyv, hogyha legitimé válik ez a mostani iráni rendszer, tárgyalasztalhoz ültetik, még pénzt is kap, amivel megerősödhet a regionális szerepe, tehát itt, ha levesszük az Egyesült Államokat, azt is érdemes nézni, hogy a háború eredményeként ugyan Irán katonailag meggyengül, de a regionális pozícióját tekintve azért nagyon úgy, sokan úgy látják, hogy van egyfajta erősödése, és hát Izrael a rezsimváltást szerette volna elérni, ami szintén nem következett be itt az elmúlt hetekben. Ha még megerősödve kerül ki az iráni rezsim, ez Izrael számára rossz, különösen, hogy ugye Izraelben úgy látják, hogy Irán a Hezbollahon és a Hamaszon keresztül egy folyamatos háborút tart fenn Izraellel szemben, amelyet egyébként a mostani megállapodás szintén nem nagyon említ, Iránnak a regionális szerepét és ezeket az úgynevezett proxikat, amelyeken keresztül ugye Izraelt, illetve amerikai érdekeltségeket támadnak.
1: Na jó, és akkor erre mit tud reagálni Izrael? Tovább folytatjuk a háborút az Egyesült Államok nélkül?
2: Én azt gondolom, hogy most nem, tehát látható, hogy a libanoni fronton is van egyfajta tűzszünet, amelyet hellyel közel sikerül fenntartani, de ez azt is jelenti, hogy ha lesz is megállapodás, az iráni probléma vissza fog térni a napirendre. Az Egyesült Államok nélkül hosszan Izrael nem tud támadni, tehát azért katonailag is nagyon fontos az utánpótlás, tehát ilyen értelemben Izrael jelen pillanatban ráutalta az Egyesült Államokra mindenképpen, de azt gondolom, hogy újra és újra fog születni, keletkezni egy konfliktus Irán és Izrael között, amely a regionális pozíciókról szól, és hogy abban hát az Egyesült Államok majd milyen szerepet fog vállalni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, azt meglátjuk. Én azt borítékolom, hogy újabb és újabb konfliktusok fognak kirobbanni.
1: Irán ugye bevallottan eljutott 60%-os urándúsításig, ugye az ipari felhasználás az nagyjából olyan 5% környékén van, a háborús felhasználás pedig 90% felett. Most az a kérdés, hogy ez a 60% ez mit jelenthet, hogy kérem szépen, hát nekünk nincs semmilyen fegyverünk, az 90%-tól kezdődik, vagy azt jelenti, hogy de hát kérem, ők már túllépték az 5%-ot, ami az ipari létesítményekhez kellett volna, tehát önök ebbe a fegyverkezés irányába mennek. Trumpék ugye az volt az apropó, ami alapján megtámadták Iránt, hogy nehogy Iránnak atomfegyvere legyen. Akkor tulajdonképpen a Trump adminisztráció és Trump elnök ezzel most veszített?
2: Hát én azt gondolom, hogy veszíteni nem veszített, várjuk meg a végső megállapodást, mert hogyha sikerül korlátozni az urándúsítást, akkor alapvetően hosszú távon abban az értelemben nem biztos, hogy nyereség, hogy sikerül-e egy szigorúbb megállapodást kötni, mint 2015-ben Obama, de ebbe azért nem lennék biztos. Ugye az a dokumentum 3,67%-ban maximálta az urándúsítást, ami 5% alatt van, és Iránban egyébként nem eldöntött az a tény, hogy végigviszik-e ezt a nukleáris programot, tagadják, hogy katonai célú, pedig hát 60%-ra nem kell a polgári célokhoz dúsítani az uránt. Benne is van a megállapodásban, hogy most gyakorlatilag visszahígítják ezt az urán készletet alapvetően a civil célokra. Tehát ebben az értelemben ez, ha nemzetközi ellenőrzés mellett történik, akkor ez az amerikai célokat szolgálja, és ebben az értelemben akkor sikerül korlátozni a nukleáris programot. Tehát ez más kérdés, hogy ennek mi az ára.
1: Korábban beszélgettünk, hogy arról említetted, hogy valószínűleg pénzt fog kérni Irán hormuzi szoroson való áthaladásért. Mi van akkor, mert hogy eddig is volt, hogy megtiltották, és akkor a tulajdon meg az Egyesült Államok tiltotta meg az iráni hajóknak. Tehát mi van akkor, hogyha az amerikai is azt mondják, hogy oda, akkor mi is szedünk pénzt?
2: Hát ebben én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok hosszú távon nem fogja tudni ezt a mostani jelenlétet fenntartani a hormuzi szoros környékén. Csak utalnék rá, hogy a tegnapi napon ugye a szenátus megszavazta azt a határozatot, republikánus többségű szenátus, hogy az Egyesült Államoknak vissza kell vonni a katonáit a Perzsőből térségéből, illetve az iráni háborúból. Jól lehet, ez nem egy kötelező érvényű határozat, de azt el tudom én is képzelni, hogy az elkövetkezendő hónapokban újabb és újabb konfliktusok keletkeznek a hormuzi szorossal kapcsolatosan, és egyáltalán de facto a háború alatt is az iráni iszlám forradalmi gárda ellenőrizte a hormuzi szorost, ez nagyrészt most is így van, tehát nem lesz könnyű kikerülni Iránnak a szerepét, tehát hogy mi pontosan a nemzetközi vizek, ugye ez egy komoly nemzetközi jogi viták vannak ezzel kapcsolatban, szabad áthaladás joga elméletileg mindenkit megillet, De én azt gondolom, hogy ez konfliktusokhoz fog vezetni, hogy Irán ragaszkodik ahhoz, hogy kvázi elismerjék a szuverenitását Ománnal a hormuzi szoros fölött.
1: Na akkor már csak két szót beszéljünk el, hogy mi a helyzet Palesztinában. Tehát ugye volt egy komoly konfliktus Izrael és Palesztina között, de ott elvileg jött egy nyugvópont. Történik ott valami? Kell valamiről tudnunk?
2: Hát azt érdemes látni, hogy itt ugye külön kell választani a gázai övezetet és a nyugati partot, ugye ezek a palesztin területek. A gázai övezet kapcsán ugye tavaly október óta van egy úgynevezett tűzszünet, de ezt úgy kell értelmezni, akár csak a korábbi iráni tűzszünetet, hogy azért rendszeresen sajnos szólnak a fegyverek. Izrael lényegében nem vonult ki arra hivatkozva, hogy a Hamas nem tette le a fegyvert a gázai övezetből, lényegében egyre nagyobb területét ismét megszállás alatt tartja, és az a fajta vízió, amit Trump elképzelt a béketanáccsal, ez úgy tűnik, hogy nem valósul meg. Ugye a második szakaszba kéne lépni, amikor is nemzetközi erők jönnek a gázai övezetbe, hogy fenntartsák a rendet. Hát ezek nem igazán jönnek, van itt is egy alap, amelyet anyagilag a Gáza újjáépítésére kéne fordítani, vagy valahogy a felajánlások nem érkeztek meg, tehát egy ilyen sem háború, sem béke állapotában akadtunk el, amelyben bizony a humanitárius helyzet nem igazán javul a gázai övezetben. Tehát fennmarad ez a helyzet véleményem szerint, és ugye ha megnézzük az izraeli belpolitikát, ugye választásokra készülnek, vagy a közvéleménykutatási adatokat.
1: Most megállszom, mikor lesznek a választások?
2: Ezek október 27-éig legkésőbb, tehát októberben lesznek ezek a választások, de ez bizony azt jelenti, hogy a lakosság nagy része egyetért azzal, hogy Izrael maradjon a gázai övezetben, az izraeli védelmi erők, és ugyanúgy egyetért azzal, hogy Dél-Libanonban is.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm Csicsman Lászlónak, közel-kelet szakértőnek, hogy mindezt elmondta nekünk. László, köszönjük szépen, hívunk legközelebb is.
2: Köszönöm szépen, szervusz,
1: szép napot
0: mindenkinek. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánunk még egyszer mindenkinek, június 25-e van, 10 perc múlva lesz 8 óra, és gyorsan elmondom még egyszer a játékunkat, mert hogy erről nem tudunk eleget beszélni. Tehát a mai kérdésünk, hogy hány alkalommal maradt el a világbajnokság háborús helyzet miatt, hogy ez a mai gólpassz játékunk. Hogyha valaki nem tudja megjegyezni, vagy éppen most nem tud rá válaszolni, a Facebook oldalunkon minden nap megtalálják azért a napi kérdést. A válaszokat viszont a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre várjuk. A nyereményeink pedig hetente kisorsolunk egy-egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és 100 GB mobilnettel, a Netfont Telekom felajánlásával, valamint a fődíj pedig egy két fő részére szóló belépő az Ácsi Milán egyik mérkőzés repjeggyel szállással, az Érdát utazási iroda felajánlásával. Hát kérem szépen, játszanak velünk, higgyék el, hogy érdemes.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Megdőlte az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket, a Színvapatak kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálatéval kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóság közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutatnak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehet. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton, a Baross tér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható, ezért a belső sáv. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Baross tér előtt. Nehéz az előrejutás a budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Telítettek a sávok az Ülői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Haller utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
2: Jó reggelt, hát nem tudunk elmenni a labdarúgó világbajnokság mellett, és most megint kedvenc kollégánk Gundel Takács Gábor lesz a segítségünkre, hogy egy kicsit elemezzük a napok történéseit. Szia Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt az egybegyűlteknek, sziasztok!
2: Na, hát kérem szépen, nekem már is van egy meglepetés, én nem gondoltam volna, hogy az A csoportból Mexikó csont nélkül 3 győzelemmel fog tovább menni.
3: Hát igen, mert azért ugye se Dél-Afrika, se Dél-Korea, se Csehország nem olyan gyenge csapat, de az egy is olyan nagyon erős. Nekem a csehek nagy csalódás, meg
2: óriási csalódás.
3: Nem tudom, hogy egy pont és kihullanak, hanem ahogy futballoztak, tehát az egyszerűen teljesen jelentéktelen.
2: Tökéletesen.
3: Ez nagyon érdekes, mert például a cseh labdarúgó bajnokság az Európában a 10. legjobb, csak összehasonlításképpen a magyar a 22. 3 olyan csapatuk van, amelyik játékos keretben erősebb, mint az eddigi Ferencváros. Rendszeresen ott van 3 csapatuk a nemzetközi kupákban, és ebben a válogatott keretben is a cseheknél rengeteg játékos játszik a hazai bajnokságban. És ennek ellenére nagyon gyengébb futballoztak. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy viszont ezzel szemben nincs például olyan szintű játékosuk, mint mondjuk a Szoboszlai, vagy aki igazán top játékos. Tehát most nem tudsz olyan cseh játékos mondani, akitől azonnal beájul a világ, de ettől függetlenül én azért jó futballt vártam a Csehektől. Mexikó meg nem jól össze van rakva, meg
2: soha életükben nem mentek még tovább a csoportkörből 3 győzelemmel. Soha nem volt korábban
3: hát,
2: ilyen.
3: Hát igen. Náluk az 5. meccs a kritikus.
2: Aha.
3: Mindig ott véreztek el.
2: Igen, hát majd meglátjuk, hogy most. És a másik számomra kicsit meglepetés egyébként, hogy Dél-Korea az első fordulóban baromi jól játszott szerintem, ilyen nagyon fizikális futballt nyomtak, és én azt hiszem, hogy ez többre lesz képes, és azóta azért jött 2 zakó, és hát Dél-Afrika beelőzte Dél-Koreát.
3: Hát azért az meglepetés, hogy Dél-Afrika beelőzte őket, ugye 4 pontos meg 3, Dél-Afrika 4 pont, meg Dél-Korea meg 3 pont, és hát a Dél-Koreának azért izgulnia kell,
2: pontosan,
3: hogy most tovább fognak eljutni a 3. helyen. Hát pillanatilag tovább jutó helyen vannak, de 3 ponttal nem biztos, és -1 a gólkülönbségük, szóval hát lehet, hogy szűken tovább tudnak menni.
2: Na akkor B csoport, ja. Ugye a B csoportban Svájc, Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar lett a sorrend. És hát
3: szerintem ez a leggyengébb csoport az egész világbajnokság, vagy egyik leggyengébb. Na jó, nem a leggyengébb, de mert a D-se túl akáros. De igen, szóval szerintem tehát a svájciak azt hozták, amit megszoktunk tőlük, nagyon összerakott jó csapat. De
2: Kanada is egy kicsit meglepetés volt, szerintem jobb játékot játszanak, mint amit én vártam tőlük.
3: Ez egyébként tipikusan vannak ezek a csapatok, amik olyan nincsenek nagy sztárjaik, meg nem tudom, de valahogy össze van rakva.
2: Igen.
3: Nyilván óriási hype az, hogy otthon játszanak, vagy legalábbis eddig otthon játszottak. Közönség, stb. Futballünnep, azt se tudják kanadaiak, hogy mi az a futball, aztán most elkezdik megtanulni. Van 1-2 játékosuk, aki kifejezetten jó bajnokságban játszik, és ha működik a csapatjáték, akkor ez jó. Ezért csalódás például, hogy a csehek ugyanezt még nem tudták megcsinálni például.
2: Pontosan.
3: De a Kanada nagyon-nagyon szépen szervezetten.
2: És akkor még ott van Bosznia-Hercegovina, és a bosnyákokra én mondtam az elején, hogy szerintem hogy ők tovább fognak menni a csoportba, és ezzel a 4 ponttal minden esélyük meg, vagy tovább is menjenek.
3: Hát, az meglepő lenne, ha 4 ponttal ne tudna egy csapat tovább jutni a harmadikok közül.
2: Igen.
3: Tehát tovább fognak jutni, de igazából ennél a csoportnál azért olyan nagyon mérvadó mérkőzés nem láttunk. Szóval nem tudom, hogy...
2: Igen, ebben igazad van, nagyon komoly ellenfél. Például, igen.
3: Ja.
2: Na, következő forduló, C csoport, ugye itt Brazília, Marokkó, Skócia és Haiti. Hát az, hogy Haiti az utolsó lett 0 ponttal, ez 2-8-as gólarányjal, azt valahol értjük.
3: Na jó, de most az utolsó meccsen lőtte két gólt. Lenny Joseph is gólt szerzett.
2: Igen,
3: Ferencváros játékos. Nem is értem, hogy miért nem játszották eddig. Figyelj, hát Haiti az utoljára, azt hiszem 74-ben voltak ott világbajnoksága, vagy nem is tudom, szóval amikor iszonyatosan régen. Egy olyan csapat, amelyik nem tud otthon mérkőzéseket játszani, meg a szövetségkapitányuk még életében nem járt Haiti, mert annyira veszélyes az ország. Tehát őket is ilyen összeszedegették innen-onnan. Tehát nagyon hasonló, mint mondjuk a Curaçao vagy az Öltfoki szigetek. Tehát ilyen tekintetben ezek valójában európai csapatok, már nem akarok senkit megbántani.
2: De Európában hát furcizik a többség, igen.
3: Hát persze, szóval ezeknek a csapatoknak a játékos keretét azért nem Haiti, Curaçao meg a Öltfoki szigetek bajnoksága nevelte ki teljesen egyértelműen. De figyelj, játszottak egy kulturált futballt, meg alaposan megszorongatták a marokkóiakat, és a marokkóiak így vagy úgy, de ők Afrika, mondjuk hogy Afrika kupa döntőt játszottak, aztán egyébként megkapták a győzelmet, az egy másik kérdés, de azért az egy nagyon, nagyon komoly csapat, és azért a brazilok ellen is látszott, meg most a brazilok így mutogattak azért valamit, de azért nem a skótok lesznek a
2: pont ugyanezt akartam mondani én is, hogy Brazíliában ugye most beszélgettünk korábban már arról, hogy ugye Messi lőtt 5 gólt, Haaland lőtt 4 gólt, Mbappé lőtt 4 gólt, tehát ugye Kane is az első meccsen betalált, és most Vinicius is úgy látszik, hogy megtalálta a gólövő cipőjét. Tehát ezek a centerek, ezek a csatár fenoménok, ezek most elkezdték termelni, és egy kicsit azt is várom, hogy ez a világbajnokság erről fog majd szólni.
3: Igen, ez meglepő, mert azért nem volt, tehát eddig ez nem volt jellemző, hogy ezek a sztárok öntik a gólokat, de most Vini igen. Jó, hát tudod, már múltkor is beszélgettük róla, hogy azért ez nem minden idők legerősebb brazil kerete, sőt, de hogy az öreg Ancelotti mester azért már csak összeokoskodja, és azért például most ugye kezdett ezt a Ryan nevű fiatal gyereket, aki eddig annyira nem volt a szem előtt, és úgy tűnik, hogy kezdi összerakni a csapatot, hát
2: nagyon kíváncsi leszek, hogy meddig tudnak jutni, mert szerintem támadásban jó Brazília, itt a védekezés lesz a kulcs, hogy abban mit tudnak csinálni. És hát egy olaszul hát meg igen, elvárható, hogy összerakja a védekezését. Igen.
3: Hát az igen, tehát az Ancelotti, igen, hát ha valaki össze tudja rakni a védekezésüket, akkor az Ancelotti, de hát meglátjuk. Mert most épp az bogarászom, hogy papíron, igen, hát Japán, a jelen állás szerint Japánnal játszanának.
2: Igen, azért az nem egy verhetetlen 11.
3: Nem, vagy norvég, tehát nem tudom, tehát itt most még ugye nagyon-nagyon hipotetikus, hogy most kezdődött el a harmadik kör, de szóval még változhatnak a dolgok. Szóval igazából ugye a múltkor is beszéltük róla, hogy ez a VB, úgy a világ legjobb csapatai majd ugye 16 között lesznek ott.
2: Igen.
3: Így viszont arról szól, hogy a világ minden részéből legyen csapat. Ugyanakkor az is érdekes, hogy mi zsörtölődünk itt Európában, hogy a 16 csapat milyen kevés a 48-hoz képest. De hát sajnos azt kell mondjam, hogy a csehek meg a törökök már biztos, hogy kihullottak, a skótok jó eséllyel kihullanak. És sajnos az a baj, hogy nekünk lehet, hogy nagyon fáj, de mondjuk egy olyan csapatra, mint a magyar, vagy az ír, vagy nem tudom, sokkal kevésbé kíváncsi bárki, mint mondjuk a
2: Curaçaóra,
3: meg Zöldfoki szigetekre, mert ezek tehát ilyen
2: exotikus, ilyen, persze.
3: Exotikus csapatok, stb. Tehát, hogy sajnos azt kell mondjam, hogy nem látszik az oka, hogy miért kéne, hogy még több európai csapat legyen, annak ellenére, hogy messze.
2: Nem
3: Magyarország, vagy mondjuk azért talán elbánna ezekkel a csapatokkal, akik helyette vannak ott, de sajnos nagyon nehéz lesz érvet találni, hogy miért legyen több európai csapat.
2: Aztán a D csoport következne, ugye itt két forduló ment le. Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország. Hát én korábban azt mondtam, hogy Törökországnak ez csont nélkül, na most ők két vereséggel vannak, 0-3-as gólkülönbség, tehát még gólt se tudtak rúgni eddig. Egészen az elképesztő.
3: És közben játszanak ilyen Arda Gülerek a Real Madridból, szóval...
2: Igen. Viszont nekem az is meglepő, hogy az USA mennyire simán vette az első két meccsen az akadályokat.
3: Igen, azért ez egy jó csapat egyébként, meg most már azért ez az MLS, azért még akkor is, hogyha nem a világ legerősebb bajnoksága, még ugye elég meredek lesz, mert hogyha azért ilyen messziket kiveszünk a brigádból, akkor egyébként az átlag, tehát a tömeg, az nem jobb, mint mondjuk a magyar bajnokság játékos színvonala, csak ezek a sztárok, ezek dobnak rajta sokat. Na de most már innen is azért játszanak jó néhányan Európában, meg jó helyen, meg nem tudom, tehát például a Pulisic, aki egy vezéregyéniség az amerikaiaknál, annak azért nagyon komoly európai tapasztalata van, a legjobb, a top bajnokságokból. Tehát azért ezek az emberek sokat hozzá tudnak tenni, és hát igen, elmennek meg működhet. Kérdés, hogy amikor majd igazából jön a minőség szembe,
2: akkor mire mennek?
3: Akkor mi lesz?
2: Nekem egyébként ez is fölmerült, hogy egyrészt fizikálisan nagyon erősek, másrészt, hogy nagyon szervezettek lettek. Nekem is ugyanez, amit te is mondta, hogy kevés mondjuk a kiugróképességű játékos, de hát ezzel a szervezettséggel, meg ezzel a fizikális tudással azért ezzel sokáig el lehet jutni. 16-ig hát, biztos.
3: Elég régen bebizonyosodott, hogy futni, ütközni, fegyelmezetnek lenni, az tanulható.
2: Igen.
3: Tehát azt igazából bárki meg tudja. Tehát a kis csapatok tud, és a futballban ugye egy góllal, vagy egy fegyelmezett védekezés, egy 0-0-val már tudsz eredményt elérni. Ez az a sportág.
2: Igen.
3: Ahol a legtöbb esély van egy kis csapatnak, ahol egyetlen jól eltalált lövéssel, góllal akár nyerhetsz is. Tehát ez tanulható. És ezek a csapatok ezt meg is tanulták, és akkor az a kérdés, hogy tudnak-e hozzá minőséget tenni, mert ezzel fog múlni, hogy egyébként meddig fognak eljutni. Ezért is csalódás a törökök szereplése, mert ott meg hiába van néhány minőségi játékos, egész egyszerűen az egész nem
2: volt valami nagyon nem stimmelt.
3: Hát nagyon.
2: Na akkor az utolsó körbe, akkor nézzük a mai mérkőzéseket, ugye Curaçao és Elefántcsontpart, valamint Ecuador játszik majd Németország ellen. Hát az, hogy Németországnak két győzelme van, ők már továbbjutottak, nem tudom, hogy pihentetnek-e majd mondjuk Ecuador ellen bárkit, vagy nekik fontos az, hogy meg is nyerjék a csoportot.
3: Hát nézd, az nyilván azért a sorsás szempontjából fontos, de várjál, mi is volt ugye a német elefántcsont, tehát annyi meccs van, hogy az ember, de persze, hát a németek megvették elefántcsontpartot. Tehát magyarán, ugye a csoportban az van, hogy az egymás ellen eredmény számít. Tehát ha németek ad abszurdum kikapnak, és elefántcsontpart nyer, akkor is a németek a csoport elsők, az egymás ellen eredmény miatt, és magyarán szólva, akár a szertáros is játszhat, akkor is csoport elsők. Én egyébként rotálnék, mert most már hosszú, nem 7, hanem 8 meccset kell játszani.
2: Igen. Na és akkor ott van a másik érdekesség, ugye, hogy Curaçao és Elefántcsontpart, és Curaçaónak már van egy pontja, hogy ha véletlenül megvennék Elefántcsontpartot, akkor 4 ponttal szinte biztos, hogy tovább is jutnának.
3: Igen, csak használtad azt a szót, hogy véletlenül megvennék.
2: Igen.
3: Egyébként, ugye ez egy holland középcsapat. Tehát itt ugye ez az a csapat, ahol a 26-ból 25-en Hollandiában születtek. Az egyetlen egyébként legjobb játékosuk az egyetlen, aki Curaçaón született, de őt is gyorsan a szülei 10 éves korában Rotterdamba költöztették. Tehát gyakorlatilag ez egy holland csapat.
2: Hollandé, ez a hollandé.
3: Nem az öltözőbe.
2: Persze, ez a hollandé.
3: A holland B, igen. Tehát az, hogy igen, tehát ez megint ugyanaz, hogy össze lehet rakni egy ilyen csapatot olyanokból, akik ilyen holland meg európai középcsapatokban játszanak, semmi extra. De sikerült, de van futballkultúrájuk, van kondiuk, európai futballt tanultak, és tudnak meglepetést okozni. Hát azért, hogyha Elefántcsontpartot megcsípik véletlen, ahogy mondtad,
2: igen,
3: akkor az lenne aztán a végképp extra, mert akkor abban tovább is jutna Curaçao, ami
2: aztán meg aztán
3: senki nem tud elképzelni.
2: Igen. Arra nem is tudom, hogy milyen
3: az Curaçaót az elején, hogy tovább jut.
2: Igen, hát ezt hagyjuk. Na jó.
3: Hát igen, valami sokszoros zsépénz. Na mindegyet meglátjuk. Azért az is meglepetés lenne, hogyha
2: Ecuador
3: végül kiesne. De hát ugye Ecuador nem nyer, akkor
2: kiesik. Akkor kiesik.
3: Igen, nekik még az X...
2: Ó, megszakadtunk. Gundel Takás Zsávornak ezúttal is köszönöm szépen, sajnos itt az utolsó pillanatban közbeszólt a technika, de hát maradjanak továbbra is velünk, mert hogy jön megint csak az, amire önök várnak, egy jó kis jazzy muzsika.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Gólpassz a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobilszolgáltatód.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Budapesten a mai napon, június 25-én, 9 óra 20 perckor nagyjából 29 fok van. Persze van, ahol mondjuk csak 25, és van, ahol 30-31 is lehet. Úgyhogy attól függ, hogy éppen hol ér bennünket egy beton vagy aszfalt rengetegben, vagy már a természet lágyőrén. De a lényeg, hogy most ilyen 30 fok körüli hőmérsékleténél tartunk, és képzeljék el, hogy már a nemzetközi vasúti közlekedésre is hatással van az Európát elérő rendkívüli hőhullám. Az Eurostar több London-Párizs közötti közlekedő járatát is törölte, a hét közepén mindkét országban rendkívül magas hőmérséklet várható.

0: 100 gigabyte mobilnettel, a Netfont Telekom felajánlásával, a földi pedig egy két fő részre szóló belépő az Ácsi Milán egyik mérkőzésére, repjeggyel és szállással, az Éld át utazási iroda felajánlásával. Zenélünk tovább, jön a Keep the Fire Burning, Beverly Knight-tól.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton, a Baross tér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható, ezért a belső sáv. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Baross tér előtt. Nehéz az előrejutás a budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Erős a forgalom a

0: 10-es főúton befelé az ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Telítettek a sávok az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Haller utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class, most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt, a vonal túlsó végén itt van velünk Argyelán József, Bankmonitor vezető elemző, mert hogy megjelent a KSH mai gyors jelentése a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliségi rátákról. Jó reggelt, szia Józsi, hogy látod a számokat?
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Alapvetően kedvező irányú elmozdulást lehet látni az elmúlt időszakhoz képest. Ha úgy nézzük, akkor rövid távon egészen bizakodóak lehetünk. Azért, ha az év per év adatokat vetjük össze, ott azért még látni némi negatívumot, de az mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt rövid távon az elmúlt időszakhoz képest kifejezetten kedvező irányú elmozdulás történt.
1: Ez mit jelent, hogy többen dolgoznak, nagyobb lett a foglalkoztatottság?
2: Igen, a 15-74-es korosztályban 4.654.000 fő dolgozott májusban. Ezt egyébként általában ilyen hosszabb időtávon, három havas ciklusokban szokták mérni, mert úgy az egyszeri kiugrások kevésbé látványosak. Március-május között 4.640.000 fő dolgozott, ekkora volt a foglalkoztatottság. Ez egy hónappal korábbi három hónapos ciklusban 4.618.000 fő volt még csak, tehát azért ez egy érdemi felpattanás, 20-30 ezer fő. Ha tényleg az évperév adatokat nézzük, azért még egy évvel ezelőtt 4.670.000 körüli volt a foglalkoztatási arány, vagy a foglalkoztatottak száma, tehát ahhoz képest még mindig lemaradásban vagyunk, de kétségtelen tény, hogy egyfajta visszapattanást látszik, azért egy adatból még nem érdemes nagyon messze menő következtetéseket levonni, de azért ez mindenképpen bizakodásra ad okot.
1: Van ennek bármi köze a kormányváltáshoz? Hogy látod?
2: Hát én azt gondolom, hogy ilyen rövid távon, pláne, hogy a foglalkoztatásban a kormányváltásnak így meglegyen a hatás, ez nagyon meglepő lenne. Nem hiszem, hogy most hirtelen 30-40 ezer fővel többet kerestek volna a munkaadók azért, mert kormányváltás volt. Nyilván indulhat egy új gazdasági ciklus, aminek a hatásai jelentkezni fognak majd idővel, de én azt gondolom, hogy ennyire rövid távon ez még nem feltétlenül a kormányváltásnak köszönhető.
1: Teljesen világos, viszont akkor mi hozta ezt?
2: Hát inkább az a kérdés, hogy mi volt a visszaesés oka, és ugye nagyon sokan attól tartottak, hogy kvázi az alacsony foglalkoztatottság, illetve az ezzel járó relatív magasabb munkanélküliségi ráta, az a gazdasági kibocsátásának a lassulását vetíti előre, de úgy tűnik, hogy tényleg, hogyha ezek az adatok, a legutóbbi adatok megmaradnak, illetve ez a pozitív tendencia fennmarad, hogy ez csak egy ciklikus hatás volt, és azért a gazdasági kibocsátás az tényleg érdemben emelkedhet, lehet benne potenciál, legalábbis munkaerő oldalról mindenképpen, ugye a GDP első negyedéves adata is kifejezetten kedvezőek voltak, független attól, hogy mondjuk a munkanélküliségi ráta meg a foglalkoztatottsági arány csökkenőben volt.
1: De akkor ezek szerint, hogyha most jobbak az adatok, akkor akár még a GDP is növekedhet?
2: Hát a GDP növekedési kilátások most kifejezetten kedvezőek, igen. Ugye legutóbb talán a Magyar Nemzeti Bank bocsátott előre az idejévre 2%-os GDP növekedést vár. Igen, ez az emelkedő foglalkoztatási ráta, ez gyakorlatilag teret adhat annak, hogy a GDP tudjon növekedni. Igen.
1: Jó, azon gondolkod, hogy van-e olyan esetleg, amit még várunk, információt, adatot, ami befolyásolja ezt a számokat mondjuk a következő hónapokban?
2: Mármint magát a foglalkoztatottságot és igen, a munkanélküliségi rátát?
1: Történhet-e olyan valami, akár nemzetközi politikaiban, vagy bárhol?
2: Hát én azt gondolom, hogy maga a nemzetközi helyzetben az, hogy mondjuk fogalmazunk úgy, hogy az amerikai-iráni konfliktus lecsendesedőben van. Most itt nagyon nem akarok elhamarkodni dolgot.
1: Abszolút, hétről persze, értjük.
2: Hétről hétre hallottunk ellentétes híreket, de ez lecsendesedőben van. Ez azért az energiaárak mérséklődését okozhatja, ami számos ágazatban...
1: 74 dollár jelentőd be, igen, bocsánat, 74 dollár jelentőd be az olajára. Ami...
2: És azért ez volt 120 fölött is.
1: Így tehát, van. Hogy... Tehát ez közel van a 70-hez, az ideális 70-hez, igen.
2: Ez egy komoly fellélegzést jelenthet az egyes szektorok számára, ami eddig ugye egy komoly nyomás volt. Az üzemanyagár sapkát is ki tudják úgy vezetni, hogy gyakorlatilag nem emelkedik a fogyasztók számára az üzemanyagára. Sőt, a Magyar Nemzeti Bank a mostani inflációs előrejelzései alapján idei évre egész évre átlagosan 1,8%-os áremelkedést vár a jegybank. Azt vetített előre, hogy a kormány, ha most kivezetné a többi ársapkát ár és toppot, akkor sem emelkedne az infláció 3%-os szint fölé. Most tekintsük el attól, hogy ez drágulást eredményez, ha a foglalkoztatottságot nézzük, akkor potenciálisan a különböző drogériákban, élelmiszerboltokban, ahol egyébként egyes üzletekben azért okozott problémát az, hogy az árés stop miatt bizonyos termékek ára mondjuk úgy korlátozva volt, számukra is mondjuk a munkaerő oldaláról lehet egy megkönnyebbülés, egy fellélegzés, hogy eddig azért lehet, hogy a munkaerő azért nem bővítették, vagy azért nem. Azért fogták vissza ezt a dolgot, mert az árés stop miatt fékeztek. Tehát ezek a potenciális kilátások, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a holnapi napon a kormány bejelenti az árés stop kivezetését, ez egy sokkal összetettebb dolog, de hogy potenciálisan még ez is benne van a levegőben az elkövetkező egy-két hónapban, ami mondjuk a kiskereskedelmi szektornak a foglalkoztatását segítheti.
1: Igen. Indul a nyár, és ezzel indulnak a diákmunkák. Ez lehet bármilyen hatással egyébként a foglalkoztatottságra?
2: Úgyhogy a foglalkoztatottságot azt általában 15-74-es korcsoportban mérik. Igen, a nyár egyébként kifejezetten a diákmunkák miatt a fiataloknál lévő aktivitást növelheti, de azért szerintem, mivel általában ezért is szokták év per év alapon összevetni az adatokat, elképzelhető, hogy mondjuk nyáron a tavaszi hónapokhoz képest nagyobb lesz a foglalkoztatottság, de érdemes az előző évi azonos időszakkal összevetni, mert akkor ezek a ciklikus hatások kiesnek. Például itt nem csak a diákmunkákra gondolok, hanem mondjuk a mezőgazdasági idénymunkákra.
1: Pontosan,
2: vagy a turisztikai idénymunkákra gondolok, ezért érdemes év per év alapon összevetni a dolgokat, hogy ugyanazokat a szituációs és ciklikus körülményeket vessük.
1: Józsi, azt hiszem, hogy szépen körbejártuk akkor most a foglalkoztatottságot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Árgyal Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Szia.
2: Sziasztok. Jazzy.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Valutákkal, devizákkal kezdünk. Két hetes csúcsok közében indítja a csütörtököt a mai napot a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is. Hazai fronton a mai nap legfontosabb esemény egyébként majd az MNB inflációs jelentésének megjelenése lesz, ami meg is jelent, illetve még meg fog jelenni, bocsánat. Mert nemzetközi geopolitikai hírek, illetve az amerikai inflációs adatok mozgathatják az devizárfolyamokat. Ekközben az amerikai dollár erőteljes emelkedésbe lendült, az amerikai fizetőeszköz átszakította a korábbi technikai ellenállási szinteket az euróval szemben, így csütörtökön már közel egy éve nem látott havi nyereség fele tart, a befektetők arra számítanak, hogy a robusztus amerikai gazdaság miatt tartósan magasan maradnak majd a rövid távú kamatlábak. Miközben a piac kulcsfontosságú inflációs adatokra vár, ezek után nézzük gyorsan az árfolyamokat. Jelen pillanatban 1 euróért 355,16 forintot kell adni. Ugye ez nagyjából megfelel a 350 és 360 közötti szintnek, tulajdonképpen itt tartottunk. 1 dollár 312,88 forint, hát ez viszont most magasan följebb van, mint amit az utóbbi időben jellemezte, a dollár ugye 300 és 310 között mozgott, most majdnem 3 forinttal fölötte vagyunk. A bitcoin, hát továbbra is mondjuk azt, hogy kitart a mély repülésében, 61.721 dollár egy bitcoin, most éppen 1,21%-os emelkedésben van. Hát meglátjuk, hogy merre fele indul majd el, de most már régóta oldul ezen a 60.000-es, 65.000-es szinten. A BUX 138.701 forint, 0,11%-os csökkenés, az OTP 45.250 szintén 0,11%-os század csökkenés, a MOL 3.650, ez is szintén 0,11%-os csökkenés, a Richter 12.070 forinton tart, ez egyébként az egyetlen, amelyik pluszban van, és a Telekom is majd mindjárt előkerül megint itt a monitoromon. A lényeg, hogy nagy elváltozások, nagy elmozdulások nem voltak, de azért érdemes továbbra is figyelni a hazai blue chipekre, illetve a hazai tőzsdére. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, köszönöm szépen, hogy velem tartottak, ne felejtjék, tart még a foci VB játékunk, a Golpassz rovatunk. A mai kérdésünk egyébként, hogy hányszor maradt el világbajnokság háborús esemény miatt, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu e-mail címre várjuk. Nyerhetnek mobiltelefont előfizetéssel, illetve a fődíjunk pedig egy kétszemélyes út az AC Milan mérkőzésére. Azon, hogy mindenképpen érdemes velünk játszani, érdemes velünk tartani. Köszönöm munkatársainak, Eszmi Jenetnek, Deák Dorkának, Suri Burisznak, Vastag Zsocnak a segítséget. Örülnek, hogy velem tartottak. Két gitárhős következik, elsőként George Benson és az On Broadway, aztán pedig a Dire Straits-ben Mark Knopfler, illetve a Lady Writer. Tartsanak tovább is a Jazzy-vel, mindjárt kezdjük a Jazzy Lexikon a legjobb muzsikákkal. Szép napot kívánok!
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. Hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hídvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív város üzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtát a hazait válasszák. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Alex Pudus zenél, aki a 60-as években nőtt fel New Yorkban, a szülei nagyon sok latin zenét hallgattak, Alex pedig sokat járt a Harlemi negyedbe barátaihoz, ezek a behatások mindenképpen meghatározták zenei ízlését, az Ocean Drive szól majd. Most pedig az olasz Luca de Bonar zenél, szinte futószalagon gyártja a slágereket, nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Gypsy Woman.

0: Jazzy Lexikon.
1: Liszt Ferenc, mint a Zeneakadémia alapító elnöke és professzora, tanári munkájáért nem fogadott el fizetést. Szolgálati lakással rendelkezett a Vörösmarty utcai épületben, melynek fő homlokzata az Andrássy útra, az egykori Sugár útra néz. Ez az első emeleti lakás, melyben Liszt 1881. januárjától halála évéig 1886-ig lakott budapesti tartózkodásai idején, az ő egykori hangszereivel, bútoraival, könyv és kottatárával, emléktárgyaival berendezve, ma emlékmúzeumként várja a látogatókat. A lakás előszobája, Liszt háló dolgozószobája és szalonja állandó kiállítással, míg az egykori ebédlő és a földszinti előtér időszakos, tematikus kiállításokkal várja a látogatókat. A lakás melletti hangversenyteremben pedig a múzeum szombatonként matiné koncerteket is rendez vendégei számára.
0: Jazzy Lexikon.

mondata. Folytatódik a Jazzy Lexikon, Herb Alpert zenéjét játsszuk. A Slow Down megjelenésekor már a 80-as éveiben járt, de a játéka semmit sem veszített frissességéből és precizitásából. Ő a Tijuana Brass alapítója, 9-es Grammy-díjas művész, aki több mint 72 millió lemezt adott el világszerte. Most pedig egy nagyon menő új-zélandi banda következik, akik hatalmas bulit csinálnak minden fesztiválon. Jön a Summer Thieves és a Saturday Night.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az amerikai jazz pop énekes dalszerző zongorista Tony DeStar következik. 2020-ban kezdett Song Diaries sorozatában otthoni stúdiójából osznak felvételeket, a Lazy River szól majd. Előtte a londoni Izzo Fitzroy következik, aki Janis Joplin és Bill Withers zenével inspirálódott. Egy hétfős zenekarral szórakoztatja közönségét, a Red Line című dalát játsszuk. A brit soul funk zenekar, a The New Mastersons 1999-ben alakult. A klasszikus soul és funk hangzást ötvözik a modern zenei elemekkel. Lamar Williams Jr. közös dalukat, a Shake It-et

0: Jazzy Lexikon.
1: Cifra György, a cigány származású világhírű zongora művész már 8 éves korában a Zeneakadémia növendéke volt. A világháborúban fogságba esett, hosszú évekre a budapesti éjszakai élet hangszerei elé kényszerült, majd disszidálási kísérlete miatt évekig kőfejtőben, építkezésen kínozták, nem kímélve kezeit sem. Csak az 50-es évekre sikerült helyet kapnia a magyar művész világban. Kitartásának, emberfeletti küzdelmeinek jutalmául az 1956-os forradalom után franciaországi polgárként belépett a legmagasabb európai klasszikus zenei körökbe. 2021. novemberében Cifra György születésének 100. évfordulóján a 13. kerület szobrot avatott a zongora virtuóz emlékére a róla elnevezett Cifra György Parkban. Az alkotó Meszlényi Molnár János magát a zongorát jelenítette meg, ami ugyan már súlyos lepellel le van terítve, de a felhajtott drapéria alól kilátszó klaviatúra egy billentyűje még őrzi a mester kezenyomát.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várni a vevőre, mint egy panellakás aladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítás célzó otthon felújítási program is. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: trials. Hear that what you cried about, boy. You know your daddy's rich, pockets jammed, and your mama got good pretty looks. Shut up there. Don't cry, child.
1: Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Az angol sláda egyik legnagyobb, legmeghatározóbb slágere az 1988-ban megjelent Paradise szól mindjárt. Sarah Jane Morris brit énekesnő 80-as években vált ismerté a The Common Arts tagjaként. Később szóló karrierjében a jazz és a soul felé fordult, most Mario Biondival közös dalát játszott.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Baltimore-i zenész Bosley Brown következik, akire a Temptations és Elvis Presley is nagy hatással volt. Az Are We Giving Up So Might? Brian egyszer amerikai gitáros, énekes és dalszövegíró első széleskörű sikereit a 80-as évek elején aratta az 50-es évek rockabilly zenéjét játszó The Stray Cats nevű együttessel. A 90-es évek végén újabb sikereket ért el a jazz központú formációjával. Ez a Mac the Knife.

0: Jazzy Lexikon.
1: Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a fővárosi közmunkatanács még Polónyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér, zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszonyt tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig állt Tino Dilantos Sebestyén szobra.
0: Jazzy Lexikon.

lover, are we giving up? Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. A gitáros zeneszerző Shannon következik. Kylie Minogue, Jeff Lorber és Mike Sturnis szerepel azok között a művészek között, akikkel együtt dolgozott. Az acid jazz stílus képviseli a Jazz Couple Soulmate. A brit hármas Mike Stock, Matt Aitken és Pete Waterman a 80-as évek második felében és a 90-es évek elején valóságos slágergyárként működött. Sajátos, azonnal felismerhető hangzásukkal teljesen uralták a slágerlistákat, több mint 100 brit top 40-es slágert, számtalan világslágert és több mint 40 millió eladott lemezt produkáltak.

lakcímű dalukat játsszuk. A holland jazz trombitás Saskia Leró a jazz pop elektronikus tenzene latin és világzene elemeit ötvözi. A Lady Miles Davis becenevet kapta, két rapperrel, MC Firestorm-mal és MC Phantom-mal készített egy közös dalt. A következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk DJ Leo jazzy mixét, aztán folytatódik a lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18-19. Században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kiló gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke 3 falusi ház árával volt egyenlő, így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették, szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszert alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre vontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővámtér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Adományvonal nyílt a venezuelai földrengés áldozataiért. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lehet a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Csökkent az étkezési búza a termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es színnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, később este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazzy Mix. Berecki Levente, DJ Leo válogatásában. Itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kell. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. A hétvégén 40 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Készenlétben áll a Baptista Szeretett Szolgálat speciális mentőegysége, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 keresőkutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést is kezdeményezett az áldozatok javára, utalni, valamint adományozni is lehet online a szolgálat oldalán. Országszerte üdülő helyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónakkölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Szombattól nem járnak a villamosok a Fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. A BKK közölte, hogy július 12-éig karbantartást végeznek, így a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik. A 61-es villamos rövidített vonalon Hűvösvölgy és a Szél Kálmán tér között jár. A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A kánikula hétvégén tetőzik, 40 fok is lehet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A DW3 zenei albumukon igazi klasszikusok feldolgozása is szerepelnek. Bonnie James-el közös daluk a Your Body címet kapta. A Leisure egy öttagú új-zélandi együttes, amit 2015-ben alapítottak. Zenéjüket a funk, soul, R&B és chillwave indie pop elemek kifinomult ötvözése jellemzi. Ez a Let It All Out.

0: fej.
1: Jazzy Lexikon. Az 1800-as évek második felében megjelenő termeskőzösök a Duna királynői voltak, és igazi látványosságot szolgáltattak a parton maradók számára. A hidakhoz érve ugyanis a magas kéményeiket le kellett dönteni. A kapitány ilyenkor már előre leszólt a kazánházba a szócsövön, hogy ne tegyenek a tűzre. Ennek ellenére mégis gyakran előfordult, hogy a lefektetett kémény csonkjából pernye és szikra eső hult azokra, akik a figyelmeztetés ellenére mégis a fedélzeten tartózkodtak. A Bécsbe tartó járatokon az esztergomi kikötés után szolgálták fel az ebédet. A két főváros Bécs és Budapest közötti versengés itt is megjelent. A magyar hajók igyekeztek túltenni bécsi vetélytársaikon az olykor hétfogásos fejedelmi menüvel.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Greg Adams több mint 25 éven át vezette, hangszerelte és határozta meg a Tower of Power utánozhatatlan fúvós szekcióját. Ez a fúvós csapat olyan jellegzetes és precíz volt, hogy a világ legnagyobb sztárjai bérelték fel őket a lemezeikre. Always Take Two című dalát játsszuk. Előtte a holland énekesnő Caro Emerald következik. A zenész korán kezdett érdeklődni a zenével és az előadó művészettel kapcsolatban, és már 10 évesen fellépett kisebb helyeken. Ez a Tangled Up.

A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra.

Itt a Jazzy Lexikonban jön Giovanotti, a 80-as évek végén tűnt fel eredetileg rádiós DJ-ként, amikor elkezdett zenét készíteni, a legendás producer Claudio Cecetto vette szárnyai alá. Ekkor még baseball sapkában, hip-hop és korai dance elemekkel operával szórakoztatta a közönséget. Ő honosította meg a rap műfaját az olasz fősodorbeli pop zenében. Orát című lemezéről játsszuk egyik legsikeresebb dalát. Előtte a Loaded Honey zenél, a Garage Rock és a pszichedelikus blues rock keresztmetszetében alkotnak, a Don't Speak So Might. Most pedig az amerikai diszkó, jazz, R&B, soul, funk együttes, a Cool and the Gang folytatja, ez az In the Hood. Gonna be

0: Jazzy Lexikon.
1: A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
0: Jazzy Lexikon.

Yeah, they're all

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a Honvédelmi, a Belügy és az Egészségügyi, a Közlekedési, a Gazdasági, valamint a Nemzetbiztonsági Főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vörös kód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NK-a volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A New Jack Swing nevű műfaj egyik abszolút úttörője, A.B. Sure zenél. A legendás producer géniusz Quincy Jones fedezte fel egy tehetségkutatón, és azonnal a sztárnyai alá vette. 1988-ban megjelent bemutatkozó albuma, az In Effect Mode valóságos szenzáció lett. Több mint 3 millió példányban kelt el, és 7 hétig vezette a Billboard R&B listáját. A Hotel California dolgozta fel. Most pedig az amerikai zenész énekes dalszerző Tom West következik, leginkább a blues, soul, R&B műfajokban alkot. Ez a Never Love.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Daisuke Miyamoto egy japán smooth jazz trombitás, aki modern R&B és funk elemekkel színesíti játékát, könnyed napfényes hangzást teremtve. A Love Your Baby Stole Mine. João Gilberto dalát hallgatjuk előtte, ő alkotta meg Antonio Carlos Jobim mellett a bossa nova alapjait. Őt tekintik ma a bossa nova atyának.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Szabadsághíd felújítása miatt 2016-ban egész nyárra kitiltották az autókat és a villamosokat a hídról. Ezzel egy időben egy spontán hídfoglalás is történt. A hely közösségi térként való használatának azonban akkora sikere lett, hogy 2017-ben már célzottan emiatt rendezték meg újra a Szabi Híd nevű rendezvényt 2-2 júliusi és augusztusi hétvégén. A következő 2 évben a város lakók már rutinszerűen vették birtokba a területet, a Szabadsághíd köztérként való használata természetessé vált. 2020-ban a koronavírus miatt megbénult városban a Szabi híd ugyan elmaradt, de az újraélesztés jegyében a nyártól őszig tartó időszakban hétvégenként átadták a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak a gépjárműforgalom elől lezárt pesti alsórakpartot, így bővítve a kikapcsolódásra használható közterületeket. A hídon 2021. májusában megjelent Ferenc József miniszobor függőágyban pihenve ábrázolja a monarchia uralkodóját, utalva ezzel a Szabi híd kezdeményezésre és arra a tényre, hogy a híd eredetileg a Ferenc József híd nevet kapta.
0: Jazzy Lexikon.

akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az olasz gitárvirtuóz Giacomo Turra következik, aki Olaszország kisvárosából került a nagy színpadokra. Apja lemezeit hallgatta, aztán elkezdett gitározni, tanulni autodidakta módon. Mike Josival közös dalát játsszuk. Előtte a Stay She She zenél, ami három énekesből áll. A nevük egy szójáték és tisztelgés a diszkó legenda Nile Rodgers és a Chic zenekar előtt. A Disco Life szól majd. A Has Is More egy dán producer és zenész projekt, amely jellemzően a New Soul, az elektronikus hangzások és a finom funk groove-ok területén mozog. Ez a Glow Is In The Air.

0: Jazzy Lexikon.
1: A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás, amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatorna hálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891 és 1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Pénteken nyitja meg kapuit a Zsámbéki Nyári Színház. A mai Manóházban nyílt meg a Felvétel című kiállítás, és szombaton indul a Jazz Fest Budapest. Jó napot kívánok! Idén is változatos programokkal várja közönségét a Zsámbéki Nyári Színház. Az Icsi kastély hangulatos udvara és a történelmi romtemplom különleges környezetet biztosít a színházi, irodalmi és zenei estek számára. Az idei évadban közel 20 produkció szerepel a műsoron, a hazai kulturális élet ismert alkotóinak közreműködésével. A szezon pénteken az Utolsó menet című előadással indul, amely Földes Eszter és Rusznák András főszereplésével egy párkapcsolat válságát mutatja be humorral és őszintességgel. A nyár folyamán színpadra lép Hernádi Judit és Kern András a Kalamazú című romantikus komédiában, valamint Rezes Judit és Szabó Győző egy közös estel érkezik. Látható lesz Lackfi János új tragikomédiája, a Három nő egyeset is. A családokra szintén gondoltak. A gyerekeket többek között Bogyó és Babóca, a Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint a Süsi a sárkány előadásai is várják. Egész nyáron át látható a mai Manóház kiállítása, a Felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand és verkfotókat állítja középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek bepillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. Szombaton indul a Jazz Fest Budapest, amely 6 napon át a jazz legnagyobb hazai és nemzetközi sztárjait vonultatja fel. A Városháza Parkban és további budapesti helyszíneken olyan világhírű előadók lépnek színpadra, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, Charles Lloyd, Terence Blanchard vagy Ravi Coltrane. A fesztiválon a magyar jazz kiválóságai is feltűnnek, köztük az Orbai Lilla Kvartett, a Gyémánt Bálint Trió, az Olá Krisztián Kvartett és a Nagy Emma Kvintett, emellett itt ünnepli majd 70. születésnapját Borbély Mihály is egy különleges koncerttel. A program a klasszikus jazztől a világzenei és kortárs irányzatokig számos műfajt felölel, miközben a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane előtt is tiszteleg. Különleges élményt ígér a hajnali Sunrise Surprise koncert a Filozófusok kertjében, valamint a fesztivált lezáró Late Night Surprise esemény. A Jazz Fest Budapest idén is a nyár egyik legizgalmasabb zenei találkozóhelye lesz a jazz szerelmesei számára. Mától kerül a budapesti mozikba is a Találkozás Buthával. György Kessler Márta számos filmfesztiválon díjazott, nemzetközi koprodukcióban készült rendezése interjúkon, eddig soha nem látott archív felvételeken, valamint különleges animációs betétein keresztül idézi meg a buddhizmus több ezer éves történetét. Erről maga a rendező beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Ez a második filmem, az első filmemnek a címe Hanna egy buddhizmus útja nyugatra. Azt mutattuk be itt Magyarországon, azt hiszem 2018-ban. Az is egy dokumentumfilm, az Hanna Nüdáról szól, egy nagyon-nagyon inspiráló hölgyről, aki egy hippipának a női tagjaként a férjével együtt egyfajta tibeti buddhizmus nyugatra hozta, azt lehetne mondani, de hát nem azzal a szándékkal, hogy buddhizmus nyugatra hoz, hanem azt élte, és azt szerint nagyon sok mindenkit inspirált. És ez volt az első filmem, és a második az úgynevezett, most eznek angol címe van, Meeting the Buddha, az azt jelenti, hogy a Buddhával találkozik. A Buddhával. Ez egy film, valamilyen szinten kapcsolódik az elsőhöz, ez igaz. Azt lehetne mondani, hogy történetnek egy másik része, a tükörszerű másik része, mert egy történetnek sok oldala van, ugye, különböző szempontból. Az első film a Hanna Nüdáról szólt, és ez a film a Találkozás a Buddhával, a férjéről, aki tulajdonképpen egy láma volt, sajnos elhunyt nem régen, Láma Ole Nidál, és az ő tanítójuk, a 16. karnapa, aki egy élő buddhának neveztek Tibetben. Tehát ez egy élet, egy tanító-tanítvány kapcsolat, azt lehetne mondani, hogy a 16. karmapa élete, aki Tibetből származik, a rejtett Tibetbe, akiről sem sokan nem tudtak, és Láma Ole Nidál, aki együtt a feleségével, Hannával elmentek Nepálba a hippi nemzedéknek a részeként, és találkoztak ezzel a nagyon kiemelkedő és nagy benyomást keltő élő buddhával. Nagyon fiatal voltam, én Erdélyből származok, nagyváradi lány vagyok, és abban az időben, amikor a külső szinten, itt is ugye a kommunizmusban nem sok minden volt, a külső materiális szinten, akkor nagyon sokat foglalkoztunk az élet értelmével, és rock koncertek között és bulik között azon beszélgettünk, hogy mi honnan jön és hova megy, és így találkoztunk néhány buddhista tanításokkal, ami számomra nagyon logikus volt, egyszerű volt és segítő, és főleg a tudat szabad természete, az nagyon-nagyon fontos téma volt számunkra, a szabadság.
1: A György Kessler Mártával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
4: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vöröskód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NK a volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
6: A hírek után újra. Jazzy zene.
7: What's up? Yeah.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Bill Withers dala következik, viszonylag későn, 29 évesen kezdett el zenélni, miután 9 évig szolgált a haditengerészetnél. Később repülőgépgyári alkalmazottként dolgozott, a műszakok között pedig gitározni tanult. A fizetés stúdió felvételekre fordította, dalai a mai napig óriási hatással bírnak az R&B-re és a hip-hopra is, a Who Is He So Might. Most pedig az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrere zenélnek. Ez a Dating Line.

0: Jazzy Lexikon.
1: A pest-szentlőrinci Ferihegy városrész Majerfi Ferenc serfőző mester szőlész után kapta a nevét. Majerfia lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki, akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegyit sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Philip Sess és triója, a nemzetközi zeneipar egyik legkeresettebb háttérembere, hangszerelőként, billentyűsként vagy producerként dolgozott együtt, aztán úgy döntött, hogy saját triót alapít, a szakma abszolút krémjét gyűjtötte maga köré, a Lady Madonna szólt tőlük. Most pedig a francia New Jazz formáció az Electro Deluxe következik, 2001 óta muzsikálnak együtt, dalaikban többféle stílus keveredik, ez a Do Your Thing.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Anglia délnyugati részéből, Devonból érkezik Lizzie Parks énekesnő. 2008-ban jelent meg a jazz színpadokon, ahol azóta is nagy népszerűségnek örvend. All That című dalát játsszuk. Előtte jön Vinta, zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világát idézi, modern, tiszta produkciós minőségben. The Game She Played című dalát játsszuk. Most pedig Tina Turner 1973-as Nutbush City Limits című felvétele szól, amiben megjelenik az énekesnő szülővárosának emléke is. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Leszlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Fő utca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként jelentkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamosjárat a tér alatt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideiglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelva Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak, így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani, bár a rámpa meredeksége változott.
0: Jazzy Lexikon.

0: hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalomban érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként, és közülük 4-nek rendelte el a letartóztatását egy hónapra a Kecskeméti járásbíróság. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Az érintett vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, már erősödik a délutáni forgalom. A város belső részein, a körutakon mindenhol torlódnak a járművek, a rakpartokon lelassult a közlekedés, a kivezető utakon is egyre nagyobb forgalommal kell számolni. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Jönnek a boldog órák, amelyben először is beszélünk George Michaelről, hiszen 1963. június 25-én született, a féle kis idővonalat raktam össze a pályájából, és persze játszunk majd dalt is. Hívom telefonon Borbély Mihály Kossuth és Liszt Ferenc díjas szaxofonos jazzművészt, aztán van egyéb évfordulónk, és mivel csütörtök van, érkezik a stúdióba dr. Bánhidi Brigitta executive coach, vele, ahogy szoktunk, lifehackelünk, nem marad el a programajánló és a mesélő Budapest sem, szóval számíthatnak ránk, és a jazzy zenékre, meg a Jeff Lorber Fusionre, ugyanis most pont ők következnek. Daluk címe Mindshare.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hour, amelyben természetesen nem kerüljük meg George Michael születésnapját, és már közhelyszerűen mondhatjuk azt is, hogy több műsort is megtölthetnénk munkásságával. Most inkább egy rövidke idővonalon vázolom fel a pályáját, és egy szuper dal jön, amit már a Get Funky Partyban is hallhattak, és lehet, hogy szól majd jövő héten. Szóval 63. június 25-én született, és már 2016 karácsonya óta nincs köztünk, tehát közel 10 éve. Hihetetlen. 63. június 25. A kis Georgios Kiriakos Panaitoiu megszületett. 76. november 26. Bekerült a suliba, és összeismerkedett Andrew Ridley-vel. 83. július 9. Megjelent az első Wham albuma Fantastic. 84. július 24. Ekkor jött az első szólódal, a Careless Whisper. És 86. február 28-án már be is jelentették a Wham feloszlását, és ugyanazon év, tehát 86. június 28-án volt a búcsú koncert, ennek hamarosan évfordulója lesz. 87. október 30-án jelent meg az első szólóalbuma Fate, két Grammy-t nyert vele, 92. április 20-án énekelte el a Somebody to Love-ot a Freddie Mercury emlékkoncerten, szerintem ezt érdemes volt idevenni. Sajnos 98. április 7-én letartóztatták abban a bizonyos Beverly Hills-i nyilvános WC-ben, 3 nappal később pedig a CNN-en coming out-olt, az egész hacacári eredménye az Outside című dal lett, azzal mi jól jártunk. 2004. május 26-án volt az Oprah interjú, azaz Oprah interjú, amit egyébként mindenkinek érdemes megnéznie, fönt van a YouTube-on is. 2014. március 14-én jelent meg a Szimfónika című albuma, és 2016. december 25-én hunyt el mindössze 53 évesen. Az a helyzet, kedves hallgatók, hogy ezek a nagyformátumú művészek egyszerűen nem tuszakolhatók be egy skatujába, se többe, se, sőt, tulajdonképpen semmilyenbe. Kevesen vannak közülük, akik szépen tudnak megöregedni. Alkotó energiájuk ugyanis olyan erős, hogy a gyertyájukat a mondás szerint is a két végéről égetik, a bulvármédia pedig még meggyújtja az egészet középen. Sokszor jut eszembe, bár teljesen felesleges, hogy milyen dalokat adnak ki ma, ha élne. Ez ugyanaz eszembe jut Freddie-ről vagy George Michael-ről is, de ők már megírták, amit nekik kellett és amit lehetett. És még ebből a megírtból is bőven van mit hallgatni, szerencsére jó sokáig. Például azt a duettet, amelyet Aretha Franklinnel énekel George Michael. Ez az I Knew You Were Waiting For Me.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Szentendrei úton befelé a Monostori út előtt. Csak egy sávjárható torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Timót utcánál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Szombattól a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként csak egy sávban halad, a Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a Határút között, a Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Hajdneum régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig. Sokszor hallhatnak a programokról itt nálunk a rádióban, de egy kis faggatózás mindenképpen megér a történet. Felhívtam telefonon Vashegyi Györgyöt, a Hajdneum régi zenei központ művészeti vezetőjét, aki itt van a vonalban és áll a kérdések elébe. Tiszteletem, művész úr!
1: Jó napot kívánok, örülök, hogy tudunk beszélni.
0: Én is örülök, és egy-két alapfogalmat is tudunk tisztázni, rengeteg név elhangzik, rengeteg olyan szakkifejezés, ami az átlag klasszikus zene hallgató számára is talán idegen lehet. Kezdjük egy rövid, régi zene meghatározással. Szerintünk minden zene, ami nem új, az régi, de hát nyilván nem erről van szó.
1: De nagyon jól mondja, tehát számomra pontosan erről van szó. Amikor a zeneszerző már nem él, tehát nem tudjuk tőle megkérdezni a darabja előadására vonatkozó részleteket, finomságokat, ezek a nüanszok nagyon-nagyon fontosak egyébként, és a hallgató számára, minden hallgató számára nyilvánvalóak, tehát nagyon-nagyon lényeges dolgokról van szó az előadás szempontjából, de amikor egy zeneszerző már nem él, nem tudjuk tőle megkérdezni, akkor a művei szerintem a régi zene kategóriájában a módon használják ezt a régi zene kifejezést, az általánosan elterjedt dolog a 16. 17. mondjuk a 20. századig tart, de véleményem szerint már a 21. század zenéje is bizonyos szempontból régi zene, olyan zeneszerzők esetében, akik már nincsenek köztünk. A Hajdneum Magyar Régi Zenei Központ 2021 nyarán alakult, és a Haydn, Joseph Haydn-nak a neve a címben szerepel, az intézmény címében, tehát Joseph Haydn volt az a világsztár, az egyik első szupersztár az európai klasszikus zenében, akinek egész világon voltak tanítványai, egész akkori világon kultusza volt, Londontól Szentpétervárig, és hát nagyon-nagyon sok szállal kötődik Magyarországhoz, a történelmi Magyarországon, egy magyar arisztokrata családnak, az Eszterházy családnak, azon belül is, elsősorban Eszterházy Fényes Miklósnak köszönhette Joseph Haydn, hogy kibontakozhatta a zsenialitását, és tényleg világhírűvé lett. És ezért a Hajdneum Magyar Régi Zenei Központ koncertszervezői tevékenységének az egyik középpontjában Joseph Haydn művei állnak, illetve azok az a helyszín, amely Haydnhoz Magyarországon, a mai Magyarországon nagyon erősen kötődik, legerősebben, ez a Fertődi Eszterházy kastély, Eszterháza, igen, amelynek Apolló terme volt az a helyszín, ahol Haydn a szimfóniáit bemutatta minden jel szerint, ugye a másik épületben volt az Operaház, ott volt nem messze a Marionett Színház. Az Eszterházy kastélynak az Apolló terme máig egy csodálatos helyszín, és július 10-től augusztus 1-ig 4 hétvégén, péntek szombaton, este 7 órakor csodálatos zenéket kínálunk arra járóknak az Eszterházy kastély díszermében.
0: Na most ugye a Haydn a név, de akkor azért nem járok messze a megoldástól, ha azt gondolom, hogy nem csak az ő műveit játsszák, és aztán, ha még megemlített egy-két komponistát, azért beszéljünk azokról is, akik pestiesen szólva ennek a régi zenei stílusnak mondjuk így a headlinerei, hiszen sokan jönnek külföldről is fellépni ezekre a rendezvényekre.
1: Igen, tehát a nyári koncerteknél tartottuk július 10-től augusztus 1-ig minden péntek szombat este 7 órakor kamarazene, zenekari koncertek a Fertődi Eszterházy kastély dísztermében. Ezeken a koncerteken mindig szerepel Joseph Haydn, de természetesen mások is vannak, Mendelssohn, Mozart, Kalkbrenner, Albrechtsberger, Bach, Schumann, Mihály Haydn, tehát Haydn testvére, Benda, tehát a kortársak és a nagyon fontos szerzőknek a művei egyaránt elhangoznak ott. Ezek mindig korhű hangszeres előadások, péntek, szombat, este 7 órakor, és minden koncerten szerepel Haydn. Utána augusztus végén, 28-29-én, 30-án, illetve szeptember 4-én, 5-én immár negyedszer rendezzük meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált. Ez a legmagasabb világ színvonal, nemzetközi színvonalat reprezentáló koncertek sorozatát jelenti. Mindig egy Haydn operával nyitunk. Augusztus 28-án az Orlando Paladino hangzik el. Ez az 1780-as évek első felében Haydnnak az egyik legnagyobb operai sikere volt egész életében. Ezek méltatlanul kevéssé ismert remekművek. Tavaly az Armidát játszottuk, idén az Orlando Paladinót, címszerepben Cyril Dubois-val, a világ egyik legkiemelkedőbb lidai tenorjával, akit a magyar közönség már jól ismer és szeret, de Eszterházán még soha nem lépett föl. 29-én Schubert-est, 30-án Bősze Ádám barátunk zenetörténeti sétát tart, szeptember 4-én a Gringolds Quartet Haydn-estet ad, hiszen a vonós négyes az egyik legfontosabb műfaja ennek a repertoárnak, és hát Haydn-nak köszönhető, hogy a vonós négyes műfaja a világon ilyen magas rangra és szintre emelkedett, és szeptember 5-én pedig Haydn és kortársai lesznek a zárókoncerten, ahol az Orfeó zenekar Stephen McLeod fogja vezényelni, egy kiváló svájci énekes és karmester. Ez lesz tehát a nyár, amely Eszterházához kötődik, a Fertődi Eszterházi kastélyhoz. És ősszel pedig Budapesten a Zeneakadémia ad biztosít helyszínt a koncertjeinknek. Itt is széles repertoár lesz, tehát októberben Chopin est a Zeneakadémia Solti termében, október 16-án lengyel és japán fellépő adventi Bach hangverseny a Zeneakadémia nagytermében, december 12-én pedig romantikus kamarazene, egészen a Brahmsig elmegyünk repertoárban. Amit még érdemes megemlíteni, hogy ugye az Orfeó zenekar és Purcell kórus rezidens együttesei a Haydneumnak, és velük szeptember 23-án egy Bach hámol misétés hallhatnak a Zeneakadémián az érdeklődők. Ez nem a Haydneum rendezvénye, de hát a rezidens együttesekhez kötődik. November 27-én pedig Handel áldozási kalapéfélmód a Zeneakadémia Solti termében, és ugye most pénteken kerül adásba ez a beszélgetés, hát ma este 8 órakor az egyetemi templomban a Purcell kórus és a Helsinki barokkzenekar Apu Häkkinen, a világhírű finn csembaló művész és karmester vezényletével Kartellier és Riba műveket játszik egy nemzetközi turné utolsó állomásaként, talán van még egy-két jegy, aki hallja ezt a beszélgetést. És Kartellier hagyják ki, ő egy új ez és az
0: Na itt már kezd nagyon elmenni a telefonvonal, úgyhogy kénytelen vagyok Vashegyi Györgyöt, a Haydneum Régi Zenei Központ művészeti vezetőjét félbeszakítani azzal, hogy a kedves hallgatóktól úgyse tudjuk kikérdezni a programot, viszont egy nagyon fontos információt szeretnénk átadni, minden, amiről itt beszéltünk, és minden egyéb információ a haydneum.com weboldalon megnézhető, visszakereshető, böngészhető, és egyebek, tehát haydneum.com, és mielőtt megszakadna, meg is köszönöm Vashegyi Györgynek, hogy mindezt megpróbálta nekünk elmondani. Minden más, igen, minden más nagyon szuper lesz, de úgyis a kedves hallgatók el fognak szépen látogatni a haydneum.com oldalra, és ott mindent megtalálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk.
1: Mindenkit várunk szeretettel, köszönöm a beszélgetést.
0: További szép napot önnek, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának vége. Tudják, a programajánlóra a harmadik órában számíthatnak, de jut ide is belőle. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talján-Dörögdön. A 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul, a jubileum egyik legnagyobb szenzációja a Cirque du Thor-kertben bemutatkozó Völgy Szimfonik 35 című produkció lesz. A különleges koncerten Beck Zoli, Betonhofi, Kóli, Fekete Giorgio Senna és Szendrői Csaba lép színpadra a Danubia zenekarral közösen. A közreműködők saját dalaikat adják elő új szimfonikus hangszerelésben, egy kizárólag erre az alkalomra létrehozott nagyszabású produkció keretében. A szervezők szerint ez a koncert a fesztivál történetének egyik legkülönlegesebb és leginkább megismételhetetlen eseménye lesz, részletek a Művészetek Völgye honlapján. Nálunk pedig hamarosan a folytatás, ugyanis, amikor a hírek és információk után visszatérünk, egyből egy olyan művész játszik nekünk, aki majd fellép a Veszprém Festen, a Pink Martini.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver Csipke Rózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 000 palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy rendezvény is lesz az országban, a szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint tízszeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövidtávú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fokozódik a hőség. Nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Az előző órához képest megnövekedett a forgalom az Astoria és a Blahalóza tér között a Rákóczi úton, az Erzsébet körúton a Blahalóza tér felé. A nyugati tér Szent István körút, Margit híd, Margit körút útvonalon, a Széll-Kálmán tér környékén is, valamint a rakpartokon is jelentős a torlódás. Jelentős forgalomra kell számítani Budán a Hegyalja úton mindkét irányban, és lelassult a közlekedés a kivezető utakon is mindenhol. Vezessenek óvatosan, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra. Jazzy zene. A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, jöjjön a második óra, amelyben van egy születésnaposunk és egy stúdió vendégem, utóbbi Dr. Bánhidi Brigitta Executive Coach, akivel természetesen Lifehack című rovatunkat folytatjuk tovább, de előtte majd beszélek a születésnaposról, és azelőtt is szól még itt és most két muzsika. Az imént hallott Pink Martiniről jut eszembe, hogy programajánló természetesen majd a harmadik órában. Milyen most? Először a The Smoke Orchestra és a Rise and Rips, utána pedig a Jazz meg az dala, amelynek címe Valahol biztos unnak már.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben jöjjön ma második születésnaposunk, akiről annyit biztosan lehet tudni, hogy egy napon született George Michael-lel, csak egy kicsit korábban nála, egészen pontosan 9 évvel, ugyanis 54. június 25-én született David Page, a Toto zenekar billentyűse, aki mindhárom nagy Totós láger, az Afrika, a Rosanna, illetve a Hold the Line társszerzője, meg még egy csomó más dalé is. Viszont olyan dalokat is ő írt, mint például a Georgie Porgy, a Cherilyn által előadott Got to be Real, vagy éppen George Benson dala a Lady Love Me One More Time. A session zenészként eltöltött idejében pedig mindenkivel és mindenkinek is játszott, teljesen felesleges lenne felsorolni az akkori topművészeket, David Page szinte minden lemezen ott volt. Filmekben is közreműködött, például a Rambo első részének It's a Long Road című témáját ő produkálta. Milyen szépen hangzik magyarul a producer, nem? Szóval ő volt a dal producere, és az 1984-es Dűne filmzenei albumában is jócskán benne volt. Amúgy természetesen többszörös Grammy-díjas és egy kislány édesapja. Jöjjön most az előbb emlegetett Got to be Real, Cherilyntől, már csak azért is, mert ezt biztosan játszani fogjuk jövő héten pénteken a Get Funky Partyban, ahol egyébként Studio 54-es sikerek is a korongokra végére, illetve a tűre kerülnek. Ráadásul a Got to be Real tényleg sikeres volt a Studio 54-ben, még rákerült a klub válogatás lemezére is annak idején, de most azért szól, mert a dal szerzője David Page.

0: A Jazzy Street-en nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
1: A fővárosban műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé az Asztúria előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Szombattól a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként csak egy sávban halad, a Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között, a Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renáta, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hour, amelyben pedig itt van vendégem, dr. Bánhidi Brigitta, executive coach, akivel nyáron sem állunk meg, majd lehet, hogy egy kicsit megállunk, de az nem most lesz. Szia!
1: Szia!
0: Ha nem, megyünk tovább előre a corporate világban, csak kérdés az, hogy mivel, kivel, hogyan.
1: Azt a témát hoztam most, hogy az idő az új luxus.
0: Hagyunk időt eljutni. Egyébként én szoktam mondani a hallgatóknak, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tulajdonképpen a legdrágábbból áldoznak ránk az idejükből.
1: Ugye?
0: Tehát ezt végül is értem. Itt talán én meg is értettem, biztos, hogy ennél azért a helyzet egy kicsit szofisztikáltabb. Aha. Szóval.
1: Hát ugye én vezetői szempontból szoktam nézni a dolgokat. Ha megnézel ma egy átlagos vezetőt, hogy mit csinál egész nap, akkor azt látod, hogy nem látod őt, mert rohangál. Meetingről meetingre, callból callba, esetleg megnéz valami anyagot, azt 5 perc alatt gyorsan elhadarja a kollégájának, hogy mit szeretne rajta másképp látni. Tehát az egész napja egy rohanás, és leggyakrabban az történik hétvégén, hogy azt mondja, hogy most akkor mit csináltam egész héten, amit fölírtam nagy lelkesen magamnak hétfő reggelre, hogy most ezen a héten mindenképp megcsinálom, azt átteszem a jövő hétre, vagy esetleg hétvégén megcsinálom. Tehát azt érzékeljük egyre több helyen szerintem, hogy nincs idő. Nincs idő gondolkodni, nincs idő elmélyülni egy feladatban, nincs idő pihenni sem, regenerálódni sem. Tehát aki azt tudja ma mondani, hogy volt a héten 2 órám, amikor a stratégiai anyagon dolgoztam, az egy ilyen hatalmas nagy ufónak tűnik, és irigykednek rá a társai, hogy te azt hogy csináltad.
0: Na de ezt nem magának köszönheti a corporate világ?
1: Így ahogy mondod, a corporate világ köszönheti magának, tehát nem az egyes vezető, bár nyilván a megoldás abban lesz, hogy egyesével emberenként tudunk kitörni belőle, de igen, talán nem is csak a corporate világ, én ezt általában vissza szoktam vinni így a ipari forradalmakig, hogy akkor, amikor elkezdtünk...
0: Mikor végzünk?
1: Amikor elkezdtünk gépeket dolgoztatni magunk helyett, akkor ugye hatékonyság, tempó, minél gyorsabban kész legyen, minél több legyen kész egy adott idő alatt, és ezt olyan szintre növeltük ma már, különösen az AI-jal, hogy már nem tudunk lépést tartani vele.
0: 2 megjegyzésem lehet ehhez. Az egyik egyszer talán 20 évvel ezelőtt, amikor még ilyen nagy dolog volt, hogy mondjuk van például szövegszerkesztő, és akkor az a milyen jól tudsz dolgozni. Aha. Hallottam egy beszélgetést, még a Kossuth Rádióban beszélgettek tudósok arról, hogy azért jó a számítógép, mert meggyorsítja a munkafolyamatokat, így aztán több időnk marad magunkra. Majd mondta a szakértő, hogy se, hanem az a helyzet, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy igyekszünk hozzágyorsulni a számítógéphez, ez az egyik megjegyzés. A másik egy rádiós konferencián egy jövőkutató mondta el azt, hogy aki 2-3 évnél messzebbre mer jósolni, az valószínűleg UFO vagy üveggömbje van, mert hogy olyan gyorsan fejlődik minden, hogy például mondja a rádiós piacon a különböző eszközöknek a processzorait már nem ember tervezi, hanem egy eleven állánál sokkal gyorsabb processzort bíz meg a még gyorsabb processzor tervezésével, és mi elmaradunk. De ez van.
1: Nagy kár, hogy a rádióban nem tudunk rajzolni, mert egyébként, hogyha látszódna, akkor szívesen megmutatnám azt az ábrát, ami az ember alkalmazkodási képessége, meg a technológia fejlődését írja le. Ugye ez az utóbbi, ez egy exponenciálisan növekvő görbe.
0: Bizony.
1: Fölfelé, szinte már függőleges ütembe megy a fejlődés. Az ember alkalmazkodási képessége meg egy pozitív meredekségű lineáris görbe, és ez a kettő, ez nagyjából valahol a 20. század második felén metszette egymást, ami azt jelenti, hogy már egy jó ideje, évtizedek óta le vagyunk maradva. Nem tudunk olyan gyorsan alkalmazkodni, mint ahogy a technológia fejlődik.
0: Ez nem jó hír, és mi van akkor, ha én vagyok az a hallgató, mondjuk menedzser, illetve vezető, aki szeretnék ezzel az egésszel szembe menni, mert érzem, hogy ez valahol nem lehet a végletekig csinálni, és szeretnék a munkahelyemen meghonosítani egy ilyen emberbarátabb, bár ezt nem szoktuk fokozni, szóval egy ilyen emberbarát valamit, és azt mondom, hogy langsam spazieren, nicht ugribugri, de azért legyen tempó, szóval elsodor engem, akkor a többi cég le fogok maradni, van itt egy kicsit a megoldás felé terelnélek, aha, mert elég baljós a kép.
1: Hogy elsodor meg lemaradsz-e, azt ugye az üveggömb kategória tudnám megmondani. Azért egy pár apró kis trükköt lehet próbálkozni, ami még nem végzetes szerint. Szerintem. Ugye az egyik, hogy azt szoktuk mondani, hogy az ember naptára megmondja, hogy milyen életet él. Ugye, hogy mivel vannak tele a napjaid, az tulajdonképpen a prioritási sorrendedet

0: jelöli, hogy mi az, amire szánsz időt. Mert hiába mondjuk azt, hogy erre meg arra nincs időm, azért a nap végén mégiscsak én hoztam meg azokat a döntéseket, hogy az adott 24 órából mivel mennyit, vagy mi, igen.
1: Hát reméljük, hogy mennyit, én hoztam mire? Meg a döntést, és nem forszíroztak bele különböző...
0: Mondjuk akkor nem én hozom meg a döntést, hogyha elüt a busz, és bevisznek a kórházba.
1: Világos.
0: Szóval, hogy ezek az extrém eseteken, és szerencsére ritka eseteken kívül azért az, hogy én most idejövök hozzád, és beszélgetünk azért, hogy a rádió hallgat. Ez az én döntésem, meg a te döntésed, és mi szántuk ezt a 10 percet erre a dologra, és ezt a 10 percet nem arra szántunk, hogy ülünk kint, és nézzük a fűnövését, vagy hogy megírjunk három e-mailt, vagy az AI-jal megbeszéljük azt, hogy.
1: Na most akkor pont az AI-ra akartam rákérdezni, jó a végszavad, mert hogyha a szövegszerkesztő esetében, amit 20 évvel ezelőtt hallottam a rádióban, igaz volt, akkor az AI-jal már elképzelhetetlenül nagy sebességre kapcsoltunk, hogy az űrgolyhókat idézzem, és annak aztán meg végképp nem látni a végét. Tehát hol áll most az AI, mit látsz így a céges világban?
0: Én azt, hogy ugye nagyon sok helyen a nyelvi modellekre mondják azt, hogy AI-t használnak, ugye az egy AI-nak csak egy első kis lépcsője, de ezzel együtt az, hogy teljes mértékben elérhetővé vált, és gyakorlatilag minden alkalmazásba be van építve valamilyen nyelvi modell, ez az én meglátásomban nem azt okozta, hogy hatékonyabban kevesebbet dolgoznak, és többet horgásznak mondjuk a balcsin az emberek, hanem azt, hogy a rutin feladatokra építettek ügynököket, ugye az elmúlt hetekben több konferencia is erről szólt, hogy mennyire szuperül kiváltja a rutin feladatokat egy AI ügynök, ami egyébként nagyon jó, mert tényleg mondjuk, hogyha egy cég csak egy adott folyamat szerint számláz, vagy egy adott folyamat szerint teljesítésigazolásokat ír, akkor ezeket csinálja meg a technológia, ehhez nem kell ember. De az a nagy kérdés, hogy mit csinál ehelyett az ember.
1: Na.
0: És általában az a válasz, hogy másik újabb feladatokat kitalál, más valamit, amit most még ember csinál, aztán majd, amikor az rutinná válik, akkor majd megint géppel csináltatjuk meg. Szóval, hogy arra használjuk a technológiát, hogy gyorsítsa tovább a munkavégzési képességeinket, és ennek nyilván profit, hatékonyság, mindenféle címkét rárakhatunk, hogy mi az oka, de hogy mi a hatása, azt szerintem nagyon kevéssé nézzük, és ha megnézzünk egy másik témakört, amiről rengeteget beszélünk mi is, meg egyébként a Csapból is folyik, az a mentális egészség, a kiégés, az elmagányosodás, ezek az összes velejárói annak, hogy többet dolgozunk gépekkel, mi magunk is többet vagyunk egyedül, a gondolatainkkal is többet vagyunk bezárva, és ugye a gép mindig azt tükrözi vissza, amit tőlünk kap, tehát hogy egy ilyen öngerjesztő folyamatban tulajdonképpen romlik a társadalom jól léte.
1: Hát akkor térjünk vissza a rovat címéhez. Ezt a life-ot hogy hackeljük most meg? Magyarul egy kis gyakorlatira lennék itt megint csak kíváncsi, hogy ha már összejöttünk és megvan a diagnózis, akkor a terápia van egyáltalán?
0: Aha. Én azt mondtam, tehát kezdjük a naptárral, nézzük meg a naptárunkat, hogy mire megy el az idő. Az, amit mondjuk, nem tudom, munkára szállnak 8 vagy 6 vagy 10 órát, az mire megy el, abból mi az, ami ténylegesen értéket termel. Ugye először ezt pucoljuk ki, hogy egy vezetőn nagyon sokszor belesik abba a csapdába, hogy ő neki gyorsan kell reagálnia, az kollégák számítanak rá. Ez szerintem egy rossz mítosz, amit meg kéne dönteni. Nem a gyors reagálás a lényeg, hanem az, hogy olyan kollégákkal vegyem körbe magamat, akik a saját szintjükön lévő feladatokat nélkülem is meg tudják oldani, és tegyük a helyére, hogy nekem mi a szerepem, hozzám miért jönnek. Ha én vezetek egy területet vagy egy céget, és nincsen 2 órám egy héten, amikor a hosszú távú stratégiai dolgokkal tudnék foglalkozni, akkor nem vezetem jól azt a területet vagy céget. Tehát először a naptárpucolás, és ezzel együtt ennek a kommunikációja. Szóval ez nem úgy néz ki, hogy egyszer csak kipucolom a naptáram, és onnantól kezdve elküldök mindenkit, akinek eddig az összes kérdését megválaszoltam, hanem ezt transzparenssé kell tenni a kollégák felé, hogy itt én hoztam egy döntést, hogy több gondolkodási időre van szükségem, vagy azt a döntést is meghozhatom egész nyugodtan, hogy több regenerálódási időre van szükségem. Ugye nagyon sokszor kimarad a edzeni járok, a barátaimmal eljárok, a családhoz időben hazamegyek, ezek a dolgok, amik elvileg töltik egy ember energiáját. Sokszor ezeket vagdossuk le, és ezt olyan dolgokhoz tudnám hasonlítani, mint mondjuk egy élezetlen kés. Szóval lehet vele vágni, de mit? milyen hatékonysággal, mennyi erőkifejtéssel. Ugye, hogyha nem, vagy egy autó, amit nem szervizelünk, az megy, de valahol az út közepén fog lerobbanni alattunk, és akkor sokkal nagyobb probléma lesz azt helyrehozni. Szóval, hogy magunkra is úgy kéne tekinteni, legalább, mint a telefonunkra, amit reggel meg este bedugunk a kocsiban, meg a munkahelyen, meg mindenhol, hogy jogunk van arra a regenerálódási időre.
1: Na jó, de sok időnk már nincsen, de én továbbra is úgy érzem, hogy ha lenne valaki, aki a Wall Street közepén ezt elkezdené csinálni, akkor valaki meg azt mondaná, hogy barátom, le fogunk maradni, ennek nincs itt az ideje. Tehát magyarul nagyon szép, amit mondasz, meg tök logikus, meg józan észszel is azt mondanánk, tényleg ezt a langsam spacierend, de hogy a tapasztalatod mutatja azt, hogy ezt meg lehet-e csinálni?
0: Van olyan felsővezetett bortag ügyfelem, aki amikor felkért, vagy hát megkapta a lehetőséget, akkor ő azt mondta, hogy ő ezt nagyon szívesen csinálja, ezért dolgozott eddig egész életében, de most két kicsi gyereke van, és ő fél ötkor ő akar, ez egyébként férfi egyébként ezzel együtt, ezt mondta, hogy fél ötkor ő akar menni a gyerekeiért, és ez egy döntési pont volt. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy ő úgy vállalja el ezt a megbízatást, hogyha fél ötkor elmehet a gyerekeiért. Fontos volt, hogy ő csinálja, megkapta ezt, ez két éve megy, azóta is jár. Nem azt mondom, hogy 100%-ba, de 90%-ba biztos tudja tartani ezt a félötöt. És ezzel ugye az is jár, hogy este viszont előveszi otthon a gépét, tehát hogy ez már megint a mennyire bízom a kollégámba, hogy egyébként a munkát el fogja végezni. Ő neki az fontos, hogy a délutánt a gyerekeivel töltse, hát most az estéből, meg nem tudom, a saját pihenéséből, az asszonnyal töltött időből, abból elvesz. Ezért cserébe, de én azt gondolom, hogy ilyen szinten kell tudnunk bízni egymásban, mint cég alkalmazott is, hogy az egyéni jólléte az nem kerülhet hosszú távon a cég jólléte alá fontosságban.
1: Hát igen, különben
0: nem lesz, aki csinálja a céget.
1: És az pedig erősen megsínyli a cég. Igen. Hát ez sok kérdést felvet ez a beszélgetés, ami szétfeszíti a mi kis rovat kereteinket. Úgyhogy azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogyha van kérdésük, akkor Bánhidi Brigittát keressék meg a weblapján keresztül. Ez komos domain, tehát bánhidibrigitta.com. Hallgassák meg újra majd ezt a beszélgetést, ha Spotify-ra felkerül, és szerintem bátran tegyék fel a kérdéseiket, mert a Brigitta válaszol rá. Mi a jövő héten mással készülünk majd, de most így ilyen szemnyitogató, vagy ilyen gondolatindító, ébresztő, na, csak megtaláltam a kifejezést, gondolatébresztő beszélgetés volt arról, hogy mi futunk-e az óramutatók után, vagy mi irányítjuk, hogy hogyan menjen és hogyan ketyegjen. Köszönöm szépen, hogy jöttél ma is.
0: Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. Jövünk mindjárt a harmadikkal. Tittel Kinga és Szerémi Nóra ezúttal a Budapest múzeumait bemutató kis rovatában, amely a Mesélő Budapest című rovaton belüli alrovat, az Unikum házról beszélget majd. Én mondok önöknek további naptári eseményeket, valamint programajánlót, ami a zenét illeti, elég húzósnak tűnik a névsor. Ugyanis lesz Pete Project, Prince, Ray Charles, Morcsiba és Moby is a Happy Hours harmadik órájában.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 ezer palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy rendezvény is lesz az országban, a szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint tízszeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban lezárták a harmadik kerületben a Kocsis Sándor utat a Bécsi út közelében, mert tűzoltók dolgoznak. A 260-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídtól délre, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, örülök, hogy itt vannak velünk a harmadik órában is. Hamarosan programajánló, később mesélő Jazz Kovács, aztán mesélő Titel Kinga és kérdező Szerémi Nóra, de előtte két dal mindenképpen. A Pete Project szerintem világszínvonalú muzsikája. A Pink Spirit következik most, aztán Curtis Hardingtól a Need Your Love, és utána elmondom Önöknek, hogy például hol találkozhatnak velünk, mondjuk Imrével és velem, jövő héten pénteken, bár szerintem sejtik.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjenek programajánlataink! Július közepén újra a szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk pedig, amely az elektronikus zene legendás úttörője, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini garantálja a buli hangulatot. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapított a csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában, ezért bátran kijelentetjük, hogy Veszprém Fest július közepén egészen biztosan lesz. Idén 35. alkalommal rendezik meg a művészetek völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folkarcok Hagyománya Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Július első péntekén fehérbe öltöznek a funky és diszkó rajongók, hogy immár 66-szor ünnepeljék közösen a klasszikus parti élményt a klasszikus parti himnuszokkal, és mindezt megspékelve a legendás Studio 54 slágereivel. Aki ebből kimarad, az tényleg lemarad. Klasszikus funky és diszkó Surival és Jazzkovácssal, valamint a város műértő és partiképes nagy-nagy Get Funky családjával. Mindez a Kopaszigáton, tehát július első péntekén a Get Funky Party 66.

0: A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvún Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban lezárták a harmadik kerületben a Kocsis Sándor utat a Bécsi út közelében, mert tűzoltók dolgoznak. A 260-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídtól délre, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 25-én. Ugye úgy kezdtük a műsort, hogy ma van George Michael születésnapja, ám június 25-ének van sajnos egy vesztesége is, szomorú nap is ez, ugyanis 2009. június 25-én tette le végleg a lantot, és távozott az égiek közé, bár erről megoszlanak a vélemények, Michael Jackson. A művészt egy bérelt Los Angeles-i villában találták meg. A hír akkor olyan erővel söpört végig az interneten, hogy a sok kereséstől rengeteg weblap lehasalt. A Wikipedia közlése szerint egyetlen óra alatt közel 1 millióan keresték fel a Michael Jacksonról szóló szócikket. A Los Angeles Times honlapja összeomlott, és az akkor menő AOL Instant Messenger 40 percig volt elérhetetlen. Ekközben a friss tweetek 15%-a durván percenként 5000 a popkirályról szólt. Természetesen mindenki tudni akarta, hogy mi történt. A Los Angeles-i halott kém nagy mennyiségű antidepresszánst talált a művész szervezetében, ami a tragikus szívleállást okozhatta. Nyomozás indult dr. Conrad Murray ellen, aki Jacko kezelő orvosa volt. Egy évvel később egyébként meg is vádolták emberöléssel. 2 hónappal a sztár halála után pedig megjelent a This Is It című film és album is. Jacko visszatérő turnésorozatot tervezett, keményen készült, de közben sajnos folyamatosan gyógyszerezte magát kóros álmatlansága miatt. Állítólag volt olyan is, hogy egyszer 60 napig nem aludt, szinte semmit. Az biztos, hogy a sztár élete utolsó pillanatáig dolgozott, sőt tulajdonképpen egész életében éjjel-nappal dolgozott. Valami ilyesmiről szól az Off the Wall című albumon található és most következő Working Day and Night című dala.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunknak egy következő állomása érkezik, amely pedig nem más, mint az Unikum ház. Ez egy magán állami, hogy képzeljük el, illetve mi minden található benne, bár én azt gondolom, hogy a névből azért már kiderül, és hogy hol vagyunk, ez is nagyon fontos.
2: Hát igen, a Cvak Unikum több mint 40 hazai, illetve a világ minden részéről érkező fűszer és gyógynövény kivonatából, illetve párlatából készül. Ugye a legenda szerint az italt először a Cvak család egyik őse, Cvak doktor készítette gyógyszerként, és felajánlotta II. József Habsburg császárnak, aki miután megkóstolta azt, így szólt németül, das ist ein Unikum, ugye azt jelenti ez, hogy hát ez egy igazi unikum, különlegesség, és ez lett aztán a neve ennek a tényleg mára már összetéveszthetetlen gömbölyű üvegbe palackozott gyógynövény italnak. Szerintem minden magyar ismeri az unikumot, rajta a keresztet, piros keresztet, úgyhogy ennek a nyomába megyünk most. Az Unikum Hungaricum. Tehát Magyarország nemzeti italaként is ismerhetjük. A receptje pedig 7 pecsétes családi titok. Azt tudjuk a recept szerint, hogy az unikumot 6 hónapon keresztül tölgyfahordóban érlelik, és hogy mindez hol történik, ide látogatunk, a Soroksári úti gyár pincéjébe. Tehát a Soroksári úton vagyunk. Cvak József 1840-ben alapította a gyárat, amely 1892-ben költözött a Dunapartra, erre a Soroksári úti telekre, ahol felépítették ezt a gyárépületet, és a gyár a kommunizmus 40 évét leszámítva mindig is a család tulajdonában volt. Tehát ez megválaszolja az első kérdésedet is, hogy a mai napig is egy magánkezdeményezés, tehát egy magán, egy családi tulajdonban lévő múzeum. És dr. Cvak 5. generációs örököse, Cvak Péter 1988-ban tért vissza Magyarországra, visszavásárolta a gyárat partnerével, az Underberg családdal együtt. Azt tudjuk, hogy Cvak Péter elhunyt 2012-ben, de már előtte átadta a részvénytársaság igazgatóságának elnöki tisztjét, a legfiatalabb fiának Sándornak, és majd lánya Izabella is az igazgatóság tagja lett.
1: Mit található az Unikum házban, azaz a múzeumban?
2: A Cvak család történetét is megismerhetjük, nagyon érdekes, nagyon regényes a családnak a története. A vitrinekben megismerhetjük a korábbi palackokat is, tehát ahogy az elején is mondtam, ez egy nagyon jellegzetes gömbölyű üveg, azért az évek során változott a címke rajta, picit a formája is, de mindennek nagyon sok tárgyi elemét is megláthatjuk a múzeumban. Megnézhetjük a régi lepárlót is, amit az Unikum szívének hívnak, hiszen itt készül a legendás ital, megfigyelhetjük, hogy tölgyfa hordókban hogyan érlelik. Megláthatjuk a gépeket is, amelyet a lepárláshoz használnak, illetve a fűszereknek egy jó részével is megismerkedhetünk, hiszen ahogy mondtam, a receptúra az titkos, több mint 40 összetevője van, ebből néhányat persze a család publikussá tett, de hát maga az a plusz titkos összetevő, amiről nem tudhat senki, az persze itt sem válik számunkra ismerté. Digitális élményben is részünk lehet, le lehet menni, körbe lehet járni az egész gyári létesítményt. Megnézhetjük például azt a svéd útlevelet is, amelyet Raoul Wallenberg svéd diplomata állított ki Cvak Péter számára. Ugye nem árulunk el titkot azzal, hogyha elmondjuk, hogy a Cvak család zsidó származású, zsidó hátterű, tehát ezért volt fontos, hogy Raoul Wallenberg próbálta őket is menteni. Illetve azt a plakátot is megfigyelhetjük, azt a bizonyos vizes ember plakátot, amit te lehet, hogy te is, vagy mindannyian emlékszünk rá, amikor egy vizes férfi fej bukkan ki, aki nagy lelkesedéssel reklámozza az unikumot, és hát emellett meg is kóstolhatjuk, hiszen az unikum most már az eredeti keserű íz mellett számos új ízzel gazdagodott, ezeket meg lehet kóstolni, úgyhogy egy több érzékreható élményben lehet részünk, hogyha ellátogatunk oda.
1: És van természetesen ehhez is legenda, mint oly sok minden máshoz, hogy az unikum receptje titkos, ez ugye nem legenda, viszont az, hogy a leírás állítólag az esztergomi bazilika levéltárában van, hogy ez így van, vagy sem, hát az nem derült ki, de ide is ellátogathatnak. Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a csütörtöki Happy Hours vége. És mivel csütörtök van, jól tudják, hogy Jazzy Live című műsorunk kezdődik hamarosan. Péter Monika kolléganőm elmondja, kinek milyen koncertjét hallgathatják meg. Én elbúcsúzom azzal, hogy számítanék nagy tisztelettel a figyelmükre. Holnap délután 4-től is, bár szerintem reggel a business klasszosok is számítanak ugyanerre a figyelemre, sőt tulajdonképpen az a legjobb, ha nem is nyúlnak az állomás keresőhöz, ott hagyják, ahol most van. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az állami gazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élő 2/3, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. fokozódik a hőség, nagyrészt derült napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset történt Pest Erzsébeten, a Nagy Sándor József utcában, a Szent Imre Herceg utcánál. Lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton kifelé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Nagykörúton szakaszonként. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Szombattól a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként csak egy sávban halad, a Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között, a Határút és a Lajos Mizsai sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renáta, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Live. Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
6: Szép estét kívánok! Kezdetét vette a Jazzy Live koncertfelvételek itt a 90.9-en, hiszen a jazz élőben az igazi, a mikrofonnál Péter Mónika. A mai alkalommal Tony Williams 1988-as koncertjét hallgatjuk. Tony Williams az egyik legfontosabb és leginnovatívabb dobos a jazz történetében. Hatása a modern dobolásra felbecsülhetetlen. Ő volt az, aki a hangszert kísérő szerepből egyenrangú szóló hangszerré emelte, és aki elmosta a határokat a jazz, a rock és az avantgárd között. Chicagóban született, de Bostonban nőtt fel, már egészen fiatalon, 11 évesen elkezdett dobolni a legendás tanárnál, Alan Dawsonnál. Tehetsége olyan elementáris volt, hogy 13 évesen már Sam Rivers-szel játszott, 16 évesen pedig Jackie McLean zenekarában dobolt New Yorkban. A sorsfordító pillanat 1963-ban jött el, amikor Miles Davis meghívta az új kvintettjébe. Williams ekkor mindössze 17 éves volt. Davis később az önéletrajz azt írta, hogy Williams volt az a szikra, amely az egész zenekart begyújtotta. Herbie Hancock, Ron Carter és Tony Williams alkotta minden idők egyik legrugalmasabb és leginteraktívabb ritmus szekcióját. Olyan alapművek születtek ebben az időszakban, mint a Seven Steps to Heaven vagy a Nefertiti. Williams szakított a hagyományos timekeeping szereppel. A cinnyeit poliritmikus módon használta, gyakran lebegtetve a tempót, miközben a zenekar többi tagjával folyamatos párbeszédet folytatott. 1969-ben elhagyta Miles Davis csapatát, hogy saját útját járja. Ekkoriban már mélyen érdekelték a rockzene energiái és a hangerő. Megalapította a Lifetime nevű formációt, amely a jazz fúzió műfaj egyik alapkövét jelentette. Technikája teljesen új fejezetet nyitott a dobolásban, képes volt a legfinomabb, szinte suttogó swingre, de ha kellett, rockos energiával és hatalmas hangerővel ütött. Ő vezette be a jazzbe a nagyobb méretű dobokat és a nehezebb verőket. Mestere volt annak, hogyan váltson át egyik tempóból a másikba úgy, hogy a zene lüktetése megmaradjon, de az érzete teljesen megváltozzon. Élete későbbi szakaszában elmélyült a klasszikus zeneszerzésben is, kompozíciót tanult a Berklin és a zenekari műveket is írt, Utolsó éveiben egy nagyszerű hard bop kvintetet vezetett, melyel olyan albumokat rögzített a Blue Note kiadónál, mint például az Angel Street. Tragikusan fiatalon, 51 éves korában hunyt el 1997. február 23-án egy rutin jellegű epehólyag műtét után fellépő szívroham következtében. Halála sokkolta a zenei világot, hiszen fizikai és alkotói ereje teljében volt. Nincs olyan modern dobos, akire ne hatott volna. Olyan nevek vallják mentoruknak, mint például Dave Weckl, Santana vagy Stuart Copeland. Bebizonyította, hogy a dobos nem csak egy háttérmunkás, hanem a zene intellektuális és érzelmi motorja, aki képes irányítani a harmóniát és a dallamot is a ritmuson keresztül. Kezdődjék a koncert, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igazi.

0: Tony Williams 1988-as koncertjét hallgattuk az elmúlt 60 percben. Remélem, hogy jól szórakoztak, jövő héten is lesz Jazzy Live, a szokott időben várom hallgatóinkat. Most maradjanak velünk, mert mindjárt kezdődik a Márka Monitor. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nicoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Loop Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
3: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
4: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
6: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Mai vendégem Dorosz Dávid író. Szervusz Dávid, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ha nem is napra pontosan, de egy nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk itt ebben a stúdióban, nagyon hasonló témáról, hiszen most ismét megjelent egy könyved, meg tavaly is azért jöttünk össze, mert megjelent egy könyved. Ami nekem most érdekes ebben az egy évben, hogy az év az általában 365 nap, kivéve amikor 366, de valahogy ez az év, mintha hosszabb év lett volna, legalábbis sokkal több esemény volt benne, sokkal több változás, sokkal több újdonság, mint máskor egy ilyen A-tól B-ig tartó 365 napban. No, de hogy mennyi minden történt az elmúlt egy évben, mi mindenen léptünk túl, vagy nem, mert azért vannak itt mindenféle árnyalt dolgok. Na jó, nem beszélek tovább rébuszokban, inkább nagyon egyszerű dolgokra fordulnék rá. Tanulmányaid voltak, iskolákba jártál, valóságos diploma halmozó voltál fiatal korodban.
2: Valóban volt pár,
1: gyűjtötted a
2: volt pár iskola, aminek koptattam a padjait, és nyilvánvalóan ezek részben utat is találnak az egyetemi emlékeim különböző módon az egyes regényeimbe és történeteimbe, tehát az ELTE-n a jogi karon töltött pár évem, illetve a mostani, majd később talán erről beszélünk, készülő harmadik könyvem, abban pedig a középiskolás éveimnek a...
1: Már is fellebbentetted a fájtot egy titokról, amire a végén rá akartam kérdezni, de nem baj, akkor ezt most félretesszük, és majd megbeszéljük.
2: Szóval, hogy, és hát nyilván az, hogy én egy hosszabb időt is töltöttem Amerikában, ahol kifejezetten egy üzleti diplomát végeztem el ösztöndíjjal, és azok az amerikai élmények, illetve részben az angol szász irodalomhoz való fizikai közelkerülésem is ebbe az időszakba, ez nagyon nagy mértékben meghatározza azt, amiről írok, és részben azt a stílust, amiben írok, mert ezeken az angol szász irodalmi hagyományokon nevelkedtem részben, és ezek is utat találnak a könyvembe. Szóval, ahogy mondott, pontosan az életemnek ezek a tanulással töltött, és az ember életében meghatározó késő 10-es, kora 20-as, közép 20-as évei, ezek nagyon is mind a karaktereimben, mind a történeteimben helyet kapnak a mindkét regényembe, amiről majd mindjárt beszélünk.
1: Hát igen, azt hiszem, ahogy az előbb már itt pedzegettem, hogy egy évben mi minden fér bele, és mit jelent egy év az ember életében. Hát úgy 20-tól 30-ig az a 10 év szerintem sokkal több, mint mondjuk 40-től 50-ig, vagy 80-tól 90-ig. Tehát, hogy más hatások érik az embert.
2: Most lettem itt 40, szóval 10 év múlva térjünk vissza, hogy akkor mit fogok mondani.
1: Feltétlenül visszatérünk, igen, 10 év múlva. Hát akkor mondhatnám így nagyjából az ember élet útjának, de lén. Nem tudom, hová jutottál, nem sötét erdőbe, de valahová biztosan. Na de még visszatérve a pályafutásodra, ugye azért belekóstoltál a politikába, nem is kicsit.
2: Igen, én alapvetően ugye egy ilyen zöld progresszív vonalon kezdtem el a közéletben tevékenykedni, ez még az akkori 2009-es LMP-ben kezdődött el, és hát nyilván azok a klímaváltozással, a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos problémák, illetve nagyon nagy igazságtalanságok, amelyek Magyarországra is, illetve az egész világra jellemzőek, ezek akkor is foglalkoztattak, és mind a mai napig foglalkoztatnak, és részben, hogyha valaki nagyon figyelmesen olvassa, akkor a sorok között azért ezek megjelennek a történeteimben is, és nyilván azok a közéleti szerepvállalásaim, amelyek egy időszakig jellemezték az életemet, azok adtak olyan nézőpontokat, illetve részben olyan kapcsolatokat, amelyek pedig a most főleg a Hatalom árvai című második regényemnek a kutató munkájában nagyon sokat segítettek.
1: Ugye megírtad az akkori könyvedet, az időszorításában hogyan kerüljük el a globális összeomlás címmel. Elkerüljük a globális összeomlást? Egy rövid választ kérek.
2: Akármelyik rövid válaszot adom, az igent vagy a nemet, akkor azzal tudnék saját magammal vitatkozni. Nyilván ez egy nagyon összetett kérdés. Igen, ez a 2019-ben megjelent tényirodalmi könyv, tehát ez az legelső könyvem, ami még nem regény és nem történet, hanem alapvetően a világ akkori állását és azon belül Magyarország akkori állását tekintettem át. A klímaváltozás, a mesterséges intelligencia, a globális geopolitikai verseny és egyéb nagy trendek szempontjából. szempontjából. Azt tudom mondani, hogy nagyon sok dolog, amiben akkor foglalkoztam, és amiben viszonylag pessimistán fogalmaztam abban a könyvben, mint például Oroszország és az putyini hatalmi törekvések, azok pont a 2022-es háború óta lényegében valóságá változtak sajnos, ahogy az AI-jal kapcsolatosan is, amiket írtam, nyilván megjósolni így ebbe a formában nem tudtam és nem is akartam, de magát azt a trendet, hogy ez egyre jobban meghatározza az életünket, erről sokat írtam, ez is azóta nagyon nagy részt bekövetkezett. Én továbbra is azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, akiket érdekel az ország, a nemzet, és azon belül a családjaink és a barátaink élete, hogy mindannyian tudunk az életünkben tenni valamit, hogy egy picivel jobb legyen a környezetünk és a világunk. Részben erről is szólt a 19-es könyvem, hiszen mindegyik fejezet végén nagyon gyakorlati, napi szintű tanácsokat adtam, amiket nyilván különböző szakértőktől vettem át és gyűjtöttem össze, hogy ne csak ezekről a nagy, megfoghatatlan, globális folyamatokról beszéljünk, hanem hogy az itt és mostban ki, mit és hogyan tud tenni.
1: És még egy nagyon rövid kérdésem van, amire nagyon rövid választ tudsz adni. Voltál te még aktív politikus és főpolgármester helyettes is, mennyi egy évig nagyjából? Igen. Hogy gondolsz vissza erre? És tényleg fél perc van rá, hogy ez nem van.
2: Alapvetően egy olyan időszakra, amikor főleg a klímavédelmi kérdésekben sikerült olyan projekteket elindítani, és olyan főleg szemléletváltást behozni, ami szerintem a 21. században léptette ebből a szempontból a fővárost, és aminek a pozitív hatásai azóta is jelentkeznek, és ilyen szempontból erre kifejezetten büszke vagyok.
1: Hát akkor szurkoljunk a fővárosnak, nem kis részben azért, mert itt élünk, te részben, én teljes egészében, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogy élünk, és hogy fogunk még élni a következő jó néhány évben. Optimista vagyok, és
2: igen,
1: jó néhány
2: évet, évtizedet mondanék. Igen, én ugye most főleg Bécsben élek, és ott további nagyon sok jó példát látok arra, hogy hogyan lehet jól működtetni egy várost, hogy igazán zöld, élhető, fantasztikus terek, közösségi terek vannak, ahol az emberek tényleg napi szinten tudnak a városhoz kapcsolódni, és például ezért is nagyon szeretek Bécsben élni.
1: Nagy öröm ezt hallani itt Budapesten, és izgalommal várjuk, hogy legalább olyan jó legyen itt is. Nem most rögtön, most egyelőre megállunk, zenét hallgatunk, és közben is ebben reménykedünk. Jazzy.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Dorosz Dávid író. Visszalépnék megint egy évet, bő egy évet. Ugye tavaly már megjelent egy regényed, a Mindenki lelép című. Tavaly márciusban, hogyha jók az emlékeim. Hát említetted az előbb Bécset, hogy egy élhető város, jó levegővel, meg sok zölddel, meg mindenféle jövőbe mutató kezdeményezésekkel. Hát Mindenki lelép a tavalyi könyved cím. Leléptél Bécsbe?
2: Bizonyos szempontból igen, és nyilván több éve ott élek a feleségemmel, és a cím, amint különben az ember elolvas, akkor a Mindenki lelép mondatnak nagyon sokfajta jelentése kifejtődik, és nem csak egyfajta módon lehet ezt értelmezni, hanem az összes szereplőm és hősöm életében valamilyen szempontból fontos rész ez a lelépés, de nyilván az egyik legfontosabb értelmezési módja, ami lényegében a könyvem egyik fő motivuma is, az az, hogy miért, hogyan élnek, főleg az én generációmból, de most már azt tudom mondani, hogy szinte majdnem minden generációból külföldön, és hogy nem belemenve a moralizálásba, hogy ez most jó, nem jó, hanem hogy alapvetően mit okoz ez az élet a barátságainkban, a családjainkban, hiszen a könyv is azzal indul, hogy Tihanyban gyűlik össze egy villában egy régi egyetemi baráti társaság, akik közül jelentős számban már külföldön élnek, és speciálisan ezért a 40. születésnapért jönnek haza, és ennek már önmagában a feszültsége indítja el azt a thriller hangulatot, és azt a thriller rendszert, amiben a könyv zajlik. Szóval igen, ilyen szempontból az én személyes élményeimben nagyon benne vannak az, hogy hiába jövök haza néha Budapestre, és itt találkozom nagyon sok barátommal, meg a családom egy részével, nagyon sok más barátom a világ minden részébe szétszóródva van, és hogyha például egy nagyobb baráti társaságot össze akarunk egyfajta eseményre hozni, az már kifejezetten szervező munkát igényel, repjegyekkel, menetrendekkel, de naptárakkal, és ez önmagában összekapcsolódik azzal az életérzéssel, amit így a 30-as, 40-es korosztály meg él, hogy a részben a családvállalás, részben a karrier, részben pedig az egyre inkább elterjedő online platformok miatt a személyes találkozások, a személyes közös idő eltöltése az mennyire megnehezedett, de közben meg mennyire fontos, és nagyon sokan vágynak rá, és ez is részben az egyik motivuma a könyvnek.
1: Mind a mellett olyan időket élünk, hogy talán egy Budapest-London utazás semmivel se kalandosabb, mint mondjuk vonattal elmenni Debrecenbe vagy Siófokra, de ez egy olyan szomorú dolog, ami nem is mennék bele mélyebben Magyarország 2026. Visszatérve a személyes életedre, meg tapasztalataidra, ugye lehettél volna jogász, közgazdász, menedzser, politikus, országgyűlési képviselő, kampányfőnök, főpolgármester, helyettes, vagy bármi más. Szóval nagyon sok felé vihetett volna még az utad, majd egyszer csak, még nem 40 évesen, de azért nem nagyon messze a 40-től, egyszer csak úgy érezted, hogy te regényt akarsz írni. Mi vitt rá erre a pályára? Nyilván nem a hatalmas jövedelem lehetősége.
2: Nem. Az, hogy engem a történetek érdekelnek mindenben, erre jöttem rá így utólag, amikor elkezdtem írni, és elkezdtem így átnézni az addigi életemet, és lényegében nagyon kis gyerekkorom óta faltam a könyveket, faltam a filmeket. Egy idő után elkezdett később kamaszkoromban, akkor a fiatal koromban érdekelni az, hogy miért működnek regények, miért működnek filmek, elemzéseket olvastam, technikákat, ezzel foglalkozó könyveket, mind a közéletben, mind pedig az üzleti életben, így utólag látom, hogy történetekkel is foglalkoztam, és a munkám nagyon főbb részei, amiket igazán szerettem, az történetekről szólt, és arról, hogy hogyan rakunk össze ezekben a területeken sztorikat, hogyan építjük fel azokat, hogyan kommunikáljuk, hogyan közvetítjük ezeket, és nem véletlen, hogy ez az egész regényírása Bécsbe való költözésem után indult el, hiszen az egyfajta szakaszhatárt jelentett, amikor így egy picit eltávolodtam Magyarországtól, de közben ez adott egyfajta másfajta perspektívát és rálátást, tehát a távolság és a közelségnek az ilyen jellegű változásából egyszer csak erre mindig ezt szoktam mondani, mert nincs rá jobb szavam igazából, és szerintem egy első könyves írónak, aki akkor voltam, majd majdnem mindig így is történt, kiszakadt belőlem, tehát a történet elkezdett foglalkoztatni, először csak lejegyzeteltem papírlapokra, főleg karaktereket, én a nagyon karakterközpontú történetekbe hiszek, sőt azt gondolom, ez lehet, hogy ezzel más író társam vitatkozna, de szerintem nincs nem karakterközpontú regény, és ezekből a karakterekből elkezdett kialakulni, mondom, először csak egy jegyzett papíron egyfajta történet, és utána meg leültem a géphez, és elkezdtem a magam akkor még nagyon egyszerű módján ezeket a történetet összefűzni és megírni regénybe, és miután minden percét imádtam, akkor is, amikor nehéz volt, és ezt nem akarom áttagadni. Tehát volt, amikor nehéz volt, meg volt, amikor voltak részei a könyvnek, amivel kevésbé boldogultam először, vagy pedig megmutattam embereknek, és akkor adtak olyan visszajelzést, ami lehet, hogy nem volt az, amire én elsőre gondoltam. Nem azért, hogy mi működik, vagy hogy valami nem működik, hanem hogy az, hogy éppen ami nem működött, arra én meg éppen azt gondoltam, hogy hú, na, ez aztán jól meg van írva. Szóval, hogy voltak nehézségei ennek a dolognak, de még ennek ellenére is minden részét az útnak nagyon élveztem, élvezem a mai napig, csodálatos közösség vesz körbe, ez megint csak, ahogy az előbb beszéltünk a közösségi élményről, ehhez kapcsolódik, hogy van egy 12 fős alfa olvasói csapatom, akik lényegében 3-4 alkalommal olvassák el az adott regényem kéziratát, és adnak hozzá visszajelzéseket, illetve nem csak egyesével, hanem közösen csapatként is megbeszéljük, és kifejezetten vannak köztük idősek, fiatalok, férfiak, nők, olyanok, akik évente 70 könyvet elolvasnak, és olyanok is, akik évente csak 4-et, tehát egy ilyen nagyon divers közösség, és közben nagyon összetartó is abban, hogy engem így támogatnak, meg nyilván azok az emberek, akik segítik ilyen szempontból a munkámat, nem lennék nélkülük itt, és ez ilyen szempontból meg egy csapatmunka, ami szintén mindig nagyon fontos volt az életemben.
1: Szóval megszületett a Mindenki lelép, amelyik térben és időben viszonylag szűkebb intervallumot ölel föl, és utána jött a következő, tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy a most aktuálisan megjelent könyvedről beszéljünk, ugye jött utána a Hatalom árvai, ami térben és időben viszont óriási kiterjedésű, de hogy mi minden történik és hol történik, erről kicsit később beszélünk, most megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Dorosz Dávid író. Beszélgettünk kicsit az előzményekről, tanulmányaidról, meg a tavaly megjelent Mindenki lelépről. Hát a Mindenki lelépnek bizonyos értelemben folytatása az új könyv, nem a szó legszorosabb értelme, de mondjuk van egy szereplő, aki egyébként az előzőben benne volt már, Feri a roma nyomozó, aki itt is feltűnik, de hát nem csak róla van szó, hanem sok más szereplőről is. Viszonylag friss a könyv, most jelent meg idén kora tavasszal. Remélem sok példányt megvettek, sokan olvasták, de sokan biztos még nem. Nem akarok semmit elszpoilerezni. Mi az, amit tiszta lelkiismerettel elmondanál belőle, a cselekményről, a tartalomról, a szereplőkről, úgy, hogy még nem rontja el az olvasás örömét azok számára, akik ezután tervezik kézbe venni?

0: elmúlt 16 év, hanem az elmúlt 40 év thrillere is és regénye is, hiszen az elmúlt 40 év nagyon sokfajta társadalmi, közéleti traumáját, eseményét dolgoztam bele, és azt, és ez a regénynek a központi gondolata talán, ami mindenféle spoiler nélkül elmondható, hogy, és ezért a Hatalom árvái a címe, hogy azok az egymást követő hatalmi rendszerek, amelyek Magyarországon voltak, azok hogyan hagyják az útszélén, magukra hagyva a társadalom nagy részét, és hogy ezek az intézkedések, ezek a bajok napi szinten hogyan jelentkeznek az emberek életében, és ebből milyen transzgenerációs traumák, milyen elfojtások, milyen lelki torzulások következnek, és hogy ezzel a három főszereplőnk egy nagyon erős női karakter, és két egymással gyerekkorukban közösen felnőtt, de aztán később különböző konfliktusok módon egymástól eltávolodó férfi karakter.
1: Igen, hogyan küzd meg. A Yang a két fiatal ember.
0: Így van. És hát nyilván nem akarom elhallgatni, hogy ez egy nagyon kemény és erős irodalmi kritikája az elmúlt 16 évünknek, tehát Árokvár olyan település, amelyben az, most már mondhatom, előző hatalmi rendszer nagyon erőteljesen rátelepszik, és lényegében minden részét meg akarja a városnak fogni és irányítani, és az egyik főszereplőnk ennek a rendszernek a része, és részben az ő útjáról is szól ez a könyv, hogy milyen felismerések árán, és milyen eddig megkötött kompromisszumok árán néz szembe magával, és aztán ebből a szembenézésből milyen konfliktusok állnak össze. És hát nyilván, ahogy az előző regényemnél is, a továbbra is az a mottóm, hogy kemény témákról akarok könnyen befogadható módon írni. Tehát ami ebbe a könyvbe szerepel, azok nagyon súlyos és kemény témák, kezdve a 89 utáni privatizációval, leépüléssel, posztindustriális sokkal, ami ér egy ilyen iparvárost, mint Árokvár, az öngyilkosságokkal, az alkoholizmussal, a magára hagyatottsággal, folytatva egészen ugye a 2010-es években, vagy a tapasztalható további különböző elnyomással, amit egy ilyen vidéki kisváros megélt, és mindezt könnyen befogadható módon akarom tenni, tehát ezért az egész könyvnek a szerkezete kifejezetten arra törekedtem, hogy olvasmányos legyen, illetve egy zsánerbe, továbbra is ebbe a thriller zsánerbe írom meg a könyveimet, mert azt gondolom, hogy ez az a zsáner, ami legjobban tudja a tétet, a feszültséget visszatérni, szadni, és azt a alapvetően feszültségekkel együtt járó helyzetet, ami a közéletet és az országot jellemezte. Az elmúlt 16 évben kifejezetten, de azért elég jelentősen az elmúlt 40 évben, ezt tudja lehető legjobban megfogni és megrajzolni. És hát az olvasói visszajelzések, hál' Istennek, azt mutatják, hogy ez sikerült, mert annak ellenére, hogy egy elég vaskos könyv, nagyon sokan jelzik, hogy egy-kettő nap alatt, vagy egy hétvége alatt elolvassák, húzza magukkal a történet, kíváncsiak, hogy mi történik a karakterekkel, és hát ez nyilván egy író számára nincs is ennél nagyobb dicséret.
1: Árokvár egyfelől nem létezik, mert ha ránézünk a térképre, nincs ilyen település, másfelől nagyon is létezik, mert hogy mindenféle Bakony és Bakony környéki településekre ismer rá az ember. Mondjuk a bauxit, meg az üveggyár alapján azt mondom, hogy akkor ez Ajka, az elektronikai gyár mondjuk Székesfehérvár, vagy lehet máshol is, az orosz katonai létesítmények miatt a Bakony bármelyik titkosított pontja. Hogyan állt össze Árokvár?
0: Nagyon szeretem Veszprém megyét, és már az előző regényemben is ugye ott Tihany és környéke volt, ahova nagyon sokat jártam, hiszen hiszek abba, hogy az ember amiről ír, oda menjen el. Akkor is, ha már sokat járt ott, mert amikor a fejében van már a történet, sokkal inkább másképp fogja nézni ezeket a helyeket, tehát kvázi kutató munkában, expedícióban menjen oda és nézze meg. Tehát Veszprém megye más részéhez, vagy legalábbis a Balaton felvidékhez, már az első regényemhez volt kapcsolatom, illetve a családom révén kapcsolódom Veszprém megyéhez, így aztán alapból is több időt töltöttem ott, és amikor kezdett összeállni bennem a regénynek így az első gondolatfoszlányai, akkor egyre jobban tudatosodott, és ezért nagyon sok, még több időt töltöttem részben ezeken a településeken is, ahol amiket te említettél. Nagyon sokat könyvtároztam ezeknek a településeknek a történetével kapcsolatban, illetve nagyon sokakkal beszéltem, akik ezeken a környékeken élnek, és nagyon sok ottani sztori olyan, amit nem lehet sehol elolvasni, csak ilyen szájról szájra jár, akár a késő 80-as évekről, akár különböző

0: különböző ilyen legendáriumok a Bakony történetével kapcsolatban. Ezekből rengeteget hallottam, és nyilván adott számú került be a könyvbe, de hogy pont, hogy színesíteni akartam, és azt akartam, és ezt talán sikerült elérni, hogy a környék, és ezen belül kifejezetten ez a város, önmagában egy karakter legyen a könyvön belül.
1: Kicsit közelebb kerültünk az új könyved témájához. Még szeretnék erről beszélgetni, kérdezni és meghallgatni, de nem most, rögtön először megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Dorosz Dávid író, és az idén tavasszal megjelent könyvéről, a Hatalom árváiról beszélgetünk. Szóval Árokvár meg a Bakony többé-kevésbé tisztázódott a fejünkben, de hát azért sokkal több dologról van itt szó. Itt hadseregek vannak, titkos szolgálatok vannak, magyar politika van, és ha nézem az idősíkokat, tehát beszélhetünk az elmúlt 16 évről, az elmúlt 40 évről, meg az elmúlt 80 évről valamennyire, tehát azért ugye az elejének az elején szóba esik a menekülő német hadsereg, igen, meg a bejövő oroszok is, tehát hogy van azért egy pont, egy kiinduló pont, ami 80 éve történt, meg hát Isten tudja, hogy hány évszázad traumája halmozódik föl egy ilyen Árokváron.
2: Nagyon jó, hogy ezt mondod. Nagyon sokat foglalkoztatott az elmúlt időszakban, és már az első regényemben is vannak ilyen részei, ott ugye a szülők és a nagyszülők generációja révén kapunk ebbe betekintést a főhősök szülei és nagyszülei révén, de ebbe a Hatalom árváiba meg kifejezetten sokat dolgoztam azon, hogy azok a transgenerációs traumák, amik ennek az országnak a történetéből, azokból a nagyon nagy történelmi sorsfordulókból, amik azért valljunk be őszintén a hosszú 20. században legtöbbször azért sajnos negatívak voltak. Hogy ezek az emberek életében, tehát hogy a makroszintet hogyan lehet összekötni a mikroszinttel, az emberek életével, és főleg az emberek életében zajló pszichológiai folyamatokkal, és hogy ebből aztán mi következik az ő életükre nézve, a döntéseikre, a választásaikra nézve. És igen, foglalkoztatott ez abban a szempontból is, hogy azért az a rendszer, ami itt az elmúlt 16 évben történt, azért azt nem torrenten töltötték le nekünk, hanem annak volt egyfajta előzménye a társadalom lélektanában, az embereknek abban az érzésében, hogy magukra voltak hagyatva, és jogosan érezték azt, hogy szükségük van valami másra, és nyilván ebbe jöttek emberek, meg egy rendszer, ami ezt a végtelen módon kihasználta, és visszaélte ezzel a felfokozott bizalommal és vágyjal, amit kaptak azok után, és akkor most itt vagyunk ugye egy rendszerváltásban, amiben nagyon remélem, hogy minden a lehető legjobban fog menni, és ebbe kifejezetten optimista vagyok, de foglalkoztatott az, hogy ez a 89-90-es rendszerváltás, ez milyen módon lett elrontva, hogy ez valójában minden jó szándék ellenére egy szűk elitek által végrehajtott, és én nagyon sok szempontból a nyugati mintákat ilyen másoló papírként használó rendszerváltás volt, amiben az emberek nem vettek igazán részt, a fejük felett történt, és utána meg lett nekik mondva, hogy pár év is itt van Ausztria, aztán nem jött Ausztria.
1: Nagyon régen forgalomban van ez a bombó, hogy rendszerváltás vagy gengszterváltás.
2: Igen. Ezt az egyik szereplőm el is mondja egyik belső monológiában, pont az a szereplőm Imre, aki talán a legjobban fejezi ki azt, hogy roma gyári munkásként a 80-as években milyen volt, és utána 90 után nyilván mennyire más valóság jött vele szembe, és ezzel most nem a Kádár rendszer dicséretét akarom zengeni, mert aki elolvassa a könyvet, látni fogja, hogy azért elég erőteljesen megmutatom azt, hogy ez a kádári elit is milyen módon élt vissza azokkal a lehetőségekkel, amiket kapott.
1: Bár ennyi év után talán bevallhatjuk, hogy akkor is történt néhány olyan dolog, ami talán jobb volt, mint ami most történik. Teljesen mondjuk pont a romák helyzet, ami azért, oké, nem vagyok szakértője a dolognak, de más volt.
2: Igen, szerintem alapvetően a késő Kádár kort is minden hibájával, bűnével együtt nem lehet fekete-fehéren látni, tehát hogy ez teljesen egyértelmű, és hát részben az is, amiről beszélünk, hogy az a rendszerváltás is nem az embereken keresztül dőlte, hanem lényegében egy reykjaviki szállodában leegyszerűsítve Gorbacsov és Ronald Reagan közötti dealben dőlt el, hogy akkor ebben az országban milyen rendszert és hogyan lehet váltani, és ez részben okozta azt a problémahalmazt, ami megágyazott a 90-es évek személyi emberi tragédiája és Árokvár, mint város tragédiáján keresztül is, ugye a 90-es években játszódó feljegyzetek erről szólnak, ami aztán megágyazott ahhoz, hogy 2010 után pedig milyen fordulat következett be. Szóval summa summarum, ez nagyon érdekelt, hogy ezek az újságok címlapjai hogyan függenek össze az emberek mindennapjaival. És ez volt talán a regényem egyik fő motivációja.
1: Kiírtam magamnak néhány erős mondatot kritikákból. Nem olvasom most be mindegyiket, csak egyet, amin nagyon jól mulattam. Miszerint kicsit keletebbre Dorosz ezért már kiesett volna egy ablakon. Itt ülünk a stúdióban, az ablak csak bukóra van állítva, tehát mindenképpen biztonságos közeg, meg egyébként tehát nem venném a szemére, hogy éppen ezen az ablakon essél ki. Ez nagyon vicces ez a mondás, vagy annyira nem?
2: Nézd, de ugye ez a könyv, amikor...
1: Közelmész ablakokhoz most?
2: Igen, főleg most Bécsbe az émerek, de nézd, amikor ez a könyv így elkezdett megszületni, akkor még 23 környékén, 24 elején, hát fényévekre voltunk gondolatilag abba, hogy mi fog itt 2026 áprilisában történni. És azért azóta, amik kiderültek dolgok, itt akár a titkosszolgálati megfigyelések, akár a nyomásgyakorlások, a fenyegetések, a zsarolások, azok nem gyerekjátékok, és főleg azért, mivel ebbe a történetszálba belehozom az oroszokat, és az oroszokkal való összefonódását az előző hatalomnak, és az elmúlt 16 évnek. Szerintem vannak benne olyan részletek, amelyek más írók regényeiben, ebben a mélységben, ebben az explicit valóságukban nem jelennek meg, és sajnos azt is gondolom, hogy a regénynek most rengeteg olyan része van, ami a hírekből ismerős lehet, de van rengeteg olyan része is, amire az emberek lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hát ez azért már egy picit írói fantázia. És miközben nagyon sok dolog ebből írói fantáziából táplálkozik, de mindennek valamilyen szintű alapja a kutató munkámban volt, és lehet, hogy lesznek olyan történetek, amelyek néhány év múlva már kevésbé fognak az addigra kiderült információk alapján fantáziának tűnni.
1: Nos, hát a Hatalom árvái című regényről beszélgetünk egy ideje, és fogunk még egy kicsit, mert még mindig nem merítettünk ki minden kérdést, ami engem itt most foglalkoztat. Nem most rögtön kicsit megállunk, zenét hallgatunk, és hamarosan visszatérünk.
0: Jazzy, együtt vagyunk. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Dorosz Dávid író. Egy személyes megjegyzés, Eszterházy Péter Harmónia Celestis című könyve nekem nem a polcon áll, hanem ugye a íróasztalom szélén, és akkor időnként így előveszem, kinyitom, bárhol elolvasok néhány bekezdést, jól szórakozom, visszateszem, és egy jó múlt korában belefutottam egy bekezdésbe, amit most szeretnék neked felolvasni, kiírtam ezt a rövid kis idézetet belőle, tehát Eszterházy Harmónia Celestis. Sokat szenvedett a töröktől Kanizsa népe. Nagyon áhítozta a felszabadulást, de valahogy úgy szerette volna, hogy a török után ne jöjjön be a német. Aztán, hogy a német után bejön az orosz, arra nem ismertek gondolni. Arra meg, hogy az orosz után nem jön be senki. Mégis majdnem olyan, mintha itt lenne valaki, no arra végképp nem. Hát, Kanizsa népe sokat szenvedett a töröktől meg a némettől.
2: Ez egy nagyon szép idézet. Szóval, nagyon sok minden benne van ebből az országból.
1: Szóval kimentek az oroszok, és mégis olyan, mintha még mindig itt lenne valaki. Nekem ez a rész jutott az eszembe, amikor a hatalom árváit olvastam. Ki van itt még mindig? Mi magunk? Mi magunk, igen, de az a baj, hogy mi még mindig itt vagyunk.
2: Most a nagyon közel jelenről szerintem még nem tudunk igazán nyilatkozni, mert itt még olyan folyamatok vannak, amelyek most indultak el. Mondom, én ebben optimista vagyok, illetve örülök annak, hogy lényegében az a rendszer, amiről részben szól a könyv, az véget ért. Nyilván nagyon nagy felelőssége van az országnak abban, hogy végre saját magától, nem külső segítséggel, társadalmi összefogással, de levetette magáról egy ilyen rendszert, úgy, hogy közben megmaradtunk továbbra is az európai rendszerek részeivé, és ezt remélhetőleg a következő hónapokban meg fogjuk erősíteni mind az Európai Unió, mind a NATO irányába.
1: Meg ugye egy választás napján este 7-kor lezárják az urnákat, megszámolják, mi van benne, és tettek egy pontot. Rendszerek nem szoktak úgy véget érni, hogy teszünk egy pontot vasárnap este 7-kor, igen, és akkor ennek vége, kampec.
2: Igen, igen. Ebben azt szerintem nagyon érdekes, ami történni fog a következő időszakban, de én azért, ahogy az emberek között járok, az olvasóimmal beszélek, a barátaimmal, családommal, látom azt a hatalmas lelki felszabadulást, megkönnyebbülést, és energia kirobbanást és lelkesedést, ami szerintem hatalmas üzemanyag tud lenni arra, hogy mindabba a 100 millió kérdésbe, és akkor itt visszautalok, amiről beszéltünk, ugye a klíma problémák, a társadalmi egyenlőtlenségek, az, amiről részben a regény is szól, hogyha az ember egy kis ipari városba születik romaként, akkor mennyire rosszabbak a lehetőségei, hogy diplomához, utána pedig olyan karrierhez jusson, mint hogyha valaki a második kerületben Budán a Rózsadombon. Szóval, hogy ezek olyan kérdések, amelyekben nagyon sok munkánk van, de pont ez az energiafelszabadulás, ami most van, ez engem nagyon boldoggá tesz, hogy látom ezt, másrészt optimistává tesz, hogy remélhetőleg most tudunk ezzel élni, de nyilván ezek iszonyú hosszú folyamatok. Éves, több évtizedes folyamatok, és igen, azt a rombolást, ami az elmúlt 16 évben történt, rohadt nagy idő lesz eltakarítani, de remélem, hogy most már a jó vágányon vagyunk ebből a szempontból.
1: Térjünk vissza néhány nagyon praktikus kérdéshez, mert mozog bennem a kíváncsiság, és hamarosan vége a mai beszélgetésünknek. Ugye az első könyvedről sokszor leírták, elmondták, hogy olyan filmszerű, ilyen sűrű vágások vannak benne, sok ütős párbeszéd, stb. Hát filmszerű vagy film lesz belőle, mintha szó lett volna ilyesmiről is.
2: Igen, nagyon boldoggá tett, hogy lényegében a megjelenés után pár hónappal filmproducerek megkerestek, hogy ők is olvasták a könyvet, és nagyon szerették a történetet, a stílusát, és szeretnének belőle filmet. Ez az a produceri csapat, amely a Itt érzem magam otthon című nem régen nagy sikerrel a moziban
1: egészen
2: vetített.
1: Egészen elképesztő sikerrel, ahhoz képest, hogy 1 forint 40 fillérből
2: így
1: készült.
2: Így van. Tehát ez ugyanez a csapat, a forgatókönyvíről is ugyanaz az a Veres Attila, aki talán az ország egyik legjobb forgatókönyv, amellett különben pedig nagyon jó regényíró is, és ezzel a csapattal dolgozunk a filmes adaptáción, amiből én nagyon-nagyon sokat tanulok, és egy hihetetlenül izgalmas munka, hogy egyszer csak leraktam egy pontot egy könyvnél, azt megszerkesztettük, kiadtuk, elindult az útjára, most pedig van egy feladat, amiben nyilván a profik viszik a fáklyát főleg, de én is részt veszek benne, hogy egy 320 oldalas könyvből hogyan csinálunk egy 120 oldalas filmes adaptációt, hogy a lehető legjobban jobban működjön a vásznon, és nagyon izgalmas még egyszer belemenni a történetembe, kielemezni, végigvenni, valahol kiszedni belőle, valahol hozzárakni. Akik olvasták a könyvet, azok számára is lesz több meglepetés a filmben, és nyilván ennek az egész munkának mindenféle része azok a workshopok, amikor több órára összeülünk, és a történetet lényegében feldarabolva rakjuk össze ezeket a dolgokat. Ez nagyon izgalmas számomra, szóval haladunk ezzel a folyamattal, és én nagyon remélem, hogy nem sokára, pár hónap múlva még konkrétabb hírekkel fogok tudni erről szolgálni.
1: Izgalommal várjuk. Hát Dávid, gyakorlatilag a műsoridő végére értünk, de még egy ilyen nagyon gyors, félperces kérdés meg válasz belefér. Tettél rá célzás, hogy készül a harmadik könyved. Van valami, amit ebből már el tudsz mondani?
2: Igen.
1: Vagy felizgattuk a közönséget, és majd megtudják
2: egyszer. Nem, azért igyekszem pár dolgot. A kutatómunka végén vagyok, és nagyon remélem, hogy egy-két hét múlva el tudom kezdeni írni a könyvet. Ugyanúgy thriller műfaj lesz. Pár olvasói visszajelzés, nem is pár, elég sok olvasói visszajelzés alapján lesz egyfajta motivumrendszer, hogy ilyen homályosan fogalmazzak, ami a második könyvemben, Hatalom árváiban még erőteljesebben megjelent itt, főleg az szereplők közötti érzelmi viszonyokban, amivel még többet akarok most foglalkozni, és nagyon sok olyan, főleg nemzetközi folyamat, ami alapvetően meghatározza az életünket, ez foglalkoztat most, és erre próbál ez reflektálni, és hát nagyon örültem, és részben táplálkozom abból a fantasztikus irodalmi fogadtatásból, ami így engem kezdőíróként ért, akár csak a Margó shortlistre került, ugye a Mindenki lelép, vagy akár ahogy Ott Anna beszélt a könyvbemutatón a második könyvemről, meg hogy Borbély Alexandra fantasztikus felolvasásában lehetett a könyvbemutatón, ahol még tényleg a Csilláron is lógtak meghallgatni a Hatalom árvái első néhány fejezetét. Szóval ezek mind adják azt az üzemanyagot, ami folyamatosan segíti azt, hogy már most ennyire benne vagyok, és kifejezetten izgat. Az, hogy egy olyan történetet alkossak, ami nagyon sok szempontból hasonló lesz, mint az eddigi kettő, de rengeteg meglepetést fog tartalmazni, és nagyon remélem, hogy azt fogom tudni majd mondani, hogy az a addigi legjobb regényem.
1: Izgalommal várjuk. Az első kettőről tudtunk beszélgetni a stúdióban, remélem jövőre, vagy nem túl távol jövőben a harmadikról is fogunk. Ma Dorosz Dávid író volt a vendégem. Dávid, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor
2: is. Én is nagyon szépen köszönöm, örömmel jövök.
1: Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat abból a 250-60-70 Márka Monitor műsorból szeretné újra meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu oldal podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László. Kérem, hogy ne búcsúzzanak tőlünk, a Jazzy programja remek zenékkel, jobbnál jobb műsorokkal folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
0: Jazzy! Együtt vagyunk. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, Két óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint tízszeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réh Fülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy Mix.

a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között itt a Jazzin. Jazzy Mix.

0: Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy.

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál egészen hajnali 3 óráig Bárány Anna. Mai nyitó összeállításunk egyik résztvevője Muk Éva, tehát basszusgitárjátékot is hallgathatunk nagyon magas fokon. Bring That Beat Back, ezt játszom Évától, a kezdésben pedig a swing hazai hercege Gájer Bálint énekel. 2022-ben jelent meg a Kívánj 3-at című lemeze, erről szól majd az Itt és Most. Jó szórakozást egész éjszakára, ha tehetik, töltsék velem, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Abebe Dániel, vagyis Bebe is énekel, 2022-es muzsikáját választottuk Mikor a klubban címmel. A kezdésben pedig Gabriel sikere, amit Mihály Réka tolmácsol, indul az Out of Reach. Összeállításunk után pedig érkeznek a Business Class legjobb pillanatai, és egy összeállítás is készült a Reggeli Expressből. Már is mutatom, tartsanak velünk!

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Öveket bekapcsolni.
0: Indul a Business Class.
2: A stúdióban Súr Imre köszönt Önöket, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Tele van a sajtó azzal, hogy nagyon nagy a baj a Velencei tónál és a Balatonnál is elég komoly problémákkal nézünk szembe. Rekord alacsony a Velencei tó. Azt mondják, mióta mérik, de közben meg én emlékszem, hogy találtak a levéltárba olyat, amikor Velence, illetve Gárdony polgármestere megkérte a huszárezredet 48-ba, hogy ne a kiszáradt tómederbe gyakorlatoznak, mert nagyon nagy a por. Mi most ez a helyzet?
3: Így van, mindegyik információ tökéletesen igaz. Ugye azt nagyon fontos tudni, hogy a Velencei tó egy nagyon-nagyon kicsi vízgyűjtővel rendelkező sekély tó. Az elmúlt 1500 évben a feljegyzések szerint 16-szor száradt ki, és ugye kb. 100 éve, 105 éve mérjük hivatalosan a vízállást, és van egy úgynevezett átlagvízállás, amihez ugye viszonyítjuk a különböző rekordokat, és valóban ugye 2022. szeptemberében volt egy 53 cm-es átlagvízállás, és tegnap reggel 7 órakor pedig a kollégák szélcsendes időben mértek 52 cm-t, tehát ha úgy nézzük, akkor ez a bizonyos 105 éve mért vízállás rekord, ez megdőlt, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy a továbbiakban ez a rekord sajnos ezen a nyáron még többször megdől majd.
2: Hát ugye csak erre a hét és folyamatosan 30-ok fölötti hőmérsékletet jeleztek, ami egy intenzív párolgás lesz a tónál, tehát folyamatosan fog csökkenni a vízszintje.
3: Ez egészen biztos, ez a párolgás ilyenkor kimondottan nagy. A Balatonnál például akár lehet a napi 1 cm is, ugye az egy nagyobb tófelület is. Tehát igen, most ez az időjárás, ez abszolút előidézi azt a helyzetet, mégpedig fokozottan, hiszen lehetne azért egy olyan nyár is, amikor mondjuk nem állandóan süt a nap, vagy mondjuk a medárd időszakban megérkezik az, vagy megérkezett volna az a bizonyos 40 napos eső, hát ezt pontosan látjuk, hogy erről szó sincsen.
2: Gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor az a fő probléma, hogy több víz párolog évente, mint amennyi a vízgyűjtő területről beérkezik.
3: Is. Ez a fő probléma, illetve a mennyiség még az, ami problémát okoz. Az elmúlt egy évben a Velencei tó vízgyűjtő területén, tehát 12 hónapból, 11 hónapban az átlag már kevesebb víz érkezett a vízgyűjtő területre, és nem kicsit kevesebb az átlagnál, hanem az átlagnál körülbelül olyan 80-90%-kal kevesebb. Tehát azért ezek nagyon-nagyon komoly
2: ez
3: számok.
2: Brutális. Igen.
3: Ez, igen, tehát ugye azt gondolom, hogy ez érzékelteti azt, hogy ugye, bocsánat, van a vízügyes szaknyelven egy úgynevezett feltöltődési időszak, ez november és április között van, amikor ugye a vízállások hát nagyon böcsülettel úgymond elkezdenek nőni és növekedni, és a nyári szezont aztán biztosítják. Hát ez most már 5.-6. éve nem történik meg.
2: Aha.
3: Tehát már nincsen ilyen feltöltődési időszakunk. Ugyanez egyébként némileg igaz a Balaton vízgyűjtőjére is, ami egyébként azért jóval-jóval nagyobb, és itt is a 12 hónapból 9 hónapban ugyanez volt a helyzet. Uh-huh. Azért tud ez a különbség lenni, mert ugye a két vízgyűjtő terület egyrészt nem ugyanakkora, meg nem is ugyanott van, és ugye ezt nagyon-nagyon sokszor látjuk már mostanában, hogy az úgynevezett lokális csapadékok mit tudnak okozni, hiszen a napokban is, ami leesett, azt hiszem vasárnap vagy hétfőn, vasárnap igen, ha csak a fővárost nézzük, mert ugye én itt élek a környékén, tehát a 13. kerületben olyan komoly pusztításokat okozott, és nagyon sok felé, akár Óbudán is egy cseppeső sem esett, és csak nézték, hogy ott vajon mi lehet az egyel arrébb lévő kerületben, a Duna másik partján. Tehát ez ugyanaz igaz a vízgyűjtő területekre is, és mondom, ezek a tavak, de főleg a Velencei tó nagyon-nagyon kitett ennek a szélsőségnek most.
2: Gabriel, mi lehet a megoldás? Ugye elhangzott több terv, hogy a Dunából oda vezetni egy csatornán keresztül, vagy karszüzeket fölhozni, vagy tisztított vizet, tehát hogy megtisztítani a szennyvizet. Mi az igazi jó megoldás?
3: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ez nem a vízügynek a dolga. Tehát a vízügy nyilvánvalóan mindegyikhez azt a részét, ami amit tud, azt hozzáteszi. Gondolok itt elsősorban műszaki tervezésekre, de itt egy hatalmas konszenzusnak kell kialakulni a rengeteg résztvevővel, és ugye ezt most már az élőkörnyezetért felelős minisztérium koordinálja, tehát ők elkezdték ezt a munkát, és nyilvánvalóan folyamatosak az egyeztetések, de én mondom, azért nem szeretnék erről pontosabbat mondani, mert igen, azt tudom mondani, hogy van négyféle lehetőség, ugye.
2: Kicsit menjünk fel igazán a négyféle lehetősége.
3: Jó, tehát ugye van a karcvizekből való pótlás, van a tisztított szennyvíz bevezetése, ugye vannak a tározóknak a rekonstrukciója, ugye ezekre már kész vannak a tervek, ezeket a vízügy már elkészítette, illetve van a Dunából való vízpótlás. És még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt részletesebben én azért nem szeretném elmondani, mert nem a vízügynek a feladata, hanem itt egy tényleg iszonyan széles körű egyeztetés van, hiszen a nemzeti parkoktól kezdve az önkormányzatokon keresztül rengeteg civil szervezeten át, most már folyamatosak, mondom, az egyeztetések.
2: Van-e valami pozitívum, ami bizakodásra adhat okot? Mert hogy ahogy ön is mondta, ugye már azért sokszor kiszállott a Velencétől, aztán valahogy mindig visszajött bele a víz, tehát most mi várható?
3: Igen, egyelőre ugye, hát mi vízügyesek igazából 6 napra szoktunk erről lejelezni komolyabban. Egész nyárra azt kell, hogy mondjam, hogy most a hosszú távú előrejelzések megváltoztak egy kicsit kedvezőtlenebb irányba. Tehát mondjuk a tavaszi előrejelzéseknél a most a legfrissebbek azt mutatják, hogy a július-augusztus azért az átlagosnál még szárazabb és melegebb lesz. Tehát egyelőre jó hírek nincsenek, és bizony az hát hogy mondjam, tehát most már azért nehezebben fogadja el a társadalom azt, hogy kiszáradt a Velencei tó sokszor, hiszen nem ilyen jellegű volt a használata, hogy így mondjam, ez nem szép szó, de hát ugye egészen más most már a társadalmi megítélés a tónak, hiszen ugye turisztikailag nagyon komolyan használják és szeretik rengetegen, tehát sajnos egyelőre így nagyon rövid távon erre a nyárra az előrejelzések semmi jót nem mutatnak.
2: A fertőtóval is voltak korábbi években problémák, hol tart most a fertőtó?
3: Hát, hogyha jól tudom, akkor ott most szintén viszonylag alacsony a Balatonhoz hasonlóan a vízállás, ami nekünk komoly problémát okoz, és ami kritikusnak mondható az egyértelműen a Velencei tó.
2: Uh-huh. És akkor a Balaton az viszont az akkor tulajdonképpen akkora veszélyben nincs, vagy akkora problémával nem küzd, mint a Velencei tó?
3: A Balatonnál egy érdekes helyzet van. Ugye a sajtó előszeretettel generál olyan főcímeket, amelyek ugye akár már kritikus, válságos és világvége hangulatot
2: igen, ez a mind meghalunk, igen.
3: Igen, én nem akartam ezt így mondani. Igazából, amit tudni kell, hogy a Balatonon az elmúlt 100 évben, vagy 105 évben, mióta ezek a mérések vannak, 16 alkalommal június végén ennél, vagy június közepén a mainál alacsonyabb volt a vízállás. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, tehát itt azért semmilyen rekordra nem kell számítani. Most azt hiszem 76 cm körüli, és ilyenkor átlagosan 90-92 cm szokott lenni. Ez az átlaga az elmúlt 15 évnek. Ugye hozzászoktunk ahhoz, hogyha van víz, mivel jóval több vizet tárolunk most úgymond a tóban magában, mert ugye ez a szabályozási szint, ez megnövekedett 110 cm-ről 120 cm-re, és ez rengeteg, most nem tudom pontosan mennyi, de rengeteg millió köbméter víz tárolását tette lehetővé, akkor, amikor érkezik víz. Igen. De ahogy elmondtam ugye az elején, most már évek óta jóval kevesebb víz érkezik, de az elmúlt 12 hónap pedig végleg megmutatta azt, hogy most egy nagyon csapadék szegény időszak van. Tehát azért nyilvánvalóan ez látványos lesz a Balatonnál is, hogy alacsony a vízállás, és nyár végére, hiszen itt is elég komoly a párolgási veszteség, hát ezekben a napokban meg kimondottan nagyon komoly. Tehát nyár végére egészen biztos, hogy megint lesznek majd olyan képek, amelyek ugye el tudnak indítani egy bizonyos hangulatot, de ezzel azért mondom, a számok tükrében óvatosan kell várni.
2: Mi a helyzet a folyóinkkal? Mert szerintem most általában tavakról beszélünk, de azért a folyóinkra is érdemes odafigyelni.
3: Egyértelműen nagyon kevés a víz a folyókban, ugyanezt tudom elmondani, mint a tavaknál, csak nincsen úgynevezett feltöltődési időszak, hanem lennének olyan időszakok tavasztal, amikor ugye érkeznek kisebb-nagyobb árhullámok. Eleve a hóban tárolt vízmennyiség, ezt így mondják szaknyelven, a vízgyűjtő területeken semmi, vagy nagyon kevés volt, tehát nagyon-nagyon-nagyon minimális számok voltak. Nem is tudott ugye nyilvánvalóan ennek megfelelően ez elolvadni, mert nem volt. És hát most már nagyon-nagyon régóta nagyon alacsony a vízállás. Azért az fontos tudni, hogy ahol tudunk,

0: Most például ennek a helyzetnek a helyzet ellenére, tehát a csapadék szegény helyzet ellenére az idei évben olyan körülbelül 40 millió köbméter vízzel többet tudott a víz visszatartani, mint a tavalyi év hasonló időszakában.
1: Ez egy nagyszerű szám, ennek örülünk mindannyian. Ugye az Egyensúly Intézetű volt itt a szakértő, a vízügyi szakértő, és ő azt mondta, hogy ha okosak vagyunk, akkor azt úgy csináljuk, hogy a különböző folyók mentén kialakítunk ilyen mesterséges tárolókat, tehát hogy kiszélesítjük a folyómedreket, ilyen olyan területeket hozunk létre, amit el lehet árasztani, és így tovább, és így tovább, pont ez, hogy visszatartsuk valahogy a vizet, ami aztán le tudjon szivárogni a talajba.
0: Abszolút egyetértek a szakértő úrral, vagy hölgyel, nem tudom, de gyakor hölgyel, szakértő hölgyel, de amit nagyon fontos tudni, hogy a víz ugye ezt most ott tudja megtenni, ahol szabad neki, és ahol lehet, tehát azokon az állami területeken, amelyek a mi kezelésünkbe tartoznak, nem engedhetünk ki csak úgy vizet más területekre, vagy másoknak a területére, legyen ez akár mezőgazdasági, akár bármilyen terület. Itt szintén ugyanaz igaz, mint például a Velencei tónál, hogy folyamatosak az egyeztetések, folyamatosan, ezt minden résztvevő tudja. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ezt minden résztvevő tudja, de nagyon-nagyon sok résztvevőnek a konszenzusára van ahhoz szükség.
1: Hát jó, csak közben megy az idő. Gabriela, megy
0: közben. Ez egyértelmű, csak én meg szeretném hangsúlyozni, hogy ugye itt a vízügy egy darab szereplő, és mi tudjuk, hogy vizet kell visszatartani.
1: Oké, rendben. Hát nagyon szépen köszönjük Siklósi Gabrielával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjével beszélgettünk a vízhelyzetről. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc itt a Reggeli Expressben, egy budai sétára invitáljuk Önöket, ami nem is séta, hanem egy ilyen pokrócos piknik, kihelyezett családdal, kihelyezett beszélgetéssel, sok-sok élménnyel, és hát borral valljuk be, az is rendkívül fontos, ugyanis ma délután élvezhető itt Budapesten, a Budai Arborétumban a Mate Budai Campus és a Borért Egyesület közös rendezvénye az Arbortúra. Arbor, mert hát arborétumban vagyunk, bortúra igen, és szerintem még a művészet is idejön. A zenéről nem beszélgetünk Stanev Bertalannal, a hazai borkultúra és borágazat ismert szakemberével, de minden másról igen, úgyhogy készüljenek föl, hívják a barátokat, hívják a családot egy gyönyörű helyen, és előre szólok, hogy természetvédelmi helyszínen élvezhető, tehát ma délután az arbortúra.
2: Több mint 130 féle bor megkóstolására lesz lehetőség a gyönyörű budai arborétumban a Villányi úton, a Mate Budai Campusán, hiszen ezt az eseményt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen szervezzük meg. Például a Magyar Borakadémia, amelyik letéteményese a kultúrát borfogyasztásnak, így a Wine in Moderation nemzetközi szervezet ajánlásait is ő képviseli Magyarországon. Ők is részesei, támogatói az eseménynek. Fontos szerepet kap a kultúrát, borfogyasztás, a borfogyasztás értéke, ami nem csak testi, hanem lelki, szellemi feltöltődést is jelent egyben. Sokféle boros esemény létezik már Magyarországon. Olyat álmodtunk meg a tavalyi évben a Matéval közösen, ahol a borok élvezete kerül előtérben, tehát itt nem az a lényeg, hogy valaki értsen a borokhoz, hanem itt most az a lényeg, hogy teremtsünk egy olyan nagyon jó hangulatot kellemes környezetben, jó társaságban, jó borok mellett, könnyed beszélgetésekkel, finom falatok mellett tölthetünk el egy nyárestét, és várhatjuk az előttünk álló szabadságot, a diákoknak például a tanulmányaik befejezését, tehát kifejezetten fiatalos hangulatú eseményre gondoltunk, kifejezetten laza hangulatú eseményre gondoltunk, ahol a legfontosabb, hogy legyen a kezünkbe egy pohár, legyen mellettünk egy jó baráti társaság, vagy éppen a családunk, és töltsünk el egy nagyon kellemes estét. arbortura.kocintás.hu az az oldal, ahol minden részlet most megtalálható, és természetesen aki még a mai nap úgy dönt, hogy az estét a budai arborétumban, jó borok társaságában kívánja eltölteni, az még ott a helyszínen is be tud lépni az eseményre. Sokszor egy ilyen piknik hangulat, az egy spontán döntés eredménye, úgyhogy teljes mértékben várjuk azokat is, akik az utolsó pillanatban döntik el az esti programjukat, vagy éppen úgy gondolják, hogy munkabefejeztével egy kis lazulást megengednének maguknak. Nem egy hagyományos frontális borbemutató, hanem ahogy egyébként Mára is fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás. És egy kicsit így a jó borok természetesen kiváló borok lesznek, tehát nem a borral itt nem lesz hiba, de elsősorban azt szeretnénk megmutatni, hogy nem feltétlenül a bort kell középre helyezni, hanem lehet-e a jó hangulatot középre helyezni, és ehhez a bor kiváló eszköz, hogy jól érezhessük magunkat, hiszen nagyon változatos, ahogy a pincészetek is felsorolásából is ez nagyon jól kitűnik. Fehér borok, rozéborok, édesek, szárazak, pezsgők, koktélok, alkoholmentes italok, tehát nagyon sokféle széles választék lesz, és azt gondolom, hogy ezt a borászok is keresik ezeket az új utakat, ahol megszólíthatják a fogyasztókat, megszólíthatják a fiatal generációt, ez is egy nagyon fontos része a dolognak. Sokféle gasztronómiai finomsággal lehet majd találkozni, itt elsősorban a könnyebb falatokra gondolunk. Itt is a legfontosabb az, hogy a kellemes időtöltést, együttlétet szolgálják a falatok is a borok mellett. Kevesen tudják talán, de a budai arborétum az Budapest szívében egy természetvédelmi terület. Mindent úgy alakítunk ki, hogy ezt a környezetet tiszteletben tartsuk, ennek a környezetnek az értékeit tudjuk élvezni, ebben a környezetben érezzük jól magunkat, és hát természetesen tartsuk tiszteletben, hogy mi jöttünk a környezetbe, a természetbe, és hogy tovább tudjuk élvezni, vigyázzunk is erre. Mi ennek érdekében mindent megteszünk, mindent úgy alakítunk ki, hogy az a védett növényeket, a növényritkaságokat semmiképpen ne károsítsa. Az arborétumban azért mindent úgy alakítottuk ki, hogy le lehessen ülni, le lehessen együtt lenni, le lehessen tenni akár egy takarót, ki lehessen hozni egy-két játékot, tehát családok is nagyon jó helyet találhatnak itt. A legfontosabb a lazulás, legfontosabb az, hogy töltsünk el egy kellemes estét. Bárki megtalálhatja a maga számára ezt az italt, legyen az egy könnyű vörös, vagy egy nagyon gyümölcsös fehérbor, akár egy borkoktél, vagy legyen egy buborékos bor, akár egy pezsgő, vagy egy gyöngyöző bor. Tehát rendkívül széles a kínálat, borvidékeket tekintve is. A kísérletezőket az kifejezetten előnyösít ebből a szempontból, főleg, hogyha baráti társasággal jövünk, akkor akár ezeket az élményeket meg is tudjuk beszélni, nem beszélve arról, hogy mennyi minden újat tudunk felfedezni, amit lehet, hogy a mindennapi életünkben nem is fedeznénk fel, nem is találkoznánk vele. A kínáló borászatokkal vagy borászokkal is nagyon jó beszélgetést lehet folytatni. Pazar hangulat lesz a fényekre, ahogy tavaly is nagyon figyeltünk, ez külön élményt ad egyébként a látogatók számára, olyan fény technikával, olyan bevilágítással kísérjük az eseményt, ami külön fénypontját adja ennek, tehát egy igazi kikapcsolódás, egy igazi jó hangulat vár majd ránk.
1: Nagyon szépen köszönjük az invitálást Stanev Bertalannak, a Borért Egyesület egyik alapítójának és vezetőjének, az Arbor Túra programsorozat és kezdeményezés egyik főszervezőjének. Kocincsunk együtt, és legyen ez is a jelszó, illetve a barátkozás, a társasági élet, és ne felejtsék el a családot. Nem kell otthon hagyni ezen a gyönyörű helyszínen, a Mate Budai kampuszán, ami egyébként a Budai Arborétum. Úgyhogy borozásra, kocintásra és természet látogatásra, persze a nagy hőség összes védelmével együtt föl.

0: A reggeli Express fővároscentrikus program ajánlatában kezdjük frivolsággal, ami egyébként csupa jót jelent, ha megnézik a szótárban, akkor a Lili Báró nő pont ide passzol, illetve vasárnap este 7 órára a Városmajori szabadtéri színpadba. Ez a magyar operett irodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral, fülbe mászó dallamokkal, a zenei munkatársként Csiszer Mátéval, Lestarkné Valásák Szilviával, Madarász Éva Andreával, a történet középpontjában pedig a büszke arisztokrata hölgyel Lilivel és a jóképű, de elszegényedett Fal Illésházival, illetve az ő szerelmükkel, meg Vajda Borókával, Koltai Nagy Balázsral, Sipos Imrével, Magyar Évával, Csapó Virággal, a rendező Béres Attila is azt mondja, hogy könnyed, elegáns és szórakoztató este, egy valódi operett csemege, tehát egy gyönyörű helyszígen, szúnyogmentesen a Városmajori szabadtéri színpadon vasárnap. Aztán egy picikét térjünk át a hátradőlésre. A Deák téri evangélikus templomban Hűvösben vasárnap este, illetve délután 4 órakor Fassang László és Gyárfás Attila nyugtatja meg önöket, és ez a legfontosabb orgonán, úgyhogy figyeljék, hogy a Deák téri evangélikus templom oldalán milyen események várhatók, előre szólok, nyugodt események várhatók, és remek zenei események várhatók. Illetve a nyugodtság az ráfér a több milliárd éves világegyetemre is. Ma este 4:10-kor a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban holdunk hegy vonulatait és óriás krátereit lehet megszemlélni egy távcső óriás segítségével. Ott lesz a Sinus Iridum, fordítom, az esők tengerének szélén fedezhetjük fel a szivárvány öblöt, a Clavius óriás kráter, ha nem tudok olvasni, akkor jön az M13 gömbhalmaz, a szélén egy póklápszerű csillaglánc nyúlvánnyal, minden érdekességgel, és egyébként csak szólok, mert nincs iskola, a csemeték bevonásával is a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. Tudom, hogy nem szabad, de azért legyen foci is egy picikét. Pénteken este 9-kor Norvégia, Franciaország, remélhetőleg gólgazdag mérkőzés, hideg sörökkel, kényelmes fotelekkel, régi és új szurkoló barátokkal a fotelbárban, ami magában a Dürer kertben található, és itt is lehet hátradőlni. Meg közben szurkolni és tapsolni, és mi is szurkolunk, és minden programunkhoz és eseményünkhöz jó szórakozást kívánunk!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál 11 óra után is Bárány Anna. Szulák Andrea a Halhatatlanok társulatának tagja lett, hatalmas örömmel és szeretettel gratulálok Andinak. A Szulák Andrea Quintettől játszom egy örökzöldet, mégpedig Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményei közül, ez a Szeretni bolondulásig. A kezdésben pedig Malek Andrea énekel portugálul, Antonio Carlos Jobim bosszanovája indul, ez a Chega de Saudade. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a Budapest Ragtime Band is muzsikál. Hofi Géza egykori sikerét dolgozták át, én pedig megmutatom, hogy hogy sikerült Felmegyek hozzád. Ez a dallam címe. A kezdésben egy 2012-es muzsika, a Forbidden Love, az előadók Ulbert Ferenc, Hess Ádám és Diaz Beats. Jó szórakozást!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk, ez a Jazzy Night, ahol a búgó hangú jazzy dalverseny győztes Éliás Gyula is énekel, Playing Your Game című dalával készültem, éjfélig még Szent Martin 2004-es Érintés című lemezét is felteszem a lejátszóra, erről most a Déli Szél című melódia vár ránk, a kezdésben pedig Móra Erzsébet Gál Gábor és Sipeki Zoltán, vagyis a Budapest Akusztik Band és egy spanyol fiú. Itt nálunk a Jazzin.

0: 세상은
1: Jazzy. Edith Vadiung.

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: Másként, mint máskor.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzin Night a mikrofonnál, egészen hajnali 3 óráig Bárány Anna. Hamarosan megemlékezünk Cserháti Zsuzsáról, aki június 22-én lett volna még mindössze 78 éves. Nagyon-nagyon régóta, túl régóta nincs közöttünk. A szívem az öné, ezt játszom tehát Cserháti Zsuzsától. A kezdésben György Ákos vezetésével az Intermezzo és a Song for My Son. Jó szórakozást!

0: a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatjuk zenei kalandozásunkat a szenvedélyes és stílusos hazai zenék között. Nem sokára Wolf Kati énekel, mégpedig egy eurovíziós dalt, aminek a szerzői Rácz Gergő és Geszti Péter, Szerelem miért múlsz, szerintem mindannyian ismerjük. A kezdésben pedig hazánk legsikkesebb párosa, kis Kamilka és Lőrinc Ádám, vagyis a Kamilka és a Pestisik, Hív fel drágám, a dalban közreműködik Joe Fritz, jó szórakozást!
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára egy olyan összeállítás érkezik, amiben három nagy kedvencem is szerepel, illetve jóval több, csak most hármat szeretnék kiemelni, hát itt lesz a Marics. Jaj, hát a Marics Peti hatalmas kedvencem, és neki is van jazzy kompatibilis dala, mégpedig egy jó kis reggae muzsika, Paparazzo. Aztán Sapszon Orsi, Gere Benzita, ők a partnerei Geszti Péternek a Gringo Sztárban, az Élet szeret, tőlük ez szól, majd a kezdésben pedig Pribojszki Mátyás és csapata a Pribojszki Mátyás Band, aki a szájharmonika mestere, itthon és Európa szerte is imádják őt, Kenny Steam, ezt indítom, jó szórakozást, itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérje az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál egy óra után is Bárány Anna. Török Tamás és Szolnoki Péter formációja, a Bombon is szerepel nálunk, Farsangi Funky című dalukat játszom. A kezdésben pedig Cutor Zoltán, most nem a nyerssel, most nem a belmondóval, hanem a szóló anyagával, ez a dal pedig most a minimál. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol a Kincel Dániel zongoristából, György Attila bőgősből és Pajzs Attila dobosból álló Kincel trió is számít a figyelmükre. Előadásukban érkezik a Vörösbegy című nótájuk. A kezdésben pedig a Gyárfás István trió Old Amsterdam című lemeze forog, arról is a Barry's Blue Cheese. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, már is folytatódik a Jazzy Night. Órazáró összeállításunk is meglehetősen változatosra sikeredett. Itt lesz például Hütter Dóra vezetésével a Dolce Pelago. Tőlük megtudjuk, hogy milyen egy városi nyár, de a Cotton Club Singers Hofi Géza előtt tisztelgő lemeze is forog, erről most a Felmegyek hozzád. A kezdésben pedig Sunshine Jazz, hiszen Bársony Bálint és a Juhász Attila Jazz Quartet játszanak. Katica című dalukkal készültem. Jó szórakozást!

Better if I kill you.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A hírek után újra Jazzy zene.